0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaborok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattints

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Munka közben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neted van, a Gaga veled van!

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Zár alá vették Călin Georgescu mogosóájái házát, feketébe öltözve tiltakoznának a diákok az egyenruha ellen, felhős hűves idővel indul a hétvége Csíkszéken. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. A Székely Nemzeti Tanács október 25-én Székelyföld autonómiájának napján ismét őrtüzek gyújtására kéri a helyi önkormányzatokat, egyházi és civil közösségeket. Az őrtüzek a tervek szerint 17 óra 30 perckor lobbannak fel Székelyföldön és a Kárpát-medence több pontján. Az idei megemlékezéshez kapcsolódik a 149 székelyföldi önkormányzatot érintő kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy egy esetleges közigazgatási reform során ezek a települések egyetlen régióhoz tartozzanak. A Székely Nemzeti Tanács ennek érdekében petíciót kezdeményezett, amelyet a román kormánynak és parlamentnek kívánnak eljuttatni. Izsák Balázs, SNT elnök szerint ezért az idei autonómia nap központi gondolata a közös cselekvés és az összetartozás. A szervezet a Kárpát-medencei magyarság szolidaritására is számít az október 25-i megemlékezéseken. A tanulók országos tanácsa arra kéri a képviselőházat, hogy utasítsa el a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, amelyet a szenátus szeptember 21-én már elfogadott. A diákszervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai egyenlőtlenségeket és a zaklatás problémáját, ráadásul kifogásolják, hogy a tanulókat nem vonták be az egyeztetésekben. Tiltakozásként arra kérik a diákokat, hogy hétfőn fekete ruhában menjenek iskolába, az akció önkéntes és a tanórákat sem szakítják meg. A tervezetről végső döntést a képviselőházhoz. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség zár alá vett egy mogosóájai ingatlant abban az ügyben, amelyben Călin Georgescut szervezett bűnözéssel és különösen nagyértékű csalással gyanúsítják. Ügyészségi források szerint az ingatlan a korábbi államfőjelölt tulajdonában van. A nyomozás egy üzletember feljelentés alapján indult, aki a hatóságok szerint több mint 1 millió eurót utalt át egy külföldi finanszírozás ígéretével, a hitelt azonban végül nem kapta meg. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak előbb egy 6 millió eurós, később pedig egy 15 millió euróra emelhető hitel lehetőséget ígértek. Georgescu előzetes letartóztatását a bíróság nem rendelte el, helyette 60 napos hatósági felügyelet alá helyezte, az eljárás folyamatban van. A jelenlegi szabályozás szerint október 1-től új útdíjfizetési rendszer lép életbe Romániában, ezt a hivatalos Rosetre tájékoztató is megerősíti. A személyautóknál a jármű

0: környezetvédelmi besorolása is befolyásolja majd a matrica árát, így a régebbi, nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek esetében ennél nagyobb lesz a változás. A toll-roll rendszerben a megtett távolság és a jármű jellemzői alapján számolják ki a díjat. A Kronika beszámolója szerint a közútkezelő 2027 áprilisáig halasztaná a toll-roll indulását, mert az informatikai rendszer még nincs teljesen készen. A Közlekedési Minisztérium azonban egyelőre ragaszkodik az októberi kezdéshez. Az új rendszer az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgálattal 2027. január 15-től válik interoperabilissá. Ma többnyire felhős idő várható, Csíkszéken a reggeli órákban gyenge eső is előfordulhat, napközben pedig 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap és vasárnap kissé enyhébb lesz az idő, 18 fok körüli maximumokkal, de továbbra is sok felhőre számíthatunk. Éjszakánként erősen lehűl a levegő, helyenként 1-3 fok körüli minimumok is lehetnek.
1: Most pedig.

0: tegnap azt mondta a Berecki, hogy itt leszünk ma korán reggel a nyakatokon. Úgyhogy itt vagyunk a nyakatokon, jó reggel, de jó hírrel jöttünk. Péntek van, nyitjuk meg a hétvégét már ilyen hajnali órában. Berecki, Szili és Nagy Endre mikrofonnal a következő 4 órát együtt töltjük, és már is bokában állunk pár perc alatt a hétvégében.
1: Gyihá, itt vagyunk veletek, jó reggelt, megértük ezt a pénteket is, és hála jó Istennek, a jó Isten kegyes volt hozzák. A nap is fel kell, ha minden igaz, úgyhogy folytathatjuk a következő 4 órában a szórakoztatást és a szórakozást a tírészetekről. Ez a 3-as szabály, Simple Plan, Sean Paul és Summer Paradise, itt a Gagán.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nem

0: Milyen jó, hogy van nekünk szeptember nevű előadónk, mert hogy most már lassan elfogytak a zenekarnév opciók, aztán jön az október zenekar, s mind így tovább. 7 óra és 11 perc, ez volt a Cry for You indul, illetve hogy hát folytatjuk a mai pénteki kiadást. Mindenki nagyon pénteki hangulatban van, illetve remélem, hogy már most nagyon hétvégi hangulatban vagytok. Nálunk Szentgyörgyön már lezárták a központot, a Kürtös Kalács nem tudja bevenni a kanyart. Yeah. Hogyha már olyan hosszú a legnagyobb Kürtös Kalács, hogy 3 utcát kell lezárni, hogy a kanyart bevegye, hogy bejön a főt, csak viccelek, nem. Szervezkednek, építkeznek, készül a vásár, készül a központ, majd aztán lesz Dumaduba is, úgyhogy érdemes majd fülelni, és persze kijönni, kóstolni is mindenféléket.
1: Hú, nekem nagy kedvencem a Kürtös Kalács. Tehát, hogy ha kell egy ilyen jó kis édeséget mondjak, amit mit tudom, elmenjünk valahol egy rendezvényre, és akkor egyszer csak úgy édes, akkor tudja a Kürtös Kalács. De tényleg, fú, nekem nagyon. Tehát, hogy, és abból mondjuk nem mindegyik fajta, hanem a sima cukros, a fahíjas, és néha diós. Uh-huh. Ezek nekem ilyen basic, de ez amikor jönnek ezek a málnacafatokkal, az ilyen szárításokkal, az annyira nem. Viszont képzeld el, hogy tavasszal, amikor voltunk a Steak Fesztiválon, akkor ott volt, és most elnézést kérek tőlük is, hogyha hallgatnak, de van egy Kürtös Kalács manufaktúra, úgymond, ahol egy nénike volt, aki úgy becsületesen kézzel, tudod, hogy kell, úgy tagasztotta jól a Kürtös Kalács.
0: Volt neki tekenyője is.
1: Volt tekenyője, mindenféle sótben interjún, most ne haragudjon, de nem fog eszembe jutni a neve. Na mindegy, a lényeg az, hogy ők sós Kürtös Kalácsot is készítenek ilyen sajtal, gouda sajtal. Fú, nagyon fincsi volt.
0: Vannak még azok a mini Kürtös Kalácsok, amik nem ilyen óriásiak, nem ez a nagy, most nem mondom az árát.
1: Igen.
0: Tehát nem olyan vastagságú, mint a lefolyócső, hanem olyan vastagságú, mint a kagyló lefolyó. Tehát most mondom, ilyen férfiúi hasonlattal elnézést kérek a hölgyektől.
1: Nem budi, hanem kagyló.
0: De te azért megírtad. Tehát az a lényeg, hogy szót értünk, ami a különböző...
1: Így van, persze.
0: Most cső alakú tárgyak átmerőjéhez, most mihez hasonlítsam ebben az órában, míg mindenki lépjen most, mindenki a rádiókészülékek előtt. Szóval igen, és van ez, amelyik ilyen kicsebb, és akkor megtöltik. Ettél már ilyet?
1: Nem.
0: Megvan töltve tejszínhabbal, meg csoki reszelékkel, meg mindenfélékkel, sőt, nyári szezonban még fagyival töltött mini Kürtös Kalács kagyló lefolyó átméretűt is láttam.
1: Calories.
0: Ne rejt nekem, mikor Kürtös Kalács fesztivál hétvége van, gyere a kalória számlálóval. Valaki meg fog gyepálni. Amúgy tudod, hogy vannak azok a vasnyelű fa dolgok, amire teszik a Kürtös Kalácsot, hogy forgassák. Igen. Na, azzal igen. Szokták elhajtani az ilyeneket, mint te. Az ilyen fesztiválnak a kalóriákat számolja.
1: Jó napot kívánok. Szeretnék egy Kürtös Kalácsot venni. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyi kalóriát tartalmaz? Menjen innen te! Te mi vagy te? Igen, hát meg tudom érteni valahogy. De nem, jól nézek ki, de valahogy még nem volt részem ilyen fagyis dologban.
0: A legjobb sztori az volt, mikor voltak nálunk, de még sok évvel ezelőtt van annak, vagy 10-12 éve voltak amerikai vendégek, és annyira szerették a Kürtös Kalácsot, hogy azt mondták, hogy otthon is akarnak készíteni. És akkor elmentünk Parvajra, vagy Szovátára, valahova, hogy hol lehet venni ilyen bunkos botot vasnyírral, ami készül, ugye? És akkor képzeld, hogy bevásároltak, voltak vagy négyen, mindenki vett vagy négyet, hogy otthon majd American Kürtös Kalácsot fog készíteni. Aztán utólag kiderült, hogy alig engedték fel a repülőre őket, mert nem akarták, nem fért bele a nagy check-in bőrömből logott ki egy fél méter vas. Jó kézműves kovácsolással, és meg nem akarták felengedni a gépre, mert azért ezzel el lehet téríteni a repülőgépet, legyünk őszintén.
1: Hát azért el. Tehát szúróvágó ütőeszköz mindennek megfelel. Vannak azok a kicsi Kürtös Kalácsok, tudod, az, ami nem az, amelyiket te mondod, hanem még annál a kisebb, amire lehet kapni direkt ilyen otthon használatos ilyen olajtepsis menetet.
0: Igen.
1: És a nagymamám például nagyon zseniális ilyen Kürtös Kalácsokat szokott készíteni néha, úgyhogy remélem hallja is előbb-utóbb meg.
0: Jó, nem fog az egész műsor Kürtös Kalácsról szólni, hogy mindenki jegye meg. Akárról is hallgatja, 0730548888, de azért a kedvencet írjátok meg, ha már így elkezdtük.
2: Mindenről dumálunk.

0: Dua Lipa és a Love Again. Szerintem ez a dal azóta annyira már nem aktuális, hogy biztos azóta már szerelembe esett még egyszer. Mert úgy volt, hogy azt mondta ebben a dalban, hogy aztán többet biztos, aztán a rühös, büdös életben nem lesz szerelmes, de talán azóta már megtörtént.
1: Lehet.
0: Hát nem belénk, de baj. Megtörtént.
1: Á! Na mindegy, nem baj, igen. Hát ott már, ahol maradtunk el, kürtös kalácsuk nem maradtunk el, icipici kürtös kalácsuk nem, mert a hétvégén kürtös kalács fesztivál van.
0: Kürtös. Így gondoltad?
1: Yes, megérkeztünk péntek reggel. Jaj, neked melyik a kedvenced? Na, akkor tessék.
0: Nekem melyik a kedvencem? A sima, vagy fahéjas, vagy diós.
1: Tényleg nem?
0: Én ilyen unalmas, boomer, vénember vagyok.
1: Én is, hát azt mondtam én is.
0: A sima cukormázas, az már tényleg túl simana. Annyira öregése.
1: Miért? Az a klasszikus, Endre, amelyeket úgy csinálják, a fahéjasan, az a, nem bajom egyáltalán, mert nagyon szeretem a fahéjas, sőt, ha kell egyet választani, és ki van rakva a cukros fahéjas diós, biztos a fahéjast fogom választani. Mm-hmm. Vagy fahajost, ahogy elfele mondják. Szóval, az van rajta, hogy ugye egy kicsit ilyen porszerű még a fahéj, meg ez. Tehát egy kicsit van egy ilyen pici porszerűség rajta.
0: Igen.
1: A cukros attól zseniális, hogyha azt nagyon jól van elkészítve, akkor így ráolvad ilyen karamellizált cukormászként, és akkor roppan a fogad között, ahogy falod be.
0: Igen.
1: Tehát a legjobb szerintem. Tehát annyira autentikus, annyira klasszikus, és annyira zseni, hogy az valami elképesztő. Tehát ezt már a szárított málnadarab az életben nem fogja tudni.
0: Nem, azt már tehát csak elrontani lehet.
1: Ő a szárított málnadarabos, vagy nem tudom, hogy mondják ennek, milyen málnának hívják ezt? Van ez a Ophiliazolt málna. Valamilyen zált. Valami ilyesmi szót keresek. Nem, sem tudom. Na az a málna, az a ficsúr, aki megérkezik egy céghez, egy fiatal gyerek,
0: igen,
1: és meg akarja váltani a világot, hogy figyeljetek, boomerek vagytok, úgyis én leszek a sztár. És akkor így a boomerek hátradőlnek, és azt mondják, hogy hadd fussa magát. Hadd fussa ki magát.
0: Úgyis elfárad. Visszajön a cukormázas kürtőshöz, persze.
1: Egyszer úgyis elfárad, így van. És az ügyfél előbb-utóbb úgyis meg fog keresni az öreg boomereket, mert tudja, hogy ott a tapasztalat. Na ők azok. Ők a cukros fahéjas kürtös kalács.
0: Hát ezt nagyon szépen megfejtetted. Az egész
1: köszönöm
0: társadalmat
1: szépen.
0: Igazából... Nem, tehát igazából úgy kellene, hogy létrehozz egy új tudományágat, még nem fejezted be, a munkád nincs még elvégezve. Ez lenne a kürtös szociológia, ami azt jelenti, hogy úgy rajzolnád meg a társadalmi rétegeket, meg a különböző szereplőket, hogy mindenki ezt tudná társítani egy kürtös fajtát, és akkor már is...
1: Én ezt most megcsinálom.
0: Hát meg is, kész is vagyunk. Így van.
1: Ez már kész is vagyunk, ezzel megcsinálom. Én leszek a kürtösológus.
0: Új
1: szakma zsebbe. Nagyon jó. Nehéz idők jönnek.
0: Nehéz idők jönnek, ha ebből is meg lehetne élni, az volna a fura, de szerencsére még nem. Közben vannak beköszönőink Anikónak. Jó reggel, köszi, hogy itt vagy, csodás napot, és jó hétvégét neked is. Marikának is jó reggel, szép őszi napot, és jó hétvégét kilátod. Marika bölcsasszony, mert tudja, azt kell kívánni, amit lehet, ami meg lesz, mert az biztos, hogy őszi nap lesz. Tehát szép nyári napot kívánhatott volna, de nem bónánk előbbre.
1: Ez így van, így van. Robertnek is jó reggelt kívánunk neki, Pálinkás Üdem, jó reggelt jelentem. Péntek van, köszönjük szépen. Simon írja nekünk jó reggelt, nektek fiúk, meg mindenkinek jó reggelt kívánok, emojik hada. Én hát reggel tudom, hogy köszöntem be, hogyha a Jóisten kegyes volt és felkelt a nap, de ez fel kell ez a nap, vagy mi van?
0: Persze,
1: mindig nem látok ki az ablakon.
0: Azt a türelmetlen ifjúság még a napra se tud várni, hihetetlen.
1: Én most lemálnás kürtös kalácsosztál?
0: Mánás kürtös vagy, igen. Mánás kürtös vagy, nem vagy megelégedve a napfelkeltéve, de megnyugtatlak, hogy van egy applikáció a telefonodon, és mutatja percre pontosan, mikor van a napfelkelte. Sőt, nem már az okos óráját nézi. Ennyit a generációkról. Azt
1: írjam a felkelt.
0: 0730548888. Fekete-fehér, igen, nem regisztrációra is használható ez a szám. Várunk ide.
2: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van. Yeah.

0: Hi, somebody to... That I used to know.
1: Megvan, igen, yes.
0: Hirt első dátumot az a felírás, akkor hirtelen már nem láttam. Na, visszatérve, jó reggelt korán... micsoda? Jó reggelt, Kórén kürtösről hallottatok? Az olajba sült. Mm-hmm. Kórén kürtös?
1: Igen,
0: ez a neve?
1: Igen, de azt hiszem úgy, hogy rátekerik valamire, és mindenestől alábrudgyantják, tehát ilyen deep fried kürtös.
0: Defiled Kürtös, hát meghalok, hát ez Jézus Márián.
1: Ősi székely recept, ez ezt még a nyereg alatt puhítva, szárítva etelközből hoztuk ezt a Defiled Kürtös.
0: De Jóska, te! De Jóska, csináljunk-e ma estére egy Defiled, mi ez a neve? Deep Dive?
1: De csak én találtam most ki, tehát nincs ilyen.
0: Tudom, te mi volt a neve?
1: Defiled Kürtös.
0: Deep fried. Jóska, tá, estére egy deep fried kürtöst azért dobjunk össze, tá. Hát ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, igen.
1: Írja még itt Emka nekünk, hogy édeseim, sok M betűvel szerintem azért, mert összeragadt a porcukortól a szája. Édeseim, pornépnek porcukros kürtös jár, nem ilyen úrias, málnás, mézes, macis, fahéjas ölelés neked is. Köszi. Ezek szerint az egyszerű emberek választása lehet, hogy tud valamit.
0: A fahéjas az nem ilyen extra, vagy ilyen extrának számít. Mondjuk az is az sem egy régi dolog szerintem az, hogy fahéjas kürtös kalács van. Azt írja nekünk Zsófi, hogy volt egy nagymamám zseniálisokat sütött ilyen deep fried kürtöst. nem hallottam még erről, hogy tényleg az egészet beteszik olajba. Mondom, van az a kicsi tekenyős, amikor van ugye egy kicsi ilyen nem tudom, összekovácsolt edénk, és abba olajat töltesz, és akkor abba forgatott kézzel a kis kürtös kalácsokat. Ezek ilyen miniatűrök.
1: Lehet, hogy Zsófi is erre. Zsófi, írd meg nekünk a receptet, küldj egy fotót egyébként, hangüzenetet is, és egy Wikipédia cikket is linkelve megkérlek, hogy ez a
0: kóstolótól ne lemaradjunk.
1: Ez hogy néz ki, persze, mindenképpen, és egyébként, hogyha még friss, akkor küldhetsz is kóstolót, persze.
0: Milyen válogató ide? Még ha friss, esetleg ha friss, akkor küldhetsz nekünk. Ja, jó, oké. Okay. Attila, írjak, bocsáss meg, hogy ehhez tartozik, amit akartam.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy egyébként tudod, hogy mikor finom a háromnapos kürtős, amikor nincsen friss. Mert nem igaz, hogy ott marad.
0: Tehát... Ez igaz. Egy kicsit felmelegítve, icipicit, meg mikrózva, lerezve, bármit csinálva, felmelegítve, megpuhul egy talán, picit megpicolod vízzel a tetejét, és kakaós kávéval. Tökéletes.
1: Wow, kész, mehetsz az öreg otthonba. De hogy mártogassad is bele, nehogy...
0: Szilár bátyám, marad szerdáról kültös kalács. Milyen nap van ma lelke?
1: Jaj, Szili bácsi, hozom a kakaóját, mert látom, nincs, hogy bemártogassa a száraz kürtöst.
0: Jaj, de jó lesz, ez már nagyon várom. Azt írja nekünk Csíki. Igen, jó reggelt, fiúk, Olaszországból hallgatlak titeket, szép napot. A koszticás kürtös kalás a tuti.
1: Kosztica, az milyen tokaszalonna?
0: De az.
1: Császárszalonnás kürtös kalács, az igen.
0: Te figyelj, simán lehet, hát miért ne? De mivel tapad meg? Mert az ugye egy kicsit azért mégiscsak egy húrtanak.
1: Nem mondta senki, hogy nem cukros attól még a kürtös.
0: Na, nem már, persze, cukros kürtös kalácsba beleragadva egy kosztica.
1: Ettél hát már aztán nagyon jó. Mézzel nyakon öntött francia grill csirkét?
0: Nem.
1: Én sem, de kínálták.
0: Tényleg?
1: Ha, persze. Kihozták a gőzölgő egybe egy pipit, és letették az asztal közepére, és mikor már neki, akkor azt a bödömézest leöntötték, hogy ott rákolomány záródjon egyben, persze.
0: Ne, az maga a kegyetlenség a csirkével szemben. Ha már ettem
1: nem
0: ilyen,
1: itt a
0: ugye van
1: csirke, velem szemben, nem mutatom.
0: Veled szemben, igazad van.
1: A csirkének már mindegy azon a ponton, Szili.
0: Tényleg, veled szemben igazad van. Ettem ilyen, ezt a mézes, szezámmagos, tudod, ezt a kínai csirkét. Olyan tettem, amúgy nem volt az olyan rossz. Tehát az úgy egész finomkás volt, de így egészben nem tudom, hogyha ezt megmerem, főleg ha ilyen koszticás verzió van. Na mindegy, hát kürtös kalás ennyi kb., mert hogy megyünk tovább, és Fekete-Fehér igen nem játékunk következik, hamarosan itt nálunk a Gagán.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszereda a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
3: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
4: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárló listát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: Szeretnél egy smart TV-t?
6: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
5: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy smart TV-t.
6: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
0: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
0: Társadalmi célú hirdetés.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágere

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Újra fekete-fehér, igen, nem, mivel én már a héten elloptam egy játékot Endrétől, ezért most visszaadom neki, úgyhogy Endrének keresünk ellenfelet, ezt akartam mondani péntek nevében.
2: Lássuk, hogy megtaláljuk-e Krisztinát a vonal túlsó végén. Jó reggel, szia, halljuk egymást!
3: Jó reggel, sziasztok, igen.
2: Krisztina, szia. Türelmesen várakozik. Merre vagy, merre jársz? Várakozol már a forgalomban, mint mások is ilyenkor?
3: Igen, én ki akarok menni a főútra.
2: Na, ott akkor valaki, kéne egy úriember. Hova lettek az úriemberek a forgalomból?
1: Hol tartózkodsz településileg?
3: Elég is loptatok, de nincsenek sokan.
1: Településileg hol vagy?
3: Székelyudvarhelyen.
1: Székelyudvarhelyi férfiak, aki hallgatnak a rádió, engedjétek már Krisztinát ki. Uh-huh. Jó? Most ott álljon meg már valaki, és engedjétek Krisztinát ki. Na figyelj, Krisztina, tudom, hogy nehéz most ilyenkor, főleg, hogyha ki kell fordulni egy főútra, akkor koncentrálni egy másik játékra is. De mivel női hallgatónk van, és női játékosunk van, a multitasking királynői vagytok, úgyhogy simán menni fog ez neked. Endrével fogsz egyet játszani, jó? Fekete-fehér igen-nemet.
3: Rendben, vele úgyse játszottam még.
2: Na lássuk, hogy sikerül. Hogy sikerül megveressem magam. Krisztina, figyelj, jön a visszaszámláló, egy percig utána aztán izzadhatunk. Jöhet?
3: Jöhet, persze.
0: 3, 2, 1, start!
2: Mióta egy szóval tartunk, Krisztina, sikerült kitérni a főútra?
3: Természetesen, nagyon ügyesen ki is fordultam pár perc alatt.
2: Került egy udvarias lovag?
3: Arra nem volt időm, hogy megnéztem, hogy
1: jaj,
3: jaj, jaj. Jaj, ki mondtam?
1: Jaj, kiviza, mert arra nem volt időd, azt mondtad.
2: Nem baj, de nem hát nagy baj, de én tudtam, hogy ha a pasikról és a lovagokról kezdelek beszéltetni, akkor jó lesz ez.
1: Ez az.
2: Nem baj, Krisztina, nem történt
3: amit
2: semmi víz.
3: A pasikról van szó, a multitasking-el maradt.
1: Nagyon jó.
2: Végre, ma megtudtunk valamit a női lélek titkairól, Krisztina. Hát ezért külön hálásak vagyunk, külön díjat kéne ezért adni. Ne feledd, hogy csak azért, mert ez most így sikerült, és a pasik miatt már megint nem tudták koncentrálni. Attól még 100 lejre Endívó csoki a tied, úgyhogy gratulálunk ehhez a nyereményhez. Édes szájúak vannak-e a környékeden?
3: Jaj, én nálam édes szájúk nincsen.
2: Ja, nem lehet, hogy nem is jut másnak.
3: Az biztos.
1: Akkor tarts titokba. Most egy kicsit a rádióban egy pár ember hallotta, de hát a titokba tudod otthon ezt tartani. Ami mit csinálsz? Munkában mész? Mit csinálsz?
3: Igen.
1: Na jó van, akkor jó.
3: Már késésbe vagyok, de sietek, érkezek.
2: Szerintem megbocsátanak, megmondod utólag, hogy hozol egy kis Endívót kóstolóba a munkahelyre, mert nyerted a gagáns, rendben lesz a történet. Legközelebb, mikor nem engednek ki a főútra, egy házi csokit nyújts ki az ablakon, hát ha az első embert lehet ezzel.
3: Megbeszél.
2: Ha nem is kenyerezni, de csokoládézni. Szép napod legyen, Krisztina, hát, köszi, hogy itt voltál.
3: Köszi nektek is, sziasztok.
1: Köszi szépen, szia.
0: Gratulálunk az Endívó nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát. Otthon,
4: a fürdőszobában,
0: kocsiban,
4: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj!

0: Azon gondolkoztam, ha látok valakit a forgalomban ilyenkor 7 és 8 között, aki mosolyog annak ellenére, hogy nem engedik ki senki a főútra, azért van, mert éppen nyert a gagán. Úgyhogy érdemes akár így is megfigyelni a dolgot, és persze bekerülni ebbe a dologba, várunk további regisztrálókat, és a fekete-fehér igen nem dobozunkba.
1: Igen, Endre arra biztatta ugye, hogy egy endivócsokit azért nyújtson ki az ablakon, hogyha valaki nagyon szidja a késés miatt. Én azt mondom, hogy inkább ilyenkor a szidást kell elfogadni, főleg ennyire édes szájú az ember. El csak menj nyugodtan, drága Krisztina, csokit, és essen jól. Na kérem szépen, menjünk tovább a 8-as hírekkel, aztán pedig visszatérünk utána, és folytatjuk a mai műsorunkat.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométeróra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfű. Stressz?
6: Megvan.
5: Fáradtság?
6: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
6: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
7: Építs karriert a borbély szakmában. A Bormanek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
8: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő

0: Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
1: Haladás utca 18.
2: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
6: Történt. Rádió Gaga hírek.
7: Nőttek a bérek, mégis csökkent a vásárlóerő Romániában. A szociáldemokrata pártelnöke mindenkivel tárgyalna a parlamenti többségről. Felhős, hűves idővel indul a hétvége Csíkszéken. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén jóval több és jobb minőségű burgonya termet Hargita megyében, mint tavaly. A gazdák helyzetét ugyanakkor nehezíti az alacsony felvásárlási ára, amely a magas termelési költségek mellett sok esetben csak a kiadásokat fedezi. A burgonyát ráadásul évről évre kisebb területen termesztik a megyében, miközben az import és az értékesítési nehézségek is fokozzák a nyomást. A szakemberek szerint hosszabb távon a biotermesztés és a különleges burgonyafajták jelenthetnek új piaci lehetőséget. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök a Standard & Poor's küldöttségével egyeztetett Románia politikai és költségvetési helyzetéről. Az idei első hét hónapban a költségvetési hiány több mint 28 milliárd lejjel volt, alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Bolozsán szerint a javuláshoz a kiadások visszafogása is hozzájárult, a következő időszakban pedig a közigazgatás és az állami vállalatok reformjának folytatását tartja fontosnak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a reformok folytatását a külföldi befektetői bizalom és Románia nemzetközi megítélése szempontjából is lényegesnek tartja. Zorin Grindeanu szociáldemokrata párti elnök kijelentette, hogy amennyiben az államfő őt bízná meg kormányalakítással, minden parlamenti politikai erővel tárgyalna a Románok Egyesülésért, szövetséget sem zárva ki az egyeztetésekből. Szerinte a politikai nézetkülönbségek ellenére szükség van párbeszédre az ország fontos kérdéseiben. Arra is emlékeztetett, hogy az őszi parlamenti ülésszakban több törvényt a szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért szövetség, illetve a Nemzeti Liberális Párt és a Románok Egyesülésért szövetség szavazataival fogadtak el. Grindeanu hangsúlyozta, hogy egy új kormány mögött nyílt és átlátható parlamenti többségnek kell állnia, nem pedig alkalmi vagy titkos támogatásnak. Hiába emelkedtek tavaly a romániai fizetések, az infláció gyorsabb növekedése miatt a munkavállalók reálbére csökkent, derül ki a 2026-os romániai bérbarométerből. Jelentős különbségek vannak az ágazatok között, az IT-ban a nettó mediánbér mintegy 2,5-szerese a kiskereskedelemben mértnek. Területileg is nagy a bérszakadék, Bukarest és Kolozsvár továbbra is jóval az országos átlag felett teljesít. A munkavállalók és a cégek elképzelései sem találkoznak, az álláskeresők átlagosan közel 30%-kal magasabb fizetést várnak el annál, mint amennyit a munkáltatók kínálnak. Sikeres játéknapot zárta a székelyföldi csapatok többsége az Erste Ligában. Az újonc háromszéki ágyusok fölényesen 7-1-re verték a Dunaújvárost, míg a Csíkszereda néhány nappal az újpesti vereség után 5-2-re vágott vissza az uténak. A brassói Korona idegenben 3-1-re győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémiát, a címvédő Gyergyói HK viszont hosszabbításban 2-1-re kikapott a DVTK-tól. Laurencio Regecanfót hivatalosan is bemutatták a Fecsesebe új vezető.

0: edzőjeként így az 51 éves szakember harmadik alkalommal irányítja a bukaresti együttest. Első mérkőzését október 10-én a Galaciocellul ellen vívja, addig 16 nap áll rendelkezésére a felkészülésre. Regecamp korábbi két időszakában két bajnoki címet és egy román szuperkupát nyert a csapattal. A Fecsesebennél Marius Bacsú helyét veszi át, és visszatérése már a negyedik edzőváltása a Superliga jelenlegi idényében. Ma többnyire felhős idő várható Csíkszéken, a reggeli órákban gyenge eső is előfordulhat, napközben pedig 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap és vasárnap kissé enyhébb lesz az idő, 18 fok körüli maximumokkal, de továbbra is sok felhőre számíthatunk. Éjszakánként erősen lehűl a levegő, helyenként 1-3 fok körüli minimumok is lehetnek.
1: Most pedig.

0: Még egyszer szép hétvége reggelt, péntek van és 8 óra múlt néhány perccel. Ebben az órában a hármas szabályban nyeremény is van, méghozzá a Szivárvány ruhás üzlet 300 lejes vásárlási utalványa keresi a gazdáját. Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, zúz tovább a hétvége nálunk.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra után. Jönnek a jó zenék is természetesen. Ellenfél jó következik az egész bandájával együtt. Most nem sorolom fel, hogyha nem haragusztok, úgyis megkapják a jogdíjat utána. Party Rock Anthem, ezt fogjuk folytatni most a műsort, illetve kezdeni a második órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pára.

0: Bam Bam, Hugel és Szoltó, ez volt a Jamaican, ráznád erre Kubában azért? Vagy bocsánat, Jamaicában.
1: Nem éveszük össze. Jamaicában. Hát, ha nem muszáj, akkor ne, igen. De most közben most hallottam, hogy ő nem Hugel, hanem Hugel, vagy valami ilyesmi, francia gyerekről van szó. Ő nagyon felkapott.
0: Ah, très joli, très bien, Hugel.
1: Kezdődik.
0: Abba kezdődik a pont.
1: Szója befejezted, meg
0: kávézik.
1: Ő egy nagyon felkapott kis vagány DJ lett. Uh-huh. Most az utóbbi időben, meg nagyon vagány kis producer lett, meg lett egy csomó jó zenéje. Többek közt magyar dalszövegszerzőkkel is dolgozott uh-huh. már együtt, sőt az egyik legnagyobb Moving the Sun, vagy azt hiszem ez az uh-huh. új dala, ami most a Billboard lista tetején van, na annak a szövegét talán egy magyar nő írta, és igazából az lett majd átdolgozva. Úgyhogy vagány csávó, vagány, én bírom. Egy kicsit ilyen, tudja, hol az egója, meg úgy elég látható helyen van, de hát na.
0: Hogy állj egy DJ pult mögé egó nélkül? Szóval ez hozzátartozik a szakmához.
2: Hello, itt vagyok.
0: Még szerencsé, hogy kicsi a DJ, mert itt könnyű felkapni. Közben jönnek üzenetek a Kürtős Kalácshoz, méghozzá Kinga írja, hogy mákos gubát szokott a régi kürtősből készíteni. Miért kínoztak? Miért kínoztak?
1: Magunknak kerestük, Endre. Ne fogd rájuk. Az ágyat, nem ők a hibás. Pontosan, kellett nekünk bicikli, most hajtsuk. Mihály azt írja nekünk, hogy Szentgeresztbánya lövétei eltérőjénél rendőri ellenőrzés szonda. Nagyon jó, köszönjük szépen Mihálynak ezt az útinfót, ha bármi más útinfó van, akkor légy szíves. Írjatok, szondáztassanak is, nem szondáztatnak eleget. Én még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevésszer. Életem, képzeled, 12 éve vezetek autót, és egyszer voltam megfújatva. Uh-huh. Egyszer. Egyetlen egyszer. 12 év alatt. Nagyon kevés, nagyon borzasztó kevés. Én ezt nagyon nem szeretem.
0: Igen, az az érdekes, hogy valahogy én is ez a tapasztalatom, hogy de amikor neki fognak. A múltkor egy hajnalban hazaúton kétszer is sorra kerültem. Egyszer mindjárt, hogy kikanyarodtunk a vendéglőtől, mert lagzis körülmények között voltak, és gondolták, hogy na hát ha, és aztán megtartottam a emlékbe azt a kis műanyag pipácskát, amit ők rátesznek, ugye, ami ugye egyszer igen. használatos. A következő rendőrnél mondtam, hogy ne bontsa ki, van nálam egy most volt csak használva személyes, ez nekem rá van írva a neve, van jelem rajta, mint az óvodában.
1: Aztán igen, fogja meg még meleg.
0: Így van. És teljesen ártatlan illata van. Szóval vigyázzatok, Szentkeresztbánya lövétei eltérőjén Mihálynak köszönjük.
1: Igen, közül Atta írja, na annyit ne szondáztass. De. Szondáztassanak ügyesen, fújassák.
0: Ha már szondáztatni kell, inkább felülről.
1: Ja.
0: Ebben megegyeztetek.
1: Ezzel egyet tudok érteni. Sziasztok, ilyen, kaptunk egy fotót közben, diós kis kürtöskör. Ez az, hát elküldte Orsi. Sziasztok, ilyen, mi teljesen megtöltjük dióval, isteni amúgy rendes kürtös kalás tésztából csináljuk, csak kisebbek. Uh-huh. Ez kerestem, ez zseniális, tökéletes, gyönyörű.
0: Igen, a Oliver is írja, jó reggelt fiúk, a korén kürtős, idézőjelben megtisztelve a név, az a kukorica koréra csavar tekertészta anyag, nem pedig arra a konuszos hagyományos fára, amin ma sütik jelenleg. Bocsi, az ékezetek hiányáért írja még Oliver, megbocsátjuk, persze érthető, amúgy pedig köszi a pontosítást.
1: Így van, köszönjük szépen. Illetve köszönjük szépen, hogy írtatok a kürtős kalácssal kapcsolatban. Nem akarunk ennél tovább menni, mert én úgy gondolom, hogy holnaptól kezdődően két napon keresztül bőven fogtok hallani róla. Úgyhogy szerintem ez már így ebből a formában bőven elég volt. Képzeld el, ma van az Ölej meg egy vegetáriánus világnap.
0: Na várj, mert ez nehéz lesz.
1: Hát nem, most már ide többen vannak.
0: Hát gondolkozom,
1: hogy az ismerési
0: körből.
1: Nekem sincs ez ismerés, de van, biztos van olyan akiről nem mondjuk, nem is tudom, vagy lehet, hogy tudom is, hogyha összeszedem az agyam, hogy vegetáriánus, de és egyszerű. Őket kell ma megölni.
0: Hát megölelek egy tehenet. És kész.
1: Például, látod? Csak légy szíves, készíts egy fotót vagy videót róla, jó? Én nagyon szeretném látni, hogy összemúztok.
0: Az állatvédők, aztán fizetessék ki velem a tehénpszichológust, hogy mekkora traumát okoztam neki. Nem is egyezett bele a dologba. 0730548888. Jelezzétek, ha itt vagytok, mindenkinek örvendünk, még a teheneknek is.
3: Mindenről dumálunk.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ról.

0: Holnap reggel és a Magna Cum Laude. Holnap szombat reggel van, engedjétek el a dolgot. 8 óra 23 perc. Ugye ma van az ölej meg egy vegetariánust világnap. Szili nagyon jó kis témát hozott ide. Azt írja Robert, nagyon szeretem a vegetariánusokat. A borjú, a bárány, a kecske, a nyúl. De azt nem értem, ha megölelem őket, rendszerint nem el, hanem megpirulnak.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Értjük, szellemes. Értjük. Szellemes. Levi írja, 12 év alatt csak egyszer fújtál meg autót. Kérdi Levi, ez hova jön? Ez mi volt?
0: Lehet, hogy azt mondtad, hogy egyszer fújattak meg, és akkor úgy mondtad, hogy autót kellett fújjál. Nem tudom.
1: Ja. Hát lehet. Igen. Egyszer biztos. Azt írja nekünk Dezső, hogy jó reggelt. Igen, Gaga felhúzza Maxra, búza futtatásra fel.
0: Az igen.
1: Tattam. Vihar közben Franciaországból jelentkezik be hozzá. Köszönjük szépen neki. Illetve Isten hozta a Rádió Gaga hallgatóság a közé ma reggel is.
0: Ja, ennyi. Azt hittem, ennyi. Hogy még a pohár köszöntőt tart. Csak ez volt a hatásszünet, ahol felemelted a pesgőt.
1: Ennyi.
0: Rendben vagyunk. Itt vagyunk szeptember 25, beszéltünk már sok mindenről, és hát azért gyorsan lehet, hogy nem is tudom, hogy ki az a generáció, akinek ez sokat mond. Nem tudom, hogy a mai fiatalság fogyaszt-e ilyesmit egyáltalán. Viszont ma van a képregényeknek a világszinten ünnepelt napja. Egy olyan műfajról van szó, ami valamikor egyedi volt, és csak az volt szórakoztatásképpen egy adott generáció. Aztán utána annyira nagy lett a mindenféle tartalomdömping, hogy jóformán most már erősen kell kapirgáljon például a képregény biznisz ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni és megmaradjon, és egyáltalán fogyasztói bázisa alakuljon ki és maradjon meg.
1: Most szerintem a képregény azért nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mennyit változott. Befogadókészségben, illetve inger küszöbben a világ. Tehát, hogy az, ami történik egy képregényben, az körülbelül filmben az mennyi lehet egy olyan 5 perc, 10 perc lehozni és le. Tehát videós anyagba elénk tárni. Most a 10 perces akciófilmmel te nem mész sehova. Tehát, hogy nem meg sem nyitod 10 perces akciófilmet. Na most kezded egy képregény, maga az ő idézőjeles 10 perces történetével, azért mennyi generációt mondjuk szórakoztatott, mennyi generációnak hozott extázis hangulatot csak azért, mert képregényt olvashattál. Óriási változott ilyen szempontból tényleg a világ.
0: Igen, az a kedvenc része a képregény világának, vagy legalábbis a régi ősi képregények világának, ugye jóformán a ma ismert összes nagy mindenféle szuperhős univerzum az valamikor képregényből nőtte ki magát. Tehát akár a Marvelt, akár a DC-t vesszük el, és mehetünk tovább, vagy akár egyenként, ha kiemelünk egy-egy ilyen nagy szuperhős szereplőt, javarésze képregény szereplők voltak annak idején. Hát egy oldal volt sok-sok kockával, ugye, és benne minden leírással, csak amíg egy pofon elcsattan. Tehát gondolj bele, hogy pont amit te mondasz, mennyi kell a filmben lepörögjön ahhoz, hogy ez megtörténjen. És a kedvencem az volt, ezt akartam mondani, amikor a különböző bunyós jelenetekhez oda voltak írva hangeffektusok betűvel. Emlékszel erre?
1: Igen. Nino.
0: És akkor az a jó, hogyha valaki félhangosan olvassa magának a képregényt, akkor egyértelműen klinikai esetnek tűnik. Mert hogy ez minden játsza. Igazából nagyon jó szinkron, meg hangeffektus színészeket képez az, ha valaki folyamatosan ezt így el is hangosan el is játsza, elolvassa.
1: Nem értem, mikor az iskolában mondják, hogy olvassatok hangosan és jobban megmarad, akkor miért nem biztatnak képregény olvasásra mindenkit? Tehát szerintem ott annyi minden tudna fejlődni egyszer. Az olvasás technika, a vizualitás, képzeleterő, a hangutánzás, az audio érzékenység, minden egyszerre.
0: A klasszikusokat is meg lehetne képregény formában, erre volt már próbálkozás, ott is volnának hangeffektusok. Például mondjuk sok volna a nyisz-nyisz az egri csillagokban, meg egyéb hang, vagy amikor például Nemecsek beleesik a füvészkertben, a tóban, a Pár utcai fiúkban, akkor blügy-blügy-blügy, és volnának itt még opciók is, lehetőségek. Hajrá, meg kell próbálni. 07 34 88 88, írjatok nekünk, vagy küldjetek hangeffektust akár képregényből, hangüzenetben, arra is kíváncsiak lennénk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Jesse J, B.O.B. és a Price Tag. 8:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Képregényekről beszélgettünk egy néhány gondolatot, és ott maradtunk el, hogy milyen vagány lenne ezeket megcsinálni bizonyos klasszikusokat képregény formájában.
1: Volt erre egyébként, volt erre kezdeményezés.
0: Tényleg?
1: Igen, ha jól emlékszem, hát nem is klasszikusokat, de egyébként erre is volt példa, viszont volt egy nagyon sikeres képregény sorozat, magyar képregény sorozat a Rejtő Jenő könyveiből, Rejtő Jenő műveiből, Piszkos Fred, Fülig Jimmy, stb. Azt hiszem talán Korcsmárosra az volt, de nem vagyok teljesen biztos benne, utána kell nézzek. Minden esetre híres magyar grafikus fogott neki, és egészen ikonikus jelenetek voltak nagyon szépen megrajzolva.
0: Én amúgy nagyon tudom tisztelni az, aki képregényben éli ki a művészetét. Szerintem gyönyörű. Gyönyörű munka, és óriási profizmus kell hozzá. Tehát, hogy még hogyha nem is tűnik ez ilyen Picasso magasságú festményeknek, vagy nem tudom, de hogy nem is ezt akartam mondani, nem is ezt akarja. Tehát végül is a képregény ez nem ezt akarja, hanem pont a maga egyszerűségével, és maga precizitásával. Hát gondoljatok csak bele, tehát, hogy 70-80 oldalon keresztül annak a karakternek ugyanott kell legyen az óra, ugyanott kell legyen a füle, ugyanott kell legyen a szeme, tehát az ugyanúgy kell kinézzen. Ehhez, és mindig, tehát a régi rajzfilm rajzolókat, azokat nem tudtam eléggé csodálni, akik tényleg úgy rajzolták meg a rajzfilmeket, hogy az lepörgetve, az konkrétan egy film lett belőle. Hát képzeld el, hogy mekkora precizitás kellett, és képregénynél szinte dettó ugyanez a helyzet. Hogy meg is legyen a karaktere, hogy jöjjön is ki ez a képregény hangulat, az egészből, mert te a hangulatot, a történetet, a vizualitást, a képzelőerőt, mindent abból nyersz, hogy valaki hogyan rajzolt ezt az egészet le. Egészen elképesztő világ ez.
1: Igen, és hát te érthető, hogy ennek az egésznek komoly rajongó tábora volt annó. Írja itt, nézd meg nekünk a hallgató Robert, hogy annó nem mindenki fért hozzá a képregényekhez. Egymástól kölcsönkértük, és úgy olvastuk a Disney és a Marvel képregényeket. Igen, aztán, ahogy nő a fiú, úgy másfajta folyóiratok járnak kézről kézre. De ez ugye még az ártatlan.
0: Lejárt.
1: Hát, jó, hát lejárt, de volt egy olyan korszak az emberiség történelmében. De
0: volt.
1: Azt akartam mondani, hogy itt a képregényeknél is azért nem véletlen, hogy kialakult egy ilyen, majdhogy nem ilyen rajongó kockafejtábor. Vannak olyan képregény ritka példányok, vagy sorozatok, amikor megvan egy teljes sorozat, egy teljes évad. Úgy képzeljétek el, hogy valamikor ez volt a nyomtatott Netflix, tehát a fiatalok ezt zabálták, és akkor, hogyha például valakinek most megvan egy 1973-as teljes pókember sorozata elsőtől utolsóig egy teljes évad, óriási pénzeket adnak érte egyébként.
0: Tényleg? Van ennek most piaca?
1: Persze.
0: Ennek van most keresete? De ez ilyen gyűjtőköz?
1: Igen.
0: Aha. De menő, ez nagyon vagány, nagyon szeretem, hogy vannak, hogy ezek a retro dolgok még így élnek, és ilyen gyűjtőknél ez ennyire ér. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek mondjuk olyan visszatérése, olyan reneszánsz, amikor igazán tényleg egy ilyen, megint ilyen commerce dolog lesz, tehát hogy mindenki akarja fogyasztani, és lesz egy ilyen nagy globális robbanás. Én kétlem, mert hogy pont az inger küszöb miatt, amiről beszéltünk, hogy már az a generáció, aki most nő fel, Z, alfa, beta generáció, ők már nem fogják ezt igényelni, mert már, hát most mi lesz, belenéze, oké, apa, rendben, és ez elég úgy, ennyi, komolyan ennyi volt a történet, tudod, csak így nézed, hogy mi az, hogy ennyi? Hát ez a gyerekkorom, hát nem már. Úgyhogy lesznek ilyen találkozások még később, bőven.
1: Elképzelhető az, hogy ehhez az kell, hogy ne legyen áram, meg ne legyen képernyő, és ne legyen internet, és akkor megint érdekessé válik, mert sajnos ez a feltétel kell hozzá. Remélem, hogy nem kell a civilizációt teljesen reszetelni ahhoz, hogy képregényt olvassunk. Én legalábbis csak ezért nem nyomnám meg a nagy off gombot az emberiségen minden estől.
0: Így van, ne mondjad ezt az off-gombot, mert most megint 82 darab ilyen lapos földhívő elhitte, hogy úristen, összeesküvés előtt van egy nagy off-gomb. Viccelünk, természetesen viccelünk. 0730 54 88 88, ide írhatunk nekünk SMS-t, illetve mi játszani fogunk egyet, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik vagány nyereményekkel.
2: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Elektroszolár Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
3: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Haladás utca 18.
6: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat. Próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a követ különleges világába. További részletek a goldrushresort.ru-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
7: 0771 689 283.
8: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

0: Játékunk van, igaz vagy hamis még hozzá, és egyetlen egy állítás eldöntésével nagyon értékes nyereményekhez lehet hozzájutni.
1: Például ebben az esetben a Szivárvány Ruhás Üzlet, a nyárátszeredai ruhásbolt 300 lejes vásárlási utalványát nyerheti meg, hogyha jól válaszol, és persze első feltételként, ha felveszi a hívásunkat. A többi aztán az már, ahogy mondják, lőtőre van.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Hajnihoz van szerencség, szia!
2: Szia, igen!
1: Hajni, ketten válaszolunk mindjárt, a másik oldalról Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk, mert hogy az itt a hármas szabály a reggeli műsor a Rádió Gagán, nyereményjátékügyben telefonálnánk.
2: Igen.
1: Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra, megvan igen. Ez a mozdulat? Na hát akkor most úgy néz ki, hogy itt a lehetőség, hogy nyerje.
2: Jó.
0: Mit csinálsz, Hajni, zavarunk-e nagyon?
2: Dolgozok.
0: De mi dolgozol? Hol dolgozol?
2: Otthoni gondozásban dolgozok.
0: Jaj, de jó. Hát akkor köszönjük szépen a munkádat, nagyon-nagyon értékelendő az, amit teszel. Úgyhogy adnánk is neked egy vagány nyereményt. Most már nem engedünk el innen üres kézzel, de azért nézzük meg, hogy milyen helyzet ezzel az állítása. Jó, hogyha készen állsz, akkor mondom is.
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj, Izlandon a jobb oldalon közlekednek az autók. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
0: Nagyon jó. Mégiscsak
1: a kontinentális Európához igazodnak ők is valamennyire ilyen szempontból.
0: Pontosan.
1: Én is úgy kezdtem gondolkozni, rögtön így kezdtem a fejemben segíteni neked, Hajni. Vajon, ha nálunk, hogy is van nálunk, melyik oldalon közlekedünk? Aztán valahogy így megfejtettem magamban.
0: Így van. Képzeld el, ott is amúgy baloldali közlekedés volt, de 1968-ban átálltak a jobboldali közlekedésre, azóta pedig arról felől vannak az autók. Hát gratulálunk, mindenképp hozzá, ügyes voltál, még hogyha tipp is volt, de szerintem egy gyönyörű szép válasz volt, és gyönyörű szép nyereményed van, ugyanis honnan hallgatsz minket, azt gyorsan mondd el, Léci.
2: Marosvásárhelyről,
0: akkor nagyon közeli nyeremény, képzeld el, Nyárátszeredába kell utaz érte, a Szivárvány Ruhás Üzlet felajánlott neked egy 300 lej értékű vásárlási utalványt.
2: Wow, köszönöm szépen.
1: Reméljük, hogy szeret szépen öltözni, ott lehet válogatni. 300 lejre egy-két vagány dolog biztos kerül a polcokról, a válfákról.
0: Az
2: biztos. Igen, biztos.
0: Az biztos. Jó van, Hajni, akkor mi is köszönjük szépen, hogy játszottál, és akkor további szép napot kívánunk neked, és kitartás a munkádhoz.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Szivárvány Ruhás Üzlet nyertesének! Látogass el Nyárátszeredai üzletükbe a Bocskai István tér 41 szám alá, és válasz ruhákat, cipőket a te stílusodban!
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Látjátok, vannak az életben olyan dolgok, amik nem mindegyek. Például nem mindegy, hogy hajnalban szivárvány, vagy szivárványban hajnal. Na most itt a második eset valósult meg, ugyanis hajnal elmegy a szivárvány üzletbe, és elvásárolja a 300 lei értékű vásárlási utalványát, lehet még játszani, vannak a nyereményeink.
1: Így van, következő órában ismét egy igaz vagy hamis nyeremény keresi majd a gazdáját. Mindjárt mondjuk, hogy mi is a nyeremény, csak ki kell várni. De addig is, amíg türelmetlenül várakoztok, nem semmivel töltitek az időt, mert jönnek a hírek most 9-kor a Gagán mindjárt. Utána jövünk mi is vissza a hármas szabállyal.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autót és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
8: Bergtor.ro.
9: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
10: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek.
11: Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába.
12: További részletek a goldrushresort.hu-n.
13: Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást

0: egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Történt. Rádió Gaga hírek.
1: Közös fellépésre készül a Székely Nemzeti Tanács az autonómia napján. Októbertől változik az útdíj fizetés Romániában. Felhős, hűvös idő várható Csíkszéken. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. December 1-től új hulladékgazdálkodási rendszert vezetnek be a Hargita megyében, ami számos vidéki háztartás számára magasabb költségeket jelent. A legnagyobb drágulás Gyergyó térségében várható, de Udvarhely-Széken és Csíkban is több településen emelkednek a díjak. Az új rendszerben a havi alapdíj a háztartás létszámától függően mintegy 21 és 86 láj között alakul, és egy vegyes hulladékürítést tartalmaz. A második ürítésért külön közel 9 lejes díjat kell fizetni. Minden vidéki háztartás egy 120 literes csippelállátott kukát, szelektív gyűjtésre szolgáló zsákokat és komposztálót kap. A papírt, valamint a műanyag és fémhulladékot külön időpontban szállítják majd el, az üveg és a textil gyűjtésére pedig külön kampányokat szerveznek. Az első év tapasztalatai alapján később a kuka méreteket és a számlázási rendszert is felülvizsgálhatják. További részletek a témában a Székely Honon olvashatók. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség célja nem a szociáldemokrata párt támogatása, hanem az, hogy átvegye annak helyét a román politikában. Úgy véli, a szociáldemokraták számára a kormánya beiktatásáról szóló parlamenti szavazás azt is megmutatja majd, hogy továbbra is az Európa-barát politikai irányt követik-e. Murashan a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS támogatásával készíti elő kormányprogramját és kabinetjét, a Románok Egyesüléséért Szövetséggel pedig korábbi közlése szerint nem tárgyal kormányzati támogatásról. A tárcák elosztásáról a három párt várhatóan ma egyeztet tovább. A Székely Nemzeti Tanács október 25-én Székelyföld autonómiájának napján ismét őrtüzek gyújtására kéri a helyi önkormányzatokat, egyházi és civil közösségeket. Az őrtüzek a tervek szerint 17 óra 30 perckor lobbannak fel Székelyföldön és a Kárpát-medence több pontján. Az idei megemlékezéshez kapcsolódik a 149 székelyföldi önkormányzatot érintő kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy egy esetleges közigazgatási reform során ezek a települések egyetlen régióhoz tartoznak. Az SNT ennek érdekében petíciót kezdeményezett, amelyet a román kormánynak és parlamentnek kívánnak eljuttatni. Izsák Balázs, SNT elnök szerint ezért az idei autonómia nap központi gondolata a közös cselekvés és az összetartozás. A szervezet a Kárpát-medencei magyarság szolidaritására is számít az október 25-i megemlékezéseken. A jelenlegi szabályozás szerint október 1-től új útdíj fizetési rendszer lép életbe Romániában, ezt a hivatalos Rosetre tájékoztató is megerősíti. A személyautóknál a jármű környezetvédelmi besorolása is befolyásolja majd a matrica árát, így a régebbi nagyobb kibocsátású autók után többet kell fizetni. 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek esetében ennél nagyobb lesz a változás, a toll-ro rendszerben a megtett távolság és a jármű jellemzői alapján számolják ki a díjat. A Krónika beszámolója szerint a közútkezelő 2027 áprilisáig halasztaná a Toro indulását, mert az informatikai rendszer még nincs teljesen készen. A közlekedési minisztérium azonban egyelőre ragaszkodik az októberi kezdéshez. Az új rendszer az Európai Elektronikus Útdíj Szolgálattal 2027. január 15-től válik interoperábilissá. Ma többnyire felhős idő várható Csíkszéken, 16 fok körüli csúcshőmérséklettel, a hétvégén pedig 18 fokig melegedhet a levegő. A jövő hét elején sem változik jelentősen az időjárás.

0: Hétfőn még lehetnek naposabb időszakok, kettől azonban ismét a felhők kerülnek túlsúlyban. Napközben 16-18 fok körüli értékekre lehet számítani, hajnalban viszont 2-6 fokig hűlhet a levegő. Október első napjaiban is folytatódik a hűvös, többnyire felhős őszi idő.
1: Most pedig.

0: 9 óra múlt. Szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, elnézést, ha megijesztettem valakit. Bocsánat, ez játékunk van, ezt szerettem volna gyorsan elmondani. Autokit felajánlásával 400 leértékű vásárlási utalvány, autóüvegjavítás, csere, autó, lámpa, mindent lehet itt csinálni, kérem szépen, úgyhogy hajrá.
1: Sőt, még az autólámpát is kicserélik, hogyha jó kedvükben találjátok őket. Persze minden magánszolgáltatás benne van ebben az utalványban. Közben ez itt a hármas szabály, Perecki Szilis, Nagy Endre mikrofonnál, túlerővel szemben szép a győzelet, Dermot Kennedy is ezt jól tudja. Itt az Outnumber.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willy William szólt itt a Gagán. Ez volt a Mayo Mai. Willy William úgy döntött, mikor a művész nevét kereste, hogy azt a nevet is beteszi, hogy anyukája szólította annak idején, hogy ne legyen harag belőle, mert a William rendben van, kell a polgári név, de a Willit is odarakta azért.
1: Andy Endre, ez leszette. Andy Endre. Jó.
0: 3Y-nal. Jó, elmegyünk tovább.
1: Persze.
0: 9 múlt néhány perccel, és olyan szám jött velem szembe az internetek bugyraiból, hogy egy kicsit így meg is döbbentem. Képzeljétek el.
1: Tégedet, vagy mi?
0: Nem, hanem úgy, mint statisztika összesítés.
1: Jaj, szám.
0: Nem track, hanem number. És a lényeg az, hogy már mindenről is statisztikát készítenek, és azt hinnénk, hogy az Eurostat, vagy nem tudom, akármelyik országos, vagy regionális statisztikai hivatal csak az embereket számolja. Emlékszem, mikor volt egy nyertesünk egy reményjátékban, statisztikus volt.
1: Igen, most mondta, hogy
0: a legnehezebb azt kacagtuk el a bárányokat megszámolni, mindig belealszol, hogyha éppen a statisztikában azt az osztopot kell csinálni, de úgy néz ki, hogy minden mást is számolnak. Például a robotokat, pontosabban a dolgozó munkás robotokat is számolják. Világszerte... Igen, ennél azért valamivel ügyesebb robotok. Összesen képzeld el, már 5 millió robot dolgozik a gyárakban világszerte. 5 millió ipari robotról beszélünk. Itt most ne azt képzeljétek el, hogy így ilyen teljesen humanoid formában, hogy Siri most itt eljátszotta, mozgatja a kezét félidióta módon, és akkor így szótagoltan beszél. Nem rólad szóltam, hanem az ilyen robotokról, amelyek hozzá hasonlítanak.
1: Szép mentés. Kösz. Haj, te dicsér, senki más.
0: És igen? A működő ipari robotok globális állománya éves szinten 9%-kal nőtt. Tehát egy tizede még hozzá lett ragasztva a számhoz, csak egy év alatt 2025-ben, biza-biza.
1: Azt a mindenségét. 5 millió robot, hát ahány külhoni magyar létezik a világon, annyi robot van már a világon. Ezt egy kicsit pontosítsuk.
0: Igen.
1: Ugye, hát ezt szokták mondani, ez egy nagy statisztika. De hogy egy kisebb, tehát hogy nem is feltétlenül kisebb ország, azért már 5 millió fővel, szerintem inkább egy ilyen közép-kisebb országnak a lakosságányi robot dolgozik már a világon a gyárakban. Ez azért egészen elképesztő szám. De ha belegondolsz, azért vannak gyárak, ugye, ahol hát bizonyak ilyen, főleg a nagy multik szerintem ilyen 100-150-200 robotokkal dolgoznak már. Úgyhogy azért a nézetméter első robotok száma, ha nem a nagy átlagot nézett, hanem mondjuk gyáranként, azért ilyen szempontból elég koncentrált, sűrített. Most biztos vagyok benne, Kína például annyi robottal dolgozik, hogy ennek az 5 milliónak a 3/4-ét ő teszi ki.
0: Elképzelhető, hogy igazad van. Főleg, hogy most már tényleg annyira automatizált és robotizált gyárak vannak, hogy a designer, a tervező beküldi az e-mail csatolmányt, és kijön az autó. Most mondtam egy abszurd példát, de majdnem itt tartunk ezzel a dologgal, főleg ami ugye a gyártóipart vagy a nehézipart illeti, nagyon sok minden most már jóformán felügyelői munkák vannak, illetve előkészítő munkák vannak, ami az automatizáló mérnöki szakmát illeti, ez már régóta egyébként hullámon van, talán van 10 éve, hogy az első műsort készítettem rádióban arról, hogy az automatizálás meg a robotika mekkora lehetőség a szakmában, most már mindjárt azt is kiütött a nyerekből az AI, de ne vegyük be ezt a kanyart még a témában.
1: Fú, hát igen, mert az szerintem maga a robotika az egy világ, az, amitől már megijedtünk, az AI robotika az lesz az a világ, amitől aztán össze is magunkat. Tehát, hogy szerintem ezzel még óvatosan az AI dologgal, ez évek kérdése, sőt, szerintem már a nyakunkra van lépve becsületesen, de hogy ezzel még azért szerintem kevés információnk van. Én inkább azt nézem, hogy Egyesült Államok 38.400, Japán 36.200, ez nekem amúgy nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államok több robotot épített, vagy telepített tavaly, mint mondjuk Japán, Dél-Korea 30.000, Németország 24.800, tehát egészen elképesztő számokkal dolgoznak ezek.
0: És milyen jó, hogy mindjárt Kínát említetted korábban, mert 10-szer ennyit telepítettek be a kínaiak, 354.000 ipari gyártórobotot egy év alatt 2025-ben tavaly, hogy ijedjünk meg egy picikét. Beszélünk még erről, meg arról is, hogy milyen idióta robotok vannak, és mit nem bíznánk robotokra. Csak várjátok ki, addig jó zene, Katy Perry, itt van Hot and Cold.
2: Mindenről dumálunk.

0: ez a legjobb módszer. Ez a legjobb. Én azt mondom, Berkes Oliver tudta a tutit, volt, ami volt, lesz, ami lesz. Igen.
1: Hogy ez nagyon jó, tehát ezzel nem lehet.
0: Ja, értem, azt hittem, akarsz mondani valamit, akkor szoktál nem. Ilyenkor így nevetni, tehát ez a három hehehe, ez ja. Mikor valamit szeretnél mondani, mert van egy ötleted.
1: Ja, bocs, kettőt akartam, helyesbitek, hehe.
0: Na, akkor ez így jó, így most már értem. Köszönöm, elnézést kérek akkor. Vihar közben egy off-topic SMS, azt mondja, becsaptam a lovak közé. Tudtátok, hogy hétvégén Shakira koncert lesz Madridban. Én Madridban hétvégezek, lássam, oda tudok-e szagolni. Hova? Vihar. De ilyeneket ne írj el. Rádióba. Hova szeretnéd? Szóval mindegy, visszatérve a robotokra. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy azért nagyon durva 5 millió robot dolgozik már a világgyáraiban, és hogy borzasztó nagy ütemben fejlődik ez az egész technológia. Például ugye ott maradtunk el, hogy 2025-ben Kínában 354 000 új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. És ez az üzembe helyezett ipari robotok 59%-át jelenti világszinten. Világszintet. A világ robotainak 60%-a, és talán az előbb az 80-at mondtam, vagy 75-öt valami, és kicsit sokat mondta, de az 59%-a az Kínában van. Egészen elképesztő, mi megy Kínában. Tehát annyi emberük, olyan folyik ki az országból, olyan technológiájuk van, hogy folyik ki az országból, de azért nagyon ügyesen maguknak megtartják ezt, és közben emellett még van több, mint... Hát mennyi? A világ robotainak 59%-a náluk dolgozik, és még így is tudnak egy olyan életet élni, nem tudjuk pontosan, mert ugye aki ott él, az él ott, mi nem látunk ebben annyira bele, de hogy mégis tudnak egy olyan technológiát, meg olyan világot fejleszteni, ami lassacskán világvezető lesz. Egészen elképesztő ez a kínai mentalitás felfogás.
1: Igen, nem beszélve, ami emögött áll, és nem a robotokra gondolok, hanem az emberi munkatempó és az emberi munkamentalitás, amit ők képesek leművelni, úgyhogy 12 órás munkanap 6-szor egy héten, és simán belefér egy közé. Népszerű, egyszerű proletár család életmódját fenntartani. Ez valamilyen szinten náló társadalmi elvárás is. De vissza ne az emberi robot munkához, hanem a robot-robot munkához ez esetben, mert hogy ebben az egészben engem az vigasztal, az nyugtat meg, hogy a legtöbb ezek közül a robotok közül le van csavarozva.
0: Tehát, ugye, és nem fut utána.
1: Lehet, hogy megmosolyogtok most, de én egyáltalán nem bánom, mert ugye amikor itt a kanyarban az, hogy a legtöbb ilyen ipari robot aztán lassan AI vezérelt lesz, én nem bánom, ha ebből a hány mennyi 354 000-ből 353 999 legyen szépen betonalapra lecsavarozva, úgy szépen dübelle, behúzatva, jó mérre, nem kezdjenek ott mindenféle ötleteik, ne támadjanak, ha nem muszáj.
0: De miért az az egy, az miért menjen?
1: Az egy.
0: Most ha bocsánat, hogy a részletekbe elveszek, de az egy, az most hogy miért hibás ő?
1: Egyet megbírunk. Egyel még
0: elbírunk. Hát, becsöcsék egy férfi, azt egy robita csak lebír. Elbír, igen. Hát értem, nem változott igazából a világ semmit, Endre, az elmúlt 30-40 évben. Semmit. Csak régen, mikor bementél egy kapun, azt nézted meg első alkalommal, hogy a kutya meg van-e kötve.
1: Most.
0: Hogy nehogy rád fusson. Most ugyanezt csináljuk, semmi más nem változott, csak nem ugat. Hanem nyikorog, vagy mit tudom én, mit csinál. Bemész és azt nézed meg először, hogy a robot le van-e csavarozva. Mi változott? Tehát, hogy a maga az életminőségnek az alapfeltételei, azok minden ugyanúgy marad, csak átalakul. Minden ugyanaz marad. Hát most is ezt nézed meg először, így van. Meg van-e kötve a robot.
1: Most már a kis szuvenírboltokban Parajdon meg Szovátán nem olyan táblát keresünk a kapura, hogy harapós kutya, hanem vigyázott, nincs lecsavarozva a roboton.
0: És akkor
1: tudod, hogyha valaki vesz be, az menni az udvarra, akkor ennél a táblánál kétszer is meggondolod. Nem tudom, hogy programozzák ezeket a házi robotokat majd, ha lesz ilyen, főleg amelyik nem lesz ugye lecsavarozva, hogy érzékenyek lesznek például ugyanúgy a postásra, meg a plébánosra házszenteléskor.
0: Igen. Igen, csak nem a sztoridibálja, hogy R2-D2, hanem R1-D2. Ez lesz a különbség. 0730-54-88-88. További csodálatos robotos ötleteket írjatok nekünk ide az SMS számunkra.
2: Mindenről dumálunk.

0: Calvin Harris, Tom Grennan by your side. Itt vagyunk mellettetek. 9:50 belül a péntek délelőttben is. A robotok világáról beszélünk. Ipari robotok fontos le legyenek csavarozva, aztán önálló életet kezdenek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy hol vannak. Azt írja nekünk a hallgatónk. Az én véleményem, hogy még nagyon messze állunk attól, hogy a kétkezi munkát átvegye az embertől a robotika. Vannak robotok, amik segítik az ember munkáját, de az embert nem pótolják. Igen, így van ez még. Teszem hozzá nagyon óvatosan, nagyon halkan egyelőre. Viszont már vannak olyan munkafolyamatok, amelyek teljesen automatizálva vannak. Egy dolog biztos, és igaza van a hallgatónak, hogy úgy, ahogy nálunk a kétkezi munkás időnként, helyenként el tudja rontani, azt egy robot sem tudja megcsinálni.
1: Tehát, pontosan.
0: Az emberi munkában ez a legszebb, hogy a tévedéstől lesz igazi, eredeti és egyedi.
1: Igen, most ez azért nagyon fura a helyzet, és nagyon fura mucia a helyzet ebben az egészben, mert hogy a robot azokat a munkákat fogja átvenni az emberektől, idézős kétkezi munkákat, amelyeket mindig is utáltunk. És gondolj az ilyen szalagmunkákra, gondolj az ilyen annyi munkán van, hogy hát például, hát miért nálad?
0: Az már van.
1: Igen. Az már megvan, tehát ezeket mind megvannak. De hát gondolj bele, mit dolgozol? Egy autógyárban dolgozol, de menő, csak napi 8 órát csavarom ugyanazt a 3 csavart minden egyes autóra. Érted? És egy idő után azt mondod, hogy ezt mindenki joggal panaszkodik az ilyen munkákra. Ezeket veszi át, csak hogy átveszi a robot ezeket a munkákat, amit amúgy sem szeretünk csinálni, akkor hirtelen az lesz, hogy elveszi az embereknek a kétkezi munkáját. Én értem, és ne értsétek félre, ezzel nincs semmi baj, hogy erre kicsit mérgesek vagyunk, mert az, aki hajlandó volt 8 órát csavargatni 2 csavart, az azért csináltam, mert meg kellett éljen valamiből.
0: De milyen jó.
1: Nem azért, mert fúj, de mekkora hobbi.
0: Egy az egybe elmesélted a Charlie Chaplin filmnek az ikonikus jelenet sorát, a modern világot, ahol tényleg az van, hogy úgy marad, benne marad a mozdulat a kezében, a két csavarnak a meghúzása, és mindent húz meg, megy oda, a másikhoz húzza meg a húzentrogerén a gombot, tehát nem tud már más csinálni, annyira bele van kattanva. Igen, nem mindegy, hogy a gyártó soron 20 év után Józsika ég ki szakmailag, vagy pedig a tekercs az XC27-es Pro robotból. Ezek szerint úgy néz ki. Messze még a Skynet ébredése igazad van, Robert, nem is ettől tartunk, csak attól, hogy mihez kezdünk magunkkal, ha már mindent a robotok csinálnak.
1: Nem fognak mindent a robotok csinálni. Ugyanaz a helyzet, mint az AI dologgal, tehát ezért már nagyon sokat beszéltünk, hogy nem fogja az AI átvenni az életünket, mert nem éri, tehát hogy tényleg gondolkozunk szerintem földi fejjel, nem éri meg. Nem fogja meg, a cégeknek éri meg egyedül, a magánszektornak. De hát van egy állam, van egy, most értsétek jól, és ne az átvitt értelmében, felső hatalom, akinek nem az a célja, hogy robotok dolgozzanak, mert nem fizet adót a robot. Érted? Mm-hmm. Nem fogod tudni megadózni, hogy nálunk a cégnél van 12 robot, hát rendben, akkor a csiászét lejjetek, szívesek, fizessétek ki. Tudod, mire motorolajra, vagy mi a túróra fogsz csiászét fizetni. Nem éri meg, érted? Nem éri meg, tehát nem kell ennyire gondolkodni, csak ez egy ilyen fellángolás.
0: Ez jó gondolat, így ahogy van például ugye állami egészségügyi pénztár és állami egészségügy, volna egy állami központi szervíz szolgáltatás rendszer, és ha fizetnél az államnak kötelező módon robotszervizelésre havi járulékot a robot munkakönyve után, akkor jönne az állami robotszervizelő cég, és megnézni, hogy van egészségügyi szervizkártyája a robotodnak, és ha van, akkor szépen megkenni olajjal, ahol meg kell.
1: Nagy ötleteket. Az a helyzet, hogy most olyan mondatod volt, hogy igazából az elmúlt 3 percet vissza is szívom. Hát miért ne? Hát a kötelező biztosítások világában élünk. A rollerre kell kötelező biztosítást kös. Tehát most már pont egy céges robotra ne kelljen kötelező biztosítást kötni. De igazad van. Meggyőztél mindenkor. Hát ennek ez lesz a jövője.
0: Elviccelek. Kolléga is, hogy majd lesz robotadó, de nem akarok ötleteket adni. Ilyen lassan bevesszük ezt a kanyart. Ha valakiről le kell húzni a bőrt a hátáról, hát akkor akár a robotéről is le lehet húzni. Vagy miért ne? Legtöbb esetben, mint nálunk, ahogy te is mondtad, inkább az alkalmazóéről. Mi most nem lehúzunk, hanem inkább visszarakunk egy jó vastag nyeremény réteget, mert hogy valakit keresünk, és az igaz vagy hamis játékunk keretén belül valaki futhat mindjárt egy nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
7: Bergtor.ro. Mi csináljunk a lánybúcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Magitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lánybúcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor magitours.ro.
10: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro per kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
12: Kész a 10 órai!
13: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
16: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
17: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
16: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: A reklám után
22: ismét lágere.

0: legújabb igaz vagy hamis játékunk következik, és szeretnék hívni egy játékos, mert olyan vagány nyereményünk van, hogy fej, nagy már itt maradjon.
1: Így van, az Autokit 400 leves vásárlási utalványát nyerheti meg. Regisztrált játékosunk Sanyika. Sanyika, aki becenévvel regisztrált, nagyon szeretjük az ilyen embereket, akik ennyire szeretik a saját becenevüket. Lássuk Sanyikát, elérjük-e, és igaz vagy hamis állításra jól válaszol-e.
2: Halló.
1: Halló, Sanyikához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Sanyika, regisztráltál a Rádió Gaga nyeremény játékára.
2: Sziasztok.
0: Hello, szavasz.
1: De jó, hogy így megörvettél nekünk. Hol találunk téged? Hogy zajlik a péntek reggeled délelőttöd?
2: Köszönöm szépen, jól melóba vagyok.
0: Na, mi dolgozol, hol vagy?
2: Én egy húsüzletben dolgozok, Matyi bácsi húsboltjában.
0: Jaj, de jó, és te vagy a hentes? Vagy mit csinálsz te? Csomagolsz, elárusítod? Mindenes. Hát igen, az elejétől hentes a végéig, ahogy. De nyugtass meg, hogy nem te intézed a mészárszék oldalát is.
2: Hát, bár segítek mindenben.
1: Így van, csontozunk, darálunk, kockázunk, amit kell, mindent.
2: Így van, pontosan.
1: Ez a helyes, főleg, hogy a kötény ne maradjon tiszta a nap végére, és akkor tudjuk, hogy rendben volt a munka. Regisztráltál a játékunkra, magabiztosnak kell lenned, Cili, mond egy állítást, és el kell döntened azt, Sanyika, hogy igaz vagy hamis, jó?
2: Rendben.
0: Na figyelj, van-e autód amúgy, Sanyi?
2: Van.
0: Vezetsz-e, ugye ez lett volna a kérdésem. Figyelj, így szól az állítás így szól. Az aquaplaning, azaz a vízenfutás, azt jelenti, amikor a gumiabroncs elveszíti a tapadást az úton felgyülemlett vízréteg miatt.
2: Ez igaz, na, ez az állítás, véleményem szerint.
0: Ez határozottan igaz, nem csak a te véleményed, hanem mindenkinek a világon ez kell legyen a véleménye, mert ez így van, és az egyik legveszélyesebb dolog, ugye, ami az úton történhet, meg ezért a legfontosabb az, hogy az embernek a gumi felületei azok rendben legyenek. Remélem, hogy nem jártál már így, ugye, ez nem tapasztalatban mondtad, vagy nem volt ilyen.
2: Még nem.
0: Maradjon is így. Még, ezt kívánjuk még neked.
1: Ne is járjál így, igen. A kanyarban óvatosan, hogyha nagy esőzés van, főleg ha felgyűl a víz az úttesten, az veszélyes tud lenni. És ha már autód van, akkor van ide egy nyeremény is, méghozzá, aminek nagyon meg fogsz örvendeni, mert itt van az Autokit szaküzlet, és az ő részükről ők mindenfélével foglalkoznak, autó kozmetikával, kisebb hibák javításával, fóliázással, szélvédő javítással, szóval náluk nyertél vásárlási utalványt 400 lejre.
2: Szuper, ez nagyon-nagyon jó,
0: szuper. Nagyon örülök, neki köszönöm szépen. Autót el tud vinni kozmetikába, ki lehet ápolni, putyulgatni a kis kocsikát, most ebből a pénzből biztos lesz rá lehetőség, úgyhogy gratulálunk. Így van, gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen, és akkor
0: további jó csontolás, húsolást, eladást, kóstolást.
2: Köszönöm szépen,
0: köszi szépen.
1: Szép napot legyen.
2: Szia, Sanyi.
3: Gratulálunk a csíkszeredai Autokit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: veled ez a hely. Sanyika, de ügyes vagy te, Sanyika, ügyes vagy, gratulálunk, és nagyon-nagyon örülünk neki, tudtunk veled játszani, és ezt a méltán nagy nyereményt, ezt neked tudtuk adni, és biztos vagy benne, hogy jó helyre került, úgyhogy további jó húsizást kívánunk ma egész áldott napra, ti pedig regisztráljátok, mert még van játék a mai műsorban.
1: Szerintem a Sanyi örömében dupla vastagra szereteli a Flecken húst, úgyhogy érdemes nála mindenképpen jó kedvű napon vásárolni. Mindeközben hírek érkeznek mindjárt 10-kor, igaz, vagy hamis játék lesz következő órában is, úgyhogy mondjuk majd mi a nyeremény hírek, tehát először folytatódik még egy órával a hármas szabály azonnal.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
2: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Haladás utca 18.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
7: Építs karriert a Borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi Borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ro-n.
6: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velük!
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazságot.

0: Grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Történt. Rádió Gaga hírek.
1: Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak Romániában, földrengés volt Vráncsa szeizmikus térségében, többnyire felhős lesz az égbolt hétvégén. Üdvözlöm a hallgatókat, hozom a részleteket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén jóval több és jobb minőségű burgonya termett Hargita megyében, mint tavaly. A gazdák helyzetét ugyanakkor nehezíti az alacsony felvásárlási ár, amely a magas termelési költségek mellett sok esetben csak a kiadásokat fedezi. A burgonyát ráadásul évről évre kisebb területen termesztik a megyében, miközben az import és az értékesítési nehézségek is fokozzák a nyomást. A szakemberek szerint hosszabb távon a biotermesztés és a különleges burgonyafajták jelenthetnek új piaci lehetőséget. Ma reggel ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában, a piacvezető kutaknál literenként 8 banival drágult a benzin és a gázolaj. Az ÖMV töltőállomásain a dízelára először lépte át a 11 lejjes határt, míg a Petromnál megközelítette azt. A benzin több nagy kúthálózatnál már 10 lej fölött van, bár egyes töltőállomásokon továbbra is találni ennél valamivel olcsóbb üzemanyagot. Az autógázára egyelőre nem változott jelentősen. A Richter skála szerinti 3,3-es erőségű földrengés történt ma hajnalban Buzou megyében. A földmozgást közel 143 kilométeres mélységben észlelték, epicentruma mintegy 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben eddig 16, 2 és 4,1 közötti erőségű földrengést jegyeztek Romániában. Légi célpontot észlelt ma hajnalban a román hadsereg radarrendszere Galactól mintegy 20 kilométerre keletre. Helyzet megfigyelésére két F-16-os vadászgép szállt fel a borcsiai légitámaszpontról, a Védelmi Minisztérium szerint azonban nem történt légtérsértés. Galac megye keleti és Tulcsel megye északi részén roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot, ma légi riadót ezt követően lefújták. Hollandia és Németország 1-1-es döntetlennel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét. Cody Gakpo a 92. percben mentett pontot a házigazdáknak. Az A-ligában Görögország 2-1-re nyert Szerbiában, Norvégia 3-2-re legyőzte Dániát, míg Portugália 1-0-ra verte Wales. A B-ligában Ausztria 3-1-re győzött Izrael ellen, Koszovó pedig 1-0-ra múlta felül Írországot. A D-ligában Málta 2-1-re nyert Andorában, Litvánia pedig 2-0-as győzelmet aratott Liechtenstein vendégek. A címvédő olasz női teniszválogatott 2-1-re legyőzte Kínát, ezzel utolsóként jutott be a Billie Jean King Kupa shenzheni elődöntőjében. Chang Shuai magabiztosan nyerte az első egyest Elisabetta Cocciareto ellen, Jasmine Paolini azonban egyenlített Cheng Qinwen legyőzésével. A továbbjutásról döntőpárosban Sara Errani és Paolini háromszetben bizonyult jobbnak a kínai kettősnél. Az olaszok így címvédőként folytathatják szereplésüket a legjobb négy között. A többnyire felhős idő várható Csíkszéken, 16 fok körüli csúcshőmérséklettel, a hétvégén pedig 18 fokig melegedhet a levegő. A jövő hét elején sem változik jelentősen az időjárás, hétfőn még lehetnek naposabb időszakok, kettől azonban ismét a felhők kerülnek túlsúlyba. Napközben 16-18 fok körüli értékekre lehet számítani, hajnalban viszont 2-6 fokig hűlhet a levegő. Október első napjaiban is folytatódik a hűvös, többnyire felhős őszi idő.

0: 10 óra múlt néhány perccel, nem késztetek le mindenről, csak néhány dologról. Például 3 órányi 3-as szabályról. De jó hírünk, hogy egy még hátra van nyereménnyel, ráadásul az igaz vagy hamis játékunkban. Az Auto Workshop ajánlott fel egy gumicsere vagy futószög állítást, lehet választani, és jaj, de jó lesz a nyertesnek.
1: Nagyon jó, végre egyenesen tud mindenki majd ezután menni, aki megnyeri ezt a versenyt. Mi is igyekszünk egyenesen menni a

0: A következő egy órában Nagy Endre és Berecki Szilja mikrofon mögött, illetve George Ezra egy másik mikrofon mögött jön a Shotgun című dal. Ezzel indítjuk a műsor utolsó óráját erre a hétre.
1: Ez a hármas szabály.
2: A maga nemében.

0: Jonas Blue és az egész bagázs Edge of Desire 10 óra 10 perc másodperceken belül, és folytatjuk a pénteki kiadást. Ott maradtunk el, hogy akinek robotja van, kösse meg. Mert ha nem, akkor a felelősség az övé. Nagyjából ez volna a témánk, persze nem akarjuk ennyivel az egészet agyoncsapni. Egy tény viszont biztos, a számok azt mutatják, hogy világszerte rohamosan nő az ipari gyártásban használt robotok száma, és ez még tényleg nem az otthoni móka robot kategória. Nem az, hogy jaj, de vicces, nézd meg ott, ha kezébe nyomom a kaszát a humanoid robotomnak, akkor egészen szép rendet tud suhantani a lucernásban. Nem erről van szó. Tényleg óriási nehézipari és sorozatgyártásban egyre komolyabb számban dolgoztatják most már a gépmasinákat.
1: Igen, látod közben ezt a videót, amit kaptunk az egyik hallgatótól? Nézd csak meg, hogy Robert írja nekünk, hogy ha én ez a konyhát szétveri, nekünk robotadózás havonta 4 trafó, 10 ellenállás és egy akkumulátor. Nézzek, küldött egy TikTok videót. Enyhén túl vannak vezérelve, vagy hogy mondjam ezek a robotok. De figyelj, pont, nézd meg, milyen pontosan dolgozik, nézd csak egy kicsit tovább.
0: Szetteli a serpenyőt ember.
1: Nagyon jó, ez jó lesz, jó lesz. Én nagyon, nagyon fogok szórakozni rajta. Átkerülnek a bakis videók, tudod, amiket mindig néztünk, kacagunk rajta. Jó, meg kell zárni, nem tudok beszélni. Átkerülnek majd ilyen robotos bakis videókra, de nagyon jó. Zseni, zseni, imádom, imádom, nagyon jó.
0: Igen, azt írja nekünk Imre, hogy ha a robotok mindenki munkát, vagy nem mindenki munkáját elvégzik, lesz időnk egész nap gitározni, művészetekkel foglalkozni, írja Imre. Hát olyanok leszünk, mint egy elkényeztetett késő reneszánsz pojáca a grófi kastélyban. Fellapozunk egy szép regényt, előveszünk egy lantot, igen, megfestünk jó. Egy naplementét, miközben a robotok igazgatják a világot. Hát bár ez volna az idilli jövő, Imre.
1: És mit csinálunk, fotoszintetizálunk, vagy mit szeretnétek csinálni? Tehát már nem azért, de egy kiló kenyér, ami becsületes ára van, az 10 lej felett kezdődik. Tehát, hogy azért most már lassacskán úgy értem, én értem. Nekem tetszik ez. Én el tudnék gitározgatni egész nap, ugye ellennék vele. Csak hát na, hát a pénz nem keresi meg saját magát. Csaba írja nekünk, a hajdani Ludas Matyiban volt egy jó karikatúra, egy fehér köpenyes tudós kutató üti egy szekér oldalát felmondó levéllel a kezében. Akkor a számítógépek olyan méretesek voltak, és azt írja, hogy nem rúghatsz ki, én terveztelek. Írja nekünk Csaba. Hát most már back in life, vagy mit tudom én, welcome in life.
0: Back in time igazából, mert ha meggondoljuk, akár fél századok is lehet az a karikatúra, mikor volt még Ludas Matyi folyóirat, és lám-lám, talán igaza is lehet. De persze, amellett, hogy vannak ezek az ipari felhasználások, én itt közben rákerestem, és egy picit erről is beszéljünk, ebből is szemezgessünk, vannak otthoni használatra most már kifejlesztett, teljesen ijesztően emberhű életű humanoid robotok is. Egyszerűen ott nyüzsög a konyhában, tesz-vesz, annyi, hogy végzi a dolgát, és nem akar tőled semmit. Van egy ilyen haszna, akár a humán verzióval szemben, ha nagyon rosszak akarunk lenni, viszont tényleg most már ez is egy külön piac kezd lenni, hogy a háztartási saját ember alakú robotok is most már talán tényleg bekerülnek sorozatgyártásba.
1: De ez mit csinál, hogy otthon segít neked a konyhában, vagy mit csinál ez?
0: Igen, elpakol, tesz-vesz, mosogat, leszedi a ruhákat a szárítóról, ahogy összehajtja a lepedőt soha az életbe, ha újra születsz háromszor.
1: Az persze.
0: Nem fogod úgy összehajtogatni. Főleg a gumiszélű lepedőt férfi nem tudja összehajtogatni.
1: Ezt akartam, ezt akartam mondani, hogy megnézem én azt az illető kis fémmasinát, hogy a túróba fogja összehajlítani a gumiszélű lepedőt, mert hogy az nem lehet sehogy, az egyszer 100%. Nincs az a technika. Nincs az a módszer, az a fogás, szerintem, ami azt a lepedőt normálisan összeadja. Nem létezik, hogy egy robot, kifejlesztett robot ezt megcsinálja.
0: Egy automatizáló, programozó, valaki ezt már megírta, ez a gumis lepedő hajtogatás.exe program, és azt, amikor lefuttatja a robot, olyan szép lesz, hogy csodájára fogsz járni, és többet a közelébe sem mész egy lepedőnek se. Kellene nektek háztartási robot, akár ilyen humanoid formájú, ha igen, milyen ártatlan tevékenységekre írjátok meg nekünk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Takács Gergő.
1: Elkezdte.
0: Mi pedig folytatjuk természetesen 20 perccel 10 óra után. Itt is vagyunk veletek, robotokról beszélgetünk. Krisztina írja, sziasztok, nekem kéne egy vasalj, hogy vasaljon, mert azt nem szeretek. Aha. Robotvasaló miért nincs te? Mm-hmm. Hát de tényleg, gondolj, hát mindenünk van, robotporszívónk van. Robotporszívónk van.
1: Igen, csak azon gondolkozom,
0: robotporszívónk van.
1: Robotfűnyírónk van, ami tudja a GPS-el, ja, hol a kert vége, hol a kert eleje, így megvan, van. Igen.
0: Igen?
1: Különböző.
0: Még mink van robot?
1: Hát van a konyharobot.
0: Konyharobot! Konyharobot! Csak adagolod hozzá, ez a neve,
1: az
0: így van.
1: Vicces, nem, hogy ezelőtt 50 évvel mit neveztünk robotnak?
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: amúgy
0: igen.
1: A konyharobot, a full automata konyharobot. Ott kezdődik, hogy megnézed, hogy hova raktam el megint a murokszecskálónak azt a nem tudom milyen palettás, forgattyús élét, mert a robot csak akkor működik, ha én dolgozok 3 órát, hogy összeszereljem, mert a fiók aljába elvesztettem a dugattyút, amiben bele kell nyomni a darálóba a húst. Nesze robot.
0: Pontosan, egyetlen egy edény talál bele, azt se kapod meg sehol, mert az utóbbi, tehát a múltkor tojáshabot vertél benne, és ahhoz nem volt jó a konyharobot, és aztán valahogy az bepasszított, aztán meg keresed a fedelét, hogy tudjad adagolni hozzá majd még a hozzávalók. Tehát, hogy igen, ez volt régebb a robot. De megvan az is. Vasalunk miért nincs? A világ legjobban ezt utálja. A vasalást. Mindenki utál, jó, tisztelt kivételen, de nagy része utál. Mindenünk van, mosógépünk van, mosogatógépünk van, szárítógépünk van, robotporszívunk, robotfű, mindenünk van. Miért nincs robotvasaló?
1: Ez nagyon jó kérdés. Szerintem azért nincs robotvasaló, olyan, aki tényleg teljesen automatán felkapcsolja a nagyvillanyt a nappaliban. Kiveszi a szekrény merről a vasalódeszkát, felállítja a megfelelő magasságba, utána elmegy, megnézi, hogy hova vannak begyömöszölve a vasalni való ingek, mert én rosszul szárítottam, mert én nem szárítottad válfán, így nem lehet kivasalni, zárója bezárva, ezt mind elmondja a robot is persze. Azért nincs még ilyen, mert nincsenek robot telenovellák a tévében, amit nézhet vasalás közben.
0: Bakker, tényleg. Mert vagy egy jó robot képregényt mondjuk nem azt kell lapozni. De tényleg egy jó robot Emmanuel.
1: Igen.
0: Hát milyen jó, Rob Emmanuel.
1: Rob Emmanuel kellene legyen a hosszú robotos telenovella, és akkor néznék
0: Robocsúj. A... Robocsúj. Nagyon jó. Nagyon jó. Robojmán. Még mondjak.
1: Azt kérdi még nekünk jó itt, mindeközben igen. Masina ártatlanul gondolkodva, hogy de ezek ugye, mert beszéltem a háztartási robotokról, hogy egy kicsit ilyen emberi formájúak most már lassan, hogy de vajon mennyire humanoid formájúak? Szerintem ez sok egyedül élő embert érdekelne.
0: Na, az persze. Rávágjon meg a 220. Hogy nem mondjam másképp, ugye, mert akkor témához illene. Tehát, hogy igen, értem, hogy mire gondolsz, erre most már kitaláltak ennél sokkal visszafogottabb módú dolgokat is, úgyhogy drága Masina, ha ismersz ilyen egyedülálló ismerős, mondd meg, hogy ne robottal foglalkozzon, mert oda csipi a 4-es csapágy véletlenül, és aztán abból sírás lesz. Ez csak itt hagyom. József, azt írja, sziasztok, a robotok, ha jól vannak programozva, akkor az iparban jól jönnek, viszont otthon háztartásban nem kellene. Erről egy vicc is eszembe jutott, a vége az nem rádióbarát, úgyhogy besolfasson, mert úgy érzem, hogy ez Prima Vistára most nem lesz jó. De igen, majd elolvasom, addig beszéljön.
1: Én hátradöltem és vártam, ameddig eljutsz a vicc, 2.viccig. Ilyenkor a rádiós műsorvezető mindig megtorpan a Prima Vistás SMS olvasásban, nem tudja, hogy mi lesz majd a vége. Minden esetre, hogyha az ember túl közeli kapcsolatba kerülne egy háztartási robottal és felhívna a szervizt, azért kínos lenne negyed órán keresztül hallgatni a füreliszt, ameddig egy élő embert kapcsolódok a szervizből, hogyan lehet kiszabadulni.
0: Igen, de nem olyan rossz, vagy nem, a vicc az borzasztó, de nem olyan durva. Tehát azt írja, hogy szevasz haver, hogy vált be az asszonypótló robot, mosás, főzés, takarítás, oké, de amikor ágyba akartam bújni, akkor gombot vart oda. Hát megkeresünk. Így van. 0-30-54-88-88, nagyon keveset vagyunk ma már itt, éppen ezért írjatok nagyon gyorsan.
2: Mindenről dumál.

0: One Direction és a Best Song Ever. Elnézést kérek a mikrofon recsegésén, nem tudtam, hogy Endre 82 másodperccel hamarabb beadja a mikrofonomat, élőben mi kellett volna. Mindegy, viccet félretéve. Folytatjuk már, hát mégiscsak péntek van, és lazulunk így a végére. Imádom István üzenetét, azt írja nekünk, sziasztok, villanyszerelő vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mikor veszél a munkám tőlem, amikor egy tablóba vagy
1: kötöző dobozba,
0: igen, megvan, kötöző dobozba három józan Dória mocsolkodott, azt oldja meg nekem. Nagyon jó, persze, mert amikor a vaskész belenyúl a három fázisba, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz a kirobbanó teljesítmény.
1: Igen, pont azon gondolkodom, én is olvastam közben az Istvánét, hogy valóban szerintem a robotok egyelőre csak arra képesek, hogy a semmiből elvégezzék a jó munkát, de azt, amit mi egyszer emberek összegányolunk, arra a helyrehozó robotot hiába próbálnak programozni, mert amit mi rontunk el az emberi képességünkkel, ugye az idézőjeles józan Dorel szakemberek, ahhoz szerintem nincs az alkalmazkodó képes AI és szoftver, ami egy robot fejében belenéz abba a kötöző kábelbe, vagy abba a biztonsági dobozba, vagy biztosíték táblába, ezt akartam mondani, és az helyre tudja bogozni majd.
0: Az biztos, hogy nincsen. Ne aggódj, drága István, biztonságban van a munkád. Közben mi van még itt? Azt írja nekünk az egyik hallgató, hogy létezik ajtószerelő robot, én Levente vagyok, Marosvásárhelyről, autószerelő. Nem hittem, hogy még az én munkám is függőben lesz valamikor, de itt a bizonyíték videó. Kaptunk egy Facebook linket, ahol hát egy robot betesz egy ajtókeretet egészen pontosan milliméter pontosságra egy helyre, egy ajtónak a helyére. Az a helyzet, hogy most már kezdek abba beleszokni, vagy megszokni azt a helyzetet, hogy már szkeptikusan kell az ilyen videókat nézni, hogy nem-e AI véletlenül, de nem tudjuk, nem jöttem teljes mértékben rá, viszont simán elképzelhető, hogy miért ne hát a lézer pontosága be tudja azt mérni, hogy hova kell azt.
1: Igen, közben pedig érkezik egy saját tapasztalatból származó üzenet Erikától, aki azt írja, hogy feltettük a kérdést, hogy a háztartásban milyen robot kéne, azt írja, hogy és egy robot anyós, aki mikor pofázol, pont.
0: Jó ötlet. Köszönjük szépen, Erika. Jó ötlet. Hát most el tudom képzelni, hogy attól függ, hogy akkumulátoros vagy tápegységes. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos kérdés, hogy a robotanyós az akkumulátoros vagy tápegységes.
1: Ha igen. Mondjuk konnektorból működik, akkor úgy kell csinálni, hogy a hosszabbítója ne érjen el a hálószobáig.
0: Pontosan, nagyon jó. Ez a úgy költöz, hogy anyós ne érjen át papucsba, ez ugyanaz az effekt lesz, csak hogy úgy helyezd el, hogy a konnektor ne érjen el a hálószobáig. Például. Ez nagyon jó opció. Az akkumulátorosan már kicsit bajba vagy, mert ott az őt neki önálló élete van, kérem. Rácsatlakozik a töltőre, inkább maradjunk így, és feltölti magát. Mondom, bocsánat, na utólag esett le nekem nagy... Nem. Tehát rácsatlakozhatja magát a töltőre, feltölti, és onnan éli az életét. Úgyhogy kell egy tápegységes kell.
1: Igen, nézd meg, Masina közben elküldte, vagy megérkezett üzenete második fele, hogy a viccet félretéve is, ebben én óriási veszélyt látok az emberi kapcsolatokra nézve, és itt ez áttételesen is érvényes, mert nem csak az lesz gond, hogy sok mindent már robotok végeznek el helyettünk, vagy nekünk, vagy ott lesznek a környezetünkben, hanem azt is, hogy nem kell akkor olyan sokat mi emberek egymással kapcsolatba lépjünk, és kiváltja az emberi kapcsolatainkat az, hogy de mondjuk úgyse tudod magad úgy jól kiüvöltözni egy robottal, na. Tehát szerintem nem fog, azt a fajta nyomást nem fogja leengedni a lélekről.
0: Valószínűleg igen. De hát ez már megérkezett a home office-szal, úgyhogy szerintem most már ezen egyenes lejtőn vagyunk így is, úgy is, hogy most vagy jön robot, vagy nem jön robot. Szinte mindegy, de én abszolút értem, kivéve akkor, hogyha a robot dolgozik helyettünk, mert akkor van időnk kártyázni. Tehát ő szerintem ez még akár meg is oldhatja a szociális problémáinkat. Na, hát még ez egy óriási nagy kalap, és rengeteg féleképpen el lehet érni ezt a témát, meg fel lehet dolgozni ezt a témát. Még biztos vagyok benne, hogy lesz róla szó, de egyelőre most el kell engednünk, ugyanis játszani fogunk igaz vagy hamis játékot. Nem robot, nem számítás, hanem igazi játék igazi nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: Stressz?
5: Megvan.
4: Fáradtság?
5: Az is.
4: Akkor mi hiányzik?
5: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
4: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
5: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
4: Mert néha nem szabadság kell.
5: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
6: Futószögállítás, gumicsere, részecske szűrő.

0: kettő kezekben az autód. Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
1: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
0: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
2: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszereda, Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
4: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autókitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 percés szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autókit.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét slágerek,

0: Igaz vagy hamis? Utoljára ezen a héten a hármas szabályban? Kérem, lássuk, hogy ki lesz játékos.
1: Attila telefonszáma már is a tárcsázóban, ő csósolta ki a véletlen generátor, és amennyiben felveszi ezt a hívást és jól eldönti, hogy igaz vagy hamis, amit állítunk, ővé lehet a jó kis nyeremény ebben az órában, méghozzá az autóworkshop utalványa.
2: Halló.
1: Halló, halló, Attilához van szerencsénk, szia!
2: Igen.
1: Szia, igen. Attila, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
0: Szevasz.
2: Igen, sziasztok.
1: Regisztráltál a nyereményjátékunkra az igaz vagy hamisra, és meglephet a szerencse, hogyha jól teljesítesz, mit szólsz?
2: Jó, benne vagyok, rendben.
0: Hogy vagy ma reggel, mit csinálsz itt péntek nevében, mit teszel, veszel?
2: Jó, épp itthon vagyok a családdal.
0: Otthon a családdal, ez mit jelent? Hogy mindenki otthon
2: igen,
0: van?
2: Hát igen, most mindenki itthon, igen, ma.
0: Ja, jó van, akkor egy kicsi szabadnap, egy pici pihenés nektek. Szeretnél-e nyerni, vagy van-e időt, hogy nyerje valamit nálunk?
2: Szeretnék, igen, szeretnék.
0: Na, már csak egyetlen egy mondatra kellene jól válaszolni, hogy igaz vagy hamis. Figyelj, így szól az állítás, és akkor utána mondjuk beszélgetünk. A taxisok New Yorkban híresek a lila színű autóikról. Na, ez igaz vagy hamis?
1: Gondolkozzál filmjeleneteken, milyen ikonikus színe van a taxiknak New Yorkban. Mindenik egyforma.
2: Hamis, szerintem.
0: Mm-hmm. Persze, hogy hamis, egyértelműen hamis. Meg tudod-e mondani, milyen színű a taxi New Yorkban?
2: Sárga.
1: Így van.
0: Hogyne. Hát persze.
1: Nem is értem, miért voltál sárga. Ilyen bizonytalan a válasz.
2: Jobb megfontoltnak lenni.
1: Ez igaz?
0: A legendás sárga színű taxik. Jártál-e már New Yorkba?
2: Még nem, de tervben van.
1: Ültél-e már sárga taxiban?
2: Igen,
0: abban. Na látod, legalább a hangulatot akkor hozzá legalább a hangulatot. Saját autó van-e?
2: Van.
1: Ez jó.
0: Az jó, az nagyon jó. Az nagyon jó, mert képzeld el, hogy a nyereményed az az Auto Workshop felajánlásával vagy egy gumicsere, vagy egy futószög állítás igény szerint, amelyiket szeretnéd inkább.
1: Hát reméljük, hogy sikerül minden kanyart egyenesen bevenni majd ezzel a segítséggel is, akár miért ne. Guruljál biztonságosan akár ezzel a nyereménnyel is. Köszi, hogy itt voltál, szép napot legyen, Attila.
2: Köszönöm én is, szép napot, sziasztok.
0: Köszi, szevasz, sziasztok.
3: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.
4: Székelyföld velünk ébredt.
5: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Szerintem Attila egész hétvégén sárga New York-i taxikkal fog álmodni, annyira megörvendett ennek a futószög állításnak, vagy akár gumi cserének is. Lesznek még nyeremények, zajlik a nyereményjáték még a következő napokban, 29-ig, utolsó napig nyitva a regisztráció is, nem maradjatok le semmiről.
1: Így van. Úgyhogy regisztráljátok, hajrá, mi pedig most elköszönünk, de tartalom nélkül nem hagyunk, ugyanis holnap és holnap után Sepsiszentgyörű a Kürtös Kalács Fesztiválról jelentkezik a Dumaduba, illetve műsorvezetőink többek közt vasárnap Nagy Endrével is találkozhatok. Úgyhogy köszi a figyelmet, hétfőn legközelebb ugyanebben a felállásban folytatjuk a hármas szabályt, addig is szép hétvégét, szevasztok.
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket! Nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, ő már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Reklám.
5: Jaj, csak már leosztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
10: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
12: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
14: Mi csináljunk a lány búcsún?
15: És a legény búcsún?
14: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
16: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
17: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
18: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
19: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár,

0: A híd romlottak a román gazdasággal kapcsolatos várakozások, na megszokottnál melegebb lehet az október. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Székelyföldi vállalkozások forgalma 2025-ben többnyire mérsékelten növekedett, a nyereség alakulása azonban már kedvezőtlenebb képet mutatott. Sepsiszék és Sepsiszentgyörgy teljesített jobban, miközben Udvarhelyszéken visszaesett a nyereség, Gyergyószéken pedig még jelentősebb volt a csökkenés. Csíkszered a gazdasága lényegében stagnált, kisebb forgalom növekedés mellett enyhén csökkent a vállalkozások profitja. A térség cégeinek hatékonysága továbbra is elmarad az országos átlagtól, vagyis egységnyi forgalomból kevesebb nyereséget tudnak termelni. A 2021-2022-es kedvezőbb időszak után több térségben tartós lassulás vagy stagnálás rajzolódik ki. Az elemzés szerint ezért a helyi gazdaság számára elsősorban a termelékenység javítása és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek erősítése jelenthet előrelépést. További részletek a Székelyhonon olvashatók. Egy több mint 60 tonnásra becsült kamion és szállítmánya alatt omlott össze szerdán a 12A országúton Kománfalva közelében található híd. A szerkezeten 2018 óta 7,5 tonnás súlykorlátozás volt érvényben, amelyet táblákkal is jeleztek. A közútkezelő szerint a lánctalpas munkagépet szállító cég nem rendelkezett a túlméretes és túlsúlyos szerelvényhez szükséges különleges engedéllyel. A híd mintegy 4 méter magasból szakadt le, de a balesetben senki nem sérült meg. Az 1930-ban épült szerkezetről már 2018-ban megállapították, hogy rossz állapota miatt új hídra lenne szükség. A közútkezelő időközben forrást talált a beruházásra és már elindította a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést. A baleset miatt a Kománfalva és Csíkszereda közötti 12A országúton megszakadt a forgalom, a járműveket ideiglenesen kerülő útra terelik. Hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a közlekedés helyreállításának lehetőségeit. Augusztusban tovább csökkent a CFEA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója, elsősorban a következő időszak kilátásainak romlása miatt. A pénzügyi elemzők 2026-ra alig számítanak gazdasági növekedésre, és már recesszióval számoló vélemények is megjelentek. A többség ugyanakkor arra számít, hogy a következő egy évben mérséklődik az infláció. Kedvezőtlenebb várakozások övezik a lej árfolyamát, a megkérdezettek döntő többsége további gyengülést valószínűsít az euróval szemben. A lakáspiacon inkább stagnálásra számítanak, miközben sok elemző túlértékeltnek tartja a jelenlegi ingatlanárakat. A kőolaj árának alakulását továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. Újabb egy évvel későbbre tolódik két jelentős romániai autópálya szakasz befejezése. Az A3-as Magyarnádas Vaskapu szakaszán földcsúszamlások és a nyomvonal módosítása okozott késedelmet, ezért az átadás 2027 végére várható. Az A7-es Bákó-Páskány szakaszán talajproblémák, korábban nem jelzett közművek és további kisajátítások lassították a munkát, így ott 2027 harmadik negyedévére módosult a határidő. Mindkét beruházásnál nehézséget okozott az üzemanyag és a bitumen beszerzése is. A kormány emiatt módosította az Európai Beruházási Bankkal kötött finanszírozási szerződéseket, amelyek összértéke közel 1,5 milliárd euró. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Október második hetétől azonban fokozatos felmelegedés kezdődhet, a hónap közepétől pedig országszerte az átlagosnál magasabb hőmérsékletek valószínűek. A legmelegebb időszakokra főként nyugaton és északnyugaton lehet számítani. A csapadék mennyisége többnyire a megszokott értékek körül alakulhat, egyes térségekben azonban szárazabb időszakok is lehetnek.
1: És most... 11 óra múlt néhány perccel István Szidónia és György Dávid Csaba magyar hangja a mai napon. Horváth Gábor, szevasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek, kezdődnek a színes órák. 0730 54 88 88, azért mondtam el a telefonszámunkat, mert még mindig lehet regisztrálni az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra. Ebben az órában a Marsótól egy darab autógumi cserét lehet nyerni. Mindjárt itt lesz velünk Krisztina Aguilera, Honey Beast-et és Paulinát is hallgatunk, meg Mohombi is beköszön, viszont akivel kezdünk, az Cameron Whitcomb és a Kingdom of.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a színes órák. Sláger.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Tele a szívem énekelte a színes órákban a Honeybees és Paulina itt a Rádió Gagán 0730 54 88 88. Amennyiben úgy látjátok, hogy a rendőrök dolgoznak itt-ott-amott, akkor azt írjátok meg nekünk erre a telefonszámra. Pénteken a labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott Ukrajnát fogadja, míg a román együttes Svédország vendégeként lép pályára. A kínálatban több rangadó mellett tenisz, kerékpár, kézilabda és motorsport is szerepel, adja hírül a Székely Sport. 11 óra 20 perctől, tehát hamarosan kezdődik egy élő közvetítés a Digisport 3-on. Motorversenyzést nézhetünk, az olasz nagydíj első szabad edzését közvetítik. 12 órától aztán tenisz, Billie Jean King kupa, elődöntő Spanyolország, Csehország, a Digisport 2-n. Országúti kerékpárt is nézhetünk 15 órától, a horvát körverseny negyedik szakaszát közvetíti az Eurosport 1, és hogyha a Digisport 3-ra kapcsolunk, 16 órától motorversenyzést nézhetünk, a Superbike olasz nagydíj második szabad edzését. Kézilabda lesz 18 órától a Bölények ligájából, a Buzău a bukaresti Dinamót fogadja a Teverés Sporton. Aztán 19 órától kezdődnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, Örményország, Lettország a Digisport 3-on és a Prima Sport 3-on, míg Grúzia az Észak-Éreket fogadja a Digisport 2-n és a Prima Sport 2-n. Aki esetleg teniszt is nézne, az 21 órától kapcsoljon az Eurosport 1-re. A Laver kupát közvetíti az Eurosport 1 az esti játéknapot Londonból. 21 óra 45 perctől folytatódnak a Nemzetek Ligája mérkőzések, Svédország, Románia az Antenna 1-en, és Magyarország Ukrajnát fogadja ugye a Digisport 3-on, a Prima Sport 3-on és az M4 Sporton. Aztán Törökország Franciaországgal játszik a Nemzetek Ligájában a Digisport 1-en és a Prima Sport 1-en, Olaszország Belgiumot fogadja, ezt a Digisport 2 és a Prima Sport 2 közvetíti, Lengyelország Bosznia-Hercegovina a Digisport 4-en, a Prima Sport 4-en, és ugyancsak 21 óra 45 perctől Montenegró, Ciprus a Prima Sport 5-ön. Krisztina Aguilera-t hozom nektek, itt a Candyman.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Slágerek is új zenék, Lil Nas X-et hoztam ide a színes órákban a Rádió Gagára. Hölgyek, urak, nem akármilyen körülmények között ért véget múlt vasárnap a Wilstermann Kooperativász és az Atlético Independente mérkőzése a méltán híres Simón Bolívar kupában. A bolíviai összecsapás 20 perces húzavona miatt állt, mert Gustavo Tesonotte nem ismerte el, hogy szabálytalankodott, így végül nem volt hajlandó védeni a 11-esnél. Hát én megnéztem ezt a videót, mert az Instán, többek között az Instán is fellelhető. Gustavo Tesonotte kapus kérdőjelezte meg leghevesebben a döntést, így 20 perc vitatkozás után végül beállt a kapuba, de a kapufának háttalálva engedte, hogy Ernesto Adiria hálóba gurítsa a labdát a hosszabbítás 25. percében. Ilyen is van. Jöjjön most egy igazi dancefloor energia, egy név, akit alig ha kell bemutatni, a holland DJ legenda Tiesto és 2023 egyik nagy klubslágere, amely azonnal beindítja a buli hangulatot, úgyhogy a hangerőt fel lehet tekerni. Itt a Lejló, a Rádió Gagán.

0: Ő volt Taylor Swift, ez pedig a Rádió Gaga. Úgy nézem, hogy Hargita megyében, Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs utcában dolgoznak rendőrök. Ezen kívül kaptunk még egy üzenetet a 0730 54 88 88-ra. Maros megyében, Ernyében láttak rendőröket. Köszönjük szépen az üzeneteket, hogyha még forgalmi információval vagytok felvértezve, akkor azt írjátok meg nekünk. Köszi!
1: Reklám.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
1: Haladás utca 18.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod, akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Az erdélyi kedvenceink közül a 4-es Street-től a Tudom, mire vártál című slágert hallgatok itt a Rádió Gaga színes óráiban. Na és akkor itt vagyunk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkkal. Ebben az órában a Marsótól lehet nyerni egy darab autógumicserét. Hát, hogyha nem is hamarosan, de a közeljövőben aztán a téli gumikra le kell cserélni a nyári gumiainkat. Nézzük, hogy ki sorsol ki a számítógépünk, ki lehet a szerencsés nyertesünk. Ugye van egy feladványunk, és akkor elmondom én az állítást, a hallgató pedig elmondja nekem, hogy igaz vagy hamis-e ez az állítás. Norbertet fogom hívni, mert őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló, halló!
0: Szia Norbert, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától.
1: Szervusz, szia!
0: Mit csinálsz? Otthon vagy, pihengetsz, esetleg munkában?
1: Úton hazafele.
0: Úton hazafele. És rendőröket láttál-e valamelyre mostanság?
1: Igen, pont ebben a pillanatban eladtam elsőbséget.
0: És ez hol van település?
1: Mezőpanitban.
0: Aha.
1: Mezőpanit.
0: Na, akkor látod, már útinfót is megtudakoltam tőled. Jó, Norbert, játszunk egyet, mit szólsz hozzá? Téged sorsolt ki a számítógépünk, és akkor az igaz vagy hamis játékunkba te lehetsz a szerencsés, aki megnyer egy ajándékot, egy nyereményt. Jó?
1: Szuper, örvendek neki.
0: Na, jön akkor az állításom, és akkor neked el kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Az állítás így szól. Egy modern gépkocsi légzsákja a másodperc tört része alatt fújódik fel ütközéskor.
1: Ez igaz.
0: Ez így van, körülbelül 20-40 millisekundum alatt fújódik fel. Na rendben, hát Norbert, ez nagyon egyszerű volt, és nagyszerű volt, mivel most már tudom azt is, hogy van járműved, van autód, ezért képzeld el, nyertél a Marsótól egy darab autógumicserét. Gratulálok!
1: Szuper! Szuper, erre szükség van mindig.
0: Hát persze, én nem tudom, hogy nálatok fele mikor szoktátok a nyári gumit a télire lecserélni, úgy november, december környékén, vagy hamarabb?
1: Hát az igazság az, hogy én már átálltam erre az úgymond 4 évszakos gumikra.
0: Aha.
1: De azok is kopnak.
0: Ez így van,
1: tehát
0: így van.
1: Így is, azokat is kell cserélni.
0: Norbert, gratulálok még egyszer.
1: Köszönöm nagyon szépen.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Ez a színes órák itt volt a Temper City slágere a Rádió Gagán 0730548888. Itt lehet regisztrálni játékunkra, hogyha rendőröket láttok dolgozni, azt is egész nyugodtan megírhatjátok. De nem csak a telefonszámunkra, SMS vagy WhatsApp üzenet formájában, ott van nekünk ugye a Facebook oldalunk is, vagy esetleg az applikációnkat is lehet használni üzenet küldése. Ha még nem töltöttétek le, iOS-re, Androidra megtaláljátok, úgyhogy tessék letölteni. Most jönnek a hírek.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az Autokit. Autóüveg, autófólia, Autokit.
1: Reklám. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
3: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kár. www.dezinpro.ro.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletes

0: Gyere! Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Döntő szakaszban a romániai kormányalakítás újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak, többnyire felhős lesz az égbolt hétvégén. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Első alkalommal rendezik meg a Hargita Karting Motorsport Fesztivált, amely látványos programokat kínál az autósportok kedvelőinek. A Ritt utcai pálya eseményei mellett formulatípusú és drift járművek vonulnak fel a városközpontba, ahol autóparádét is tartanak. A rendezvény miatt holnap 11 óra 30 perc és 13 óra között teljesen lezárják a Kossuth-Lajos utca és a Temesvári sugárút érintett szakaszait. A felvonulás idején rövidebb lezárásokra kell számítani a Rét, a Hargita és a Kossuth-Lajos utcában is. Ma reggel ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában, a piacvezető kutaknál literenként 8 banival drágult a benzin és a gázolaj. Az ÖMV töltőállomásain a dízelára először lépte át a 11 lejes határt, míg a Petromnál megközelítette azt. A benzin több nagy kúthálózatnál már 10 lej fölött van, bár egyes töltőállomásokon továbbra is találni ennél valamivel olcsóbb üzemanyagot. Az autógáz ára egyelőre nem változott jelentősen. Siegfried Murashan miniszterelnök jelölt ma Nikus Ordán államfőnek is bemutatja a tervezett kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Ezt megelőzően a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ vezetőivel egyeztet, miközben a parlamenti többség biztosítása továbbra is nyitott kérdés. A tervek szerint hétfőn hallgatják meg a miniszterjelölteket a parlamenti bizottságokban, kedden pedig sor kerülhet a kormány beiktatásáról szóló szavazásra. Egy friss közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek csak nem fele valamennyi politikust felelősnek tartja a jelenlegi politikai helyzetért, 88% pedig úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad. A válaszadók leginkább egy esetleges gazdasági válságtól tartanak, de sokakat aggaszt gyermekeik jövője és az ukrajnai háború súlyosbodása is. A magyar labdarúgó válogatott ma 21 óra 45 perckor Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese több sérült játékost is nélkülözte, az ukránok keretéből is számos meghatározó futballista hiányzik. Ukrajnát először irányítja a külföldi szövetségi kapitány, az olasz Andrea Maldera, aki egy átalakuló csapatot vett át. A magyar válogatott célja, hogy visszajusson az A divízióba, ehhez a csoport első helyén kell végeznie. Szeptember 25-e és október 5-e között 4 mérkőzés vár a csapatra, Ukrajna után Észak-Írország és Georgia következik, majd ismét az ukránokkal találkozik. Erling Haaland 2 góllal járult hozzá Norvégia 3-2-es győzelméhez Dánia ellen a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. 26 éves támadó 56 válogatott mérkőzésen már 64 találatnál jár, ezzel megelőzte a 62 gólig jutó brazil Ronaldót és Zlatan Ibrahimovicsot is. Haaland elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, a norvég válogatottban mérkőzésenként több mint egy találat az átlaga. A Nemzetek Ligájában 17 mérkőzésen már 20 alkalommal volt eredményes. Az örökranglista után ugyan még jócskán lemaradt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött, de jelenlegi tempójával gyorsan közelít az előtte állókhoz. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Október második hetétől azonban fokozatos felmelegedés kezdődhet, a hónap közepétől pedig országszerte az átlagosnál magasabb hőmérsékletek valószínűek. A legmelegebb időszakokra főként nyugaton és északnyugaton lehet számítani. A csapadék mennyisége többnyire a megszokott értékek körül alakulhat, egyes térségekben azonban szárazabb időszakok is lehetnek.
0: És most... Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga Csíkszék. Köszönjük szépen a híreket, 12 óra múlt néhány perccel. Menjünk tovább a színes órákkal, Horváth Gábor vagyok. Ebben az órában pedig jövünk egy jó kis beszélgetéssel. Kis Bence kollégám Tamás Sándort és Így Ártó Rékát várja a stúdiónkba, és a Kürtös Kalács Fesztiválról fognak beszélgetni. Előbb viszont érkezik hozzánk Bebe Rexha és Faithless, itt a New Age.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok
3: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.
3: Sláger

0: 8 éve tartanak Sepsiszentgyörgyön Kürtös Kalács Fesztivált, és ha van olyan dolog, amire először azt mondtam, hát nem lesz érdeklődés, és nagyon csalatkoztam, akkor pont ez a fesztivál volt az. Annyi ember, ahány ezen a fesztiválon részt vesz az elmúlt évben, ritkán látható Sepsiszentgyörgy főterén. A rendező intézmények képviselőit köszöntöm a stúdióban, a Kovászna megye tanácsának elnökét, Tamás Sándort, illetve az Agroszik vezetőjét, Igyátor Rékát. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
0: Egy kicsit talán annan kellene kezdeni, hát ez tudom, hogy az ötletgazda az akkor ezek után megkövetéssel együtt párosítva Tamás Sándor megyei tanács elnök. Azt hiszem, hogy valamest azért az ön fejéből pattant ki ez a gondolat.
2: Hát ez azért nem csak, hiszen nem egy személyes ez az intézmény, és mikor ötletértünk sok évvel ezelőtt, akkor hát talán épp a Réka ötlete volt, ha jól emlékszem, de mindenképpen ő a fesztivál főszervezője és lelke is tulajdonképpen. Na most ez nem csak egy fesztivál, ez annál több, hiszen korábban azon gondolkodtunk itt Székelyföldön, hogy székely identitást építő rendezvényeket, fesztiválokat indítsunk el, és ez tipikusan azok közé tartozik, hiszen a Kürtös Kalács az annyira székely dolog, hogy más nyelvre még le sem lehet fordítani. Próbálkoztak, mint ahogy tudjuk itt a minket körbevevő országban is, de mindenhol mégiscsak Váma Vetyetől Bécsig mindenhol Kürtös Kalács, sőt azon túl is, hiszen Kanadából, Szingapurból kaptunk fotókat, hogy készítik és árulják a Kürtös Kalácsot.
0: Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami azért egy picit túlmutat a székelységen, elsősorban azért, mert ha van valami, amit kedvelünk, az mindig a másik népnek a konyhája. Így által Rékának intézném a kérdést, hogy lehet-e tudni, hogy az idén hány résztvevő van, nem a verseny részen, mert az egy külön kérdés, hanem azok, akik majd kürtöst fognak árulni.
1: Tehát az idén is, már 3 éve, ezt elmondtad, mikor bejelentkeztünk, hogy 8. éve van a Kürtös Kalács Fesztivál, de ezt elmondanám, hogy 3 éve, ez a 3. éve, amikor az őszi vásár és a Kürtös Kalács Fesztivál, a két rendezvény egybe olvad, és ez azért olyan jó, meg hasznos nekünk, mert hogy a két rendezvény identitásában is nagyon jól passzol, és rájöttünk, hogy sokkal jobban szeretik így egybe az emberek, úgyhogy köszönjük az idén is a Kuny Ádámnak a partnerséget. 17 kürtös csapatunk van, aki versenyzik, és ennyien is fognak sütni kürtös kalácsot, tehát nincs olyan, aki kijön és nem versenyzik.
2: Ugyanis az van, hogy azok árulhatnak, akik részt vesznek a versenyen is. És hogy az imént számról beszéltél akkor, majd számokról, meg hogy résztvevők számáról beszéltél, akkor azt illik elmondani, hogy a tavalyi évben 2 nap alatt körülbelül 20 ezer ember vett részt, és akik versenyeztek és eladtak kürtös kalácsot, az körülbelül 15 ezer kürtös kalácsot értékesítettek. Tehát ilyen szempontból ez nem csak egy identitás erősítő, hanem ez egy gazdasági vállalkozás is tulajdonképpen azok számára, akik veszik a bátorságot versenyezni, dolgoznak érte, és nyilván utána megértékesítik.
0: Mennyire látszik ez külföldiek, mennyire érdeklődnek például a kürtös kalács iránt?
1: Külföldiek is voltak. A legjobban ezt a, hogy ki az, aki nem idevalósi, azt az óriási édes reggelin szoktuk mérni, hiszen ott le vannak ülve az emberek, egymás mellett ülnek, nem állnak a tömegbe. És ott volt egy nagyon jó pofa dolog, amikor a tavalyi rekordkísérlet után próbáltak megszólaltatni helyi embert a tévések, és akkor rájöttünk a 11. keresletnél, hogy voltak ott Szucsávából, Brassóból, Búzóból, Ploiestről, Pitestről, és direkt ezért jöttek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek van egy turisztikai húzóereje. Voltak cserediákok is, akik azt hiszem Törökországból voltak, és pont itt voltak, és akkor bejöttek enni egy kis kürtös kalácsot velünk együtt az édes reggelin. Úgyhogy ezt Isten igazából így tudnám mérni, hogy ha nem csak a környező megyékből van, akkor valószínűleg külföldieket is meg tudunk szólítani, ha nem is akkora számban, mint Romániából, de valószínűleg ez a szám majd nőni fog.
0: Nyilván a turisztikának a belföldi vonzata is fontos. Erről az óriási érdes reggeliről is fogunk beszélni, nem sokára.
3: Ez a Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Tamás Sándorral, a Kovászlom Egyet tanácsának elnökével, illetve Igyátor Rékával, az Agroszik vezetőjével. És az elnök úr mondott egy dolgot az előbb, ami nekem egy kicsit azért megszúrta a fülem, hogy nagyon magyar. Igen, a kürtös kalács magyar.
1: Sőt, de székely, azt mondtam.
0: Így van. Hát Jártamban, Keltemben azért láttam én chimney cake feliratot. Utoljára hol a Nyavajában? Na mindegy, nem tudom. Azt hiszem, hogy igen, Svédország volt az. Tehát, hogy ott is van
1: pontosan
0: példa.
1: Pontosan így van, de mind a kettő igaz. Az is, amit én mondtam, és az is, amit a szerkesztő mondott itt, hiszen az unokatestvére, tehát a svédországi, az unokatestvére a kürtös kalácsnak. Na, de akkor térjünk egy gondolat erejéig vissza. Azt mondtam, hogy egy tipikusan székely termék. Az a kürtös kalács, amit mi ismerünk, tehát az édes mázzal, cukormázzal bevont kürtös kalács, az tényleg székely termék, az a 19. századtól ilyen. Azelőtt nem ilyen volt, viszont a legelső, tartozunk elmondani, a legelső kürtös karács, magyarul leírt kürtös karács recept, az Zabolai gróf Mikes Mária grófnőnek a receptes könyvében szerepel 1784-ből, ahol magyarul leírta. Viszont, mint ahogy említettem, az nem volt cukormázas, hanem nem tudom, milyen íze lehetett, ha nem volt édes benne. A kürtös kalács, ez a típusú kürtös kalács, mint típus, ez egy dorong sütemény, és tulajdonképpen talán még nyilván régebbről Németországból került hozzánk. Ezért is van az, hogy a mi kürtös kalácsunknak még van 8 unokatestvére szerte Európában, többek között az általad említett Svédországban, de van Prágában, tehát járt Prágában, ott ilyen kisebb kürtös kalácsokat tömnek meg fagyi gombócokkal, de még szerte a világban, pontosabban szerte Európában körülbelül 8 unokatestvére van. Viszont ez, ahogy most kinéz, ahogy mi ismerjük, cukormázas, az tipikusan székely termék, és egyébként 2015 óta hungarikum is.
0: Nagyon jó dolog ez, hiszen tényleg, ha valamiről kijelenthetjük, hogy a miénk, mondjuk Magyarországon mindig húzom a csokis kürtös kalács, meg vannak ilyen aberrációk. Mindegy, de ez csak...
1: Egyáltalán nem aberráció, de erről majd beszél Réka.
0: Rendben, hát akkor Rékát kérdezzük. Kicsit térjünk vissza az óriás édes reggeli gondolatára. Azt hiszem, hogy ez megint olyan, hogy rekordkísérlet szagú, és azt hiszem, ez megint azért néhány embert ide fog vonzani. Hát tudjuk, hogy a ChatGPT korábban már valószínűleg a ChatGPT is ajánlja. Egyébként megnéztem műsor előtt, illetve beszélgetés előtt, és ajánlotta, hogy létezik egy ilyen.
2: Óriási reggeli az nagyon sok helyen van. Mi ugye tavaly megdöntöttük a magyar rekordot ezzel az óriási édes reggelivel, amikor 392-en szimultán ültünk le egy asztalhoz, és ettünk a kürtös kalácsot kakaós kávéval és mézes kenyérrel. Idén nem csinálunk rekordkísérletet, hanem csak szimplán reggelizünk, mint eddig. Mert hogy szerintem ez a közösségi élményről szól, és ennek az óriási édes reggelinek azért van ilyen jó hangulata, mert amire jönnek, ugye elmondtam, több megyéből is, hiszen olyan jó érzés leülni egy asztalhoz és együtt reggelizni egy csomó ember egy gyönyörű szép napon. Tehát így induljon minden vasárnap mindenkinek, én azt kívánom.
0: Legyen ez így, én úgy érzem, hogy ha valakit leültetünk az asztalhoz, az a vendégünk, onnan más a hangulat, és ez alapjában véve jó. Talán még egy picit beszéljünk a programról. Nagyon jó a zenei felhozatal a kürtös kalács fesztiválnak, és most nézegettem, hogy itt azért elsősorban a fiatalokat jól megcélozta a szervező csapat.
2: Mivel mi a kürtös kalács fesztivált egy ilyen családi programnak gondoljuk, ezért gondoltunk a kicsire, a nagyra, mindenre, úgyhogy pénteken már gyakorlatilag koncerttel indítunk, ugye 7:30-tól már Pityes kettes és Gyufa van, meg utána annak, aki bulizni szeretne, Dr. Béres Kolányi Zsuzsi és Király Viktor. Azt még elmondanám, hogy ez alatt a produkció alatt, pár szám alatt táncol a Love to Dance Egyesület, amit Molnár Enikő vezet. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy helyi táncosok is részt vegyenek ebbe a produkcióba, hiszen mi nagyon büszkék vagyunk rájuk. Szombaton meg sporttal indul a szombati nap, hiszen a Visit Kovászna szervezésében akkor kerül a start 9:30-kor megrendezésre két keréken, három széken, Lucián Mandrucával. Ez sem egy új program, ez is egy bejáratott program, és mi nagyon örülünk, hogy pont a kürtös kalács alatt folyik ez a túra, hiszen őket viszont láthatjuk 6:30-kor, akkor érnek vissza a központba, a finishbe, és természetesen kürtös kalácsra fogjuk őket látni.
0: és akkor a vasárnapi programról egy picivel később fogunk beszélni, mert most tartunk egy pici szünetet.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket a Sepsiszentgyörgyön pénteken, szombaton, vasárnap, azaz a hétvégén sorra kerülő 8. kiadású Kürtös Kalács Fesztiválról, és eljutottunk a program kínálatban, már ami inkább a zenét érinti, egészen vasárnapig, így át a Rékával folytatjuk tehát a beszélgetésünket. Arról szeretnék megtudni részleteket, hogy mi az, ami várja a résztvevőket, illetve az érdeklődőket vasárnap.
1: Vasárnap, mint említettem, az édes reggelivel indulunk, 11 órakor, majd minden attrakciónk vasárnap van. A reformkürtös verseny az ugye elindul, de a hosszú kürtös kalácsot is akkor fogjuk megsütni vasárnap 14:30-tól, illetve megsütjük Székelyföld legnagyobb lángosát, ami 1 méter átmérőjű lángos lesz. Készíti a székelyi lángos, illetve sütünk 20-25 méteres kürtös kalácsot a Borbé kürtös kalács által, gyermei támogatásával. Ezek mind egymás után következnek, és akkor este ugye koncertek jönnek először gyerekeknek, a Kicsi Gesztenye Klub, majd aztán felnőttebbeknek, This Is Us és Nagy Bogi fog koncertezni.
0: Igen, én rájuk céloztam, amikor az előbb azt mondtam, hogy a fiatalok nagyon fogják értékelni, hát nyilván. Egy gondolattal még akár tovább is mehetnénk. Kíváncsi vagyok, hogy a megyei tanácsnak miért szívügye ez az egész kürtös kalács kérdés, hiszen már tényleg, hát most már lassan, hát az évtizedhez közeledünk, de el is fogjuk érni azt lassan.
2: Hát el is értük, meg közben kiugrottuk a Covid időszakot, hogyha ezt nézzük, akkor ez több mint 10 éve kezdődött ez a gondolatkör. És ez azért igazán fontos, mert egyrészt úgy párosítottuk össze a nemzeti székely, nemzeti identitásunkhoz szorosan kapcsolódó kürtös kalácsot, hogy ennek gazdasági vonzata is van. Mert valószínű, hogy nem mindenki számolt utána, de hogyha végigmegyünk Székelyföldön, akkor körülbelül 1500-2000 olyan család van, akik napi rendszerességgel készítenek és forgalmaznak, árulnak kürtös kalácsot. Elég csak Kököstől Ojtozik terjedő útszakaszra gondolni, de bárhol Székelyföldön. És ez egy megélhetés jelent. Ha mi gyerekkorunkban csak az volt, hogy egy ünnepi édesség eledel a kürtös kalács, ma már a mindennapokba is beköltözött. És ez azon túl, hogy fontos számunkra, azon túl gazdasági jelentőségű Székelyföld lakói számára.
0: Egy kicsit akkor újra így áttörékát kérdezem. Hogyan állunk, tehát ha valaki a programról szeretne többet megtudni, ugye azért elég színes a felhozatal, hol tud erről többet, hiszen valószínűleg, hogy többeknek felkeltettük az érdeklődését.
1: Ha valaki kíváncsi a részletesebb programra, akkor megkeresheti a Kürtös Kalács Fesztivál Facebook oldalát, illetve a kürtösfest.ron is rajta van. Románul is, magyarul is a program és minden programpont, illetve a kürtös csapatoknak szánt versenyszabályzat is, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk hogyan versenyeznek és milyen pontszámok elérhetőek, akkor azt is megtalálja.
0: Akkor egy kicsit vissza elnök úrhoz, azért érdekelne, hogy a reform kürtös kalácsot ön személy szerint hogyan látja, hiszen azt hiszem, hogy ehhez a bajuszhoz illik egy kicsit a székelyes kürtös is.
2: Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való, bár kaptunk korábban hideget és meleget, amikor a hagyományos kürtös mellett szerveztünk versenyt a reforma kürtösöknek is. Változnak az idők. Tehát úgy, ahogy említettem az imént, 200 évvel ezelőtt nem volt cukormáz rajta, és akkor is szerették. Valószínű, hogy a reform volt már az, hogy cukormázat tettek rá. És ma reform az, amikor először kipróbálták és legyártották a sajtos kürtös kalácsot, ahol volt, aki húzta az órát tőle, de mint kiderült, nagyon-nagyon sokan és egyre többen szeretik. Időközben persze láttunk már málnásat, mandulásat, meg sok minden egyebet. 2 évvel ezelőtt éppen arannyal bevont kürtös kalácsot is.
0: Hogyha egy üzenet még belefér az időnkbe, akkor így áttörékát kérdem, hogy ezt tolmácsolja, illetve kérem, hogy ezt tolmácsolja hallgatók irányába.
1: Várunk mindenkit szeretettel, mint ahogy az elmúlt 8 évben mindig. Gyertek, együtt kell megünnepeljük a kürtös kalácsot, és tényleg a programok nagyon jók, fiataloknak, idősebbeknek, néptánckedvelőknek, gyerekeknek, rengeteg programunk van, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Sepsiszentgyörgy központján 25-27-e között.
0: Így át Orékának és Tamás Sándornak köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ru oldalra.

0: take it off.
1: Spicy Margarita, Jason Derulo és Michael Bublé tette tiszteletét itt a Rádió Gagán a színes órákban. A következő órában játszani fogunk, itt lesz az igaz vagy hamisunk, pontosabban a nevezetű játékunk, és a Gold Rush Resorttól lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. Aki még nem regisztrált, tegye meg!
2: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám.
5: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
7: 0771 689 283.
8: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
9: Építs karriert a borbély szakmában.
10: A Bormanek Egyemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
13: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
14: Gyere!
15: Reklám után.
16: Ismét lágerek.

Rajtad múlt, a huligán hallgatuk itt a színes órákban. Na nézzünk kicsit rá a mai időjárásunkra, ami adáskörzetünket illeti. Marosszéken a mai maximum olyan 20 fok körül alakul, a felhős na meg a napos időszakok váltogatják egymást, és egy olyan 14% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a régióban. Azt nézem, hogy 19-25 km/h szélökésekkel is számolniuk kell a marosszékieknek. Háromszéken a mai maximum 18 fok körül alakul, valamivel melegebb lesz, mint a tegnapi nap, és 25% esély van arra, hogy Háromszéken pénteken, tehát a mai napon csapadék alakuljon ki. Gyergyószentmiklóson és környékén a mai maximum 15 fok körül alakul, felszakadozó felhőzettel találkozhatnak a gyergyószékiek, és a csapadék valószínűsége egy olyan 20%. Csíkszeredában is annak környékén 16 fokot is mérhetünk ma, 17% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki. Ebben a térségben többnyire felhős időszakkal találhatják szemben magukat a csíkszékiek. Székelyudvarhelyen és annak környékén a mai maximum 18 fok körül alakul, többnyire felhős égbolttal találkozhatnak ma az udvarhelyszékiek, és 17-20% körül van az esély annak, hogy csapadék alakuljon ki. Kygo, Khalid és Griffin érkezik, ide a Rádió Gagára.

0: A Sziankával is jetlaggel búcsúztattuk ezt az órát, mivel mindjárt 13 óra jönnek a legfrissebb hírek, és felhívom mindenki figyelmét még egyszer, következő óra játékról is szólni fog, úgyhogy regisztráljatok. Értékes nyereményeink vannak, és mindenképpen szeretnénk, hogyha elvinnétek őket. Amennyiben téged hívlak, akkor fel kell venned a telefont, és az állításomra meg kell mondanod nekem, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Most akkor jöjjenek a hírek.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: Szeretnél egy Smart TV-t?
8: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
7: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
8: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren.
10: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
11: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Több mint 60 tonnás szerelvény alatt szakadt le a Bákó megyei híd, romlottak a román gazdasággal kapcsolatos várakozások, na megszokottnál melegebb lehet az október. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Székelyföldi vállalkozások forgalma 2025-ben többnyire mérsékelten növekedett, a nyereség alakulása azonban már kedvezőtlenebb képet mutatott. Sepsiszék és Sepsiszentgyörgy teljesített jobban, miközben Udvarhelyszéken visszaesett a nyereség, Gyergyószéken pedig még jelentősebb volt a csökkenés. Csíkszered a gazdasága lényegében stagnált, kisebb forgalomnövekedés mellett enyhén csökkent a vállalkozások profitja. A térség

0: található híd. A szerkezeten 2018 óta 7,5 tonnás súlykorlátozás volt érvényben, amelyet táblákkal is jeleztek. A közútkezelő szerint a lánctalpas munkagépet szállító cég nem rendelkezett a túlméretes és túlsúlyos szerelvényhez szükséges különleges engedéllyel. A híd mintegy 4 méter magasból szakadt le, de a balesetben senki nem sérült meg. Az 1930-ban épült szerkezetről már 2018-ban megállapították, hogy rossz állapota miatt új hídra lenne szükség. A közútkezelő időközben forrást talált a beruházásra és már elindította a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést. A baleset miatt a Kománfalva és Csíkszereda közötti 12A országúton megszakadt a forgalom, a járműveket ideiglenesen kerülő útra terelik. Hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a közlekedés helyreállításának lehetőségeit. Augusztusban tovább csökkent a CFEA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója, elsősorban a következő időszak kilátásainak romlása miatt. A pénzügyi elemzők 2026-ra alig számítanak gazdasági növekedésre, és már recesszióval számoló vélemények is megjelentek. A többség ugyanakkor arra számít, hogy a következő egy évben mérséklődik az infláció. Kedvezőtlenebb várakozások övezik a lej árfolyamát, a megkérdezettek döntő többsége további gyengülést valószínűsít az euróval szemben. A lakáspiacon inkább stagnálásra számítanak, miközben sok elemző túlértékeltnek tartja a jelenlegi ingatlanárakat. A kőolaj árának alakulását továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. A Richter skála szerinti 3,3-es erőségű földrengés történt ma hajnalban Buzou megyében. A földmozgást közel 143 kilométeres mélységben észlelték, epicentruma mintegy 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben eddig 16, 2 és 4,1 közötti erőségű földrengést jegyeztek Romániában. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Október második hetétől azonban fokozatos felmelegedés kezdődhet, a hónap közepétől pedig országszerte az átlagosnál magasabb hőmérsékletek valószínűek. A legmelegebb időszakokra főként nyugaton és északnyugaton lehet számítani. A csapadék mennyisége többnyire a megszokott értékek körül alakulhat, egyes térségekben azonban szárazabb időszakok is lehetnek.
1: És most... Ez még mindig a Színes órák itt a Rádió Gagán, 13 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel és új zenékkel. Ebben az órában játszani is fogunk, a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. 0730 54 88 88, ide pedig közlekedési információkat várok. Na nézzük, kiket hozunk ebben az órában. Itt lesz az Anima Sound System hamarosan, Maroon 5 és Liza is beköszön, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az a The Balussa és a Magnetic.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok
3: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes órák.

autóban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék.

Erik Iglesias, Farruko és a Mepászte szólt itt a színes órákban a Rádió Gagán. Ugye szeptember 25-e van, és ma az Eufrozinák, na meg a Kendék ünnepelnek. Az Eufrozina görög-latin eredetű, a jelentése vidám, a Kende pedig kazár-magyar eredetű név, régi kazár méltóság névből származik. 82 éves a mai napon Michael Douglas, amerikai színész, és a mai napon született 57 éves Catherine Zeta-Jones, Walesi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, aki ugye Michael Douglasnek a felesége. És 58 éves Will Smith színész, énekes, ugyanis ő 1968. szeptember 25-én született. Úgyhogy boldog születésnapot mindazoknak, akik szeptember 25-én látták meg a napvilágot, és boldog névnapot az Eufrozináknak, na meg a Kendéknek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg Eufrozina ismerősötök van. Ha így van, akkor írjátok azt meg nekünk. Anima Sound System-mel.

0: Break my heart.
1: Break my heart. Dua Lipát hallgatuk itt a Rádió Gagán. Hölgyek, urak, szeptember 25-e és 27-e között ismét a Kürtős Kalácsi lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában. Ugyanis pénteken, tehát a mai napon elkezdődik a 8. Kürtős Kalács Édes Ízek Fesztiválja. Azt írja a székelyhon.ról, hogy a háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A Kürtős Kalács ütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből érkeznek csapatok. Aztán szombaton az év székelyföldi kürtős kalácsa címet ítélik oda, a versenyzőknek pedig a hagyományos cukormázas kürtős kalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap pedig a reform kürtős kalácsoké lesz a főszerep, ahol az újra gondolt változatokat zsűrizik. A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű kürtős kalács ígérkezik. Vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbély kürtős kalács csapatának jóvoltából, ugyancsak vasárnap sütik meg a Székelyföld legnagyobb 1 méter átmérőjű lángosát, az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programokat számos más rendezvény egészíti ki, lesz gombásztúra, gombakiállítás és kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyi mentők tiroli pályáját is kipróbálhatják. Szombaton a két keréken, három széken kerékpár túrához is lehet csatlakozni, a zenei program is több ismert fellépőt vonultat fel. Pénteken, tehát a mai napon a Pityes Kettes is Gyufa, valamint Dr. Béres, Kolányi Zsuzsi és Király Viktor lép színpadra. Aztán szombaton, azaz holnap a Honeybees és az ACR koncertje következik, vasárnap pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub, a This Is Us és Nagy Bogi szórakoztatja a közönséget. És ami még kiemelten fontos, hogy szombaton és vasárnap a Rádió Gaga Doma dobája is kint lesz a helyszínen a Kürtős Kalács Fesztiválon. Marshmallow, Ellie Goulding érkezik. Ide a Rádió Gagára.

0: És hát ennyire egyszerű, Olivia Dean, So Easy, egy dal, ami után talán tényleg könnyebb egy kicsit a mai napunk, a péntekünk. Ezt hallottuk most a Rádió Gagán. Tartunk egy pici szünetet, addig is várom a közlekedési információkat. 0730 54 88 88, ide írhatok, ott az alkalmazásunk is, vagy a Facebook oldalunk.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Stressz?
10: Megvan.
9: Fáradtság?
10: Az is.
9: Akkor mi hiányzik?
10: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
9: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
10: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
9: Mert néha nem szabadság kell.
10: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
9: Gyere!
1: Reklám után
11: ismét lágere!

0: itt vagyunk a Színes Órák egy újabb játékánál. Az igaz vagy hamis előkerül. Én mondom a feladványt, pontosabban állítok valamit, és akkor a hallgatónknak el kell döntenie, hogy ez az állítás igaz-e, vagy esetleg hamis. A Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyerhet Rékuci, amennyiben felveszi a telefont, és megállapítja, hogy az állításom igaz-e, vagy hamis.
1: Hello.
0: Szia Rékuci, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Mit csinálsz? Merre vagy?
1: Szia, pont munkába vagyok.
0: Akkor te is dolgozol, mint én.
1: Na igen.
0: Jó munkát neked. Rékuci, azért hívlak téged, vagy hívtalak téged, mert téged sorsolt ki a számítógépünk, úgyhogy itt vagy velünk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkba. Lesz nekem egy állításom, és akkor neked meg kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás. Jöhet?
1: Rendben, jöhet.
0: Oké. Okay. Az Európai Unió legtöbb országában a Schengeni övezeten belül általában nincs állandó határellenőrzés. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, pontosan. Románia is most már a Schengeni övezet része, és nincs állandó határellenőrzés. Rékuci, a Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyertél, ez Tusnádfürdőn található, úgyhogy akkor majd jó kiruccanás nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Next Summer, itt volt Damiano David, slágere a Rádió Gagán, 0730548888. Érdemes regisztrálni játékunkra, az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra, ugyanis a következő órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy finomságokkal teli termékcsomagot. Írjatok nekünk, regisztráljatok, és ezen kívül várom a közlekedési infókat is tőletek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
3: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velük!
7: Most először Csíkszeredában.
8: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
9: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
10: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat.
11: Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Csökkent a romániai háztartások átlagjövedelme, közel 90%-ig töltenék fel a romániai gáztárolókat. Októberben az átlagosnál melegebb idő jöhet. Hozom a részleteket, szép délutánt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást Hargita megyében, Csíkszentmihályon egy jogosítvánnyal nem rendelkező, Gyergyószentmiklóson pedig egy korábban bevont jogosítvánnyal vezető férfit állítottak meg. Székelyudvarhelyen eközben őrizetbe vettek egy 50 éves zetelaki férfit, akit egy mintegy 2000 leértékű kerékpár ellopásával gyanúsítanak. A rendőrök megtalálták a biciklit és visszaadták tulajdonosának. Ma tovább emelkedett a lejalapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló ROBOR. A három hónapos mutató 5,97%-ra nőtt, miközben a 6 és 12 hónapos bankközi kamatláb is enyhén emelkedett. A fogyasztói hitelek irányadó mutatója jelenleg 5,56%. Az idei első negyedében egy romániai háztartás havi átlagjövedelme 9444 lej volt, valamivel kevesebb, mint az előző három hónapban. A havi kiadások átlagosan meghaladták a 8000 lejt, vagyis a bevételek közel 85%-át elköltötték a háztartások.

0: A jelentős drágulása a háztartási gázszámlákban, a jövő tavaszi helyzet azonban nagyban függ majd az európai gázárak alakulásától. Egy friss közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek csak nem fele valamennyi politikust felelősnek tartja a jelenlegi politikai helyzetért, 88% pedig úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad. A válaszadók leginkább egy esetleges gazdasági válságtól tartanak, de sokakat aggaszt gyermekeik jövője és az ukrajnai háború súlyosbodása is. FIFA 3 átigazolási időszakra megtiltotta a Fecsesebenek új játékosok regisztrálását. A szankció a hírek szerint Filien Baten korábbi játékos ügyéhez kapcsolódik, aki rendezetlen pénzügyi kötelezettségek miatt fordult a Nemzetközi Szövetséghez. A tilalmat ugyanakkor feloldhatják, amennyiben a bukaresti klub rendezi a tartozást. Közben az új vezetőedző Laurencio Regecamp helyzete is bizonytalan egy korábbi Universitate Akrajovával kapcsolatos pénzügyi vita miatt. Max Verstappen zárt az élen a Formula 1-es azeri nagydíj utolsó szabad edzésén. A Red Bull versenyzője mindössze 99 ezreddel előzte meg George Russellt, míg Lewis Hamilton harmadikként végzett. Andrea Kimi Antonelli a negyedik, Charles Leclerc pedig az ötödik helyen zárt. Az első három versenyzőt mindössze 111 ezred másodperc választotta el egymástól, így szoros küzdelemre lehet számítani a folytatásban. Szeptember végén és október elején még az ilyenkor megszokott időjárás várható országszerte, majd fokozatos felmelegedés kezdődhet. Október közepétől az átlagosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, miközben a csapadék mennyisége többnyire a szokásos értékek körül alakulhat.
1: És most... A pénteki színes órák utolsó 60 percéhez érkeztünk, ugyanis 14 óra múlt, köszönjük a híreket, Horváth Gábor vagyok, és az is maradok. 0730 54 88 88, ha látjátok a rendőröket dolgozni, közúti ellenőrzés végezni, vagy netán sebességet mérni, azaz radarozni, akkor erre a telefonszámra meg lehet nekünk pötyögni. Slágerekkel is új zenékkel megyünk tovább, hamarosan beköszön a Sister Sisters, itt lesz Felix Jane és Ray Dalton is, na meg Joel Corey, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az Diaz Menta, itt a méreg.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok
3: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák. Sláger

Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Call It Love, Felix Jane és Ray Dalton közösen szólt itt a Rádió Gaga színes óráiban. Ugye az előző órában mindenkit Sepsiszentgyörgyre invitáltunk a Kürtös Kalács Fesztiválra, azt is elmondtam, hogy szombaton is vasárnap, azaz holnap is holnap után a Rádió Gaga Duma dobája is ott lesz a Kürtös Kalács Fesztiválon. Most pedig Székelyudvarhelyre landolunk, ugyanis október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026-ot Erdély első marketing és vállalkozói konferenciáját. Az egész napos szakmai esemény a marketing, a márkaépítés, az üzleti gondolkodás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát helyezi középpontba, kifejezetten az erdélyi piac sajátosságaira szabva, írja a Székelyhon. A szervezők több mint 500 cégvezető, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre. Úgyhogy aki vállalkozó, az jegyezze meg, október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026. Itt a Sister Sisters, ez a Rádió Gaga.

0: pum pum girl.
1: Slágerek is üzenék, Daddy Yankee Snow, na meg a Konkálmás szólt itt a Rádió Gagán. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi előadóterme ad otthont a TERMOSZ, Természettudományok Oktatás Módszertani Szemléje elnevezésű országos szakmai találkozónak október 24-én, írja Székelyhon. A rendezvény a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakat tanító pedagógusokat, valamint tanárképzős diákokat várja. A szervezők célja nem egy hagyományos elméleti jellegű konferencia megtartása, hanem egy olyan közösségi fórum létrehozása, ahol a reál szakos tanárok a mindennapi oktatási gyakorlatban már bevált módszereiket és tapasztalataikat oszthatják meg egymással szakszpecifikus kis csoportokban. Továbbá terítékre kerülnek az új középiskolai tantervek is, és két fő előadója is lesz a rendezvénynek. Az egyik fő előadó Pölt Lákos családbiztonsági és kiberpszichológiai szakértő lesz, aki a digitalizáció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A másik fő előadó személye bár még nem nyilvános, de azt már lehet tudni, hogy ő arról fog beszélni, hogy miként használható jól a digitalizáció az oktatásban. Follow the flow, Szélcsend, ez szól a Rádió Gagán.

0: Taylor Swift egyik legújabb dalát, a The Feet of Ophelia-t hallgattuk itt a Rádió Gagán, a száma The Life of a Showgirl című album nyitódala, és már a cím is egy irodalmi utalás Shakespeare Hamletjének Ophelia-jára épít, aki ugye a történetben tragikus sorsra jut. Swift viszont ezt a történetet kifordította, a dalban az Ophelia sorsa nem következik be, vagyis a főszereplő megmenekül a tragikus végkifejlettől. Játszani fogunk mindjárt, dósa húsüzem, finomságokkal teli termékcsomagát nyeri meg egy hallgatónk, figyeljetek!
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolárexpert.ro.
8: Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
9: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
10: Kész a 10 órai!
11: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
14: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
1: A reklám után
15: ismét lágere.

0: oldal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Csak mondj igen, itt volt a Just Say Yes a Snow Patrol előadásában a Rádió Gagán. Na és most lesz az, ami még nem volt, legalábbis ebben az órában. Játszani fogunk, itt az igaz vagy hamis játékunk, és a Dósa húsüzem ajánlott fel egy finomságokkal teli termékcsomagot, ezt nyerheti meg. Gyuszi, ő sorsolta ki a számítógépünk. Lássuk és halljuk, hogy az állításomra mit fog mondani Gyuszi, igaz-e vagy esetleg hamis.
1: Hello.
0: Szia Gyuszi, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Merre vagy?
1: Pont a reptéren.
0: A reptéren? Akkor tudunk beszélni, tudunk játszani, ugye?
1: Igen, most kirepek a rajtunk kívül, igen.
0: Oké, rendben van. Na hát akkor nyomom gyorsan én a feladványt, és akkor meg kell állapítanod, hogy igaz-e, vagy hamis esetleg az állításom. Jöhet?
1: Oké, rendben, jöhet, nyugodtan.
0: Figyelj jól, a lakókocsit saját motorja hajtja, míg a lakóautót egy másik kocsinak kell húznia. Igaz, vagy hamis ez az állítás?
1: Hamis.
0: Hamis, pontosan így van. Na hát akkor jó étvágyat fogok neked kívánni, Gyuszi, mert a Dósa húsüzemtől nyertél egy finomságokkal teli termékcsomagot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre utazol? Vagy most jössz valamerről?
1: Nem, most megyek Budapestre a meccsre.
0: Á, szuper, szuper. Magyarország Ukrajna, ugye?
1: Igen, igen.
0: Na hát akkor jó szurkolást a magyaroknak.
1: Köszi, köszi.
0: Na nem. Akkor hajrá Magyarország.
1: Hajrá Magyarország.
0: Szia, szia.
1: Szia.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Befejeződnek most a színes órák, mivel mindjárt 15 óra, de megyünk tovább, és jön a Vagány-vágány két Sümetszel, Bíszabó Zsoltal és Kis Bence kollégámmal. Maradjatok velük is, és írjatok a 0730 54 88 88-ra, és nyerjetek az igaz vagy hamis játékunkba. Horváth Gábor köszöni a figyelmet, jövő héten délután 3 órától találkozunk a Vagány-vágányban, mégpedig hétfőn. Sziasztok!
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.pro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
4: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng?
5: De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el?
4: Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás.
5: Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro.
6: Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép!
7: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szeretnél havi több mint 2000 euró keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Közel 350 diák tanulta a fehér gólyákról Alcsíkon, 10 000 lejes lovat loptak Székely keresztúrról. Az előrejelzések szerint a megszokottnál melegebb lehet október. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Ma megnyitották Arcfalván a 3. aktív Székelyföld konferenciát, amelynek központi témája az egészségben eltöltött hosszú élet és az aktív életmód. A rendezvényen a mozgás, a szabadidősport és a közlekedés biztonság fontosságáról is szó esett. A felszólalók szerint nem csak az élsportot, hanem a mindennapi testmozgást is ösztönözni kell, ebben pedig az önkormányzatoknak, iskoláknak és civil szervezeteknek is fontos szerepük van. Kiemelték, hogy az egészségesebb élethez szemléletváltásra, több mozgásra és erősebb közösségekre van szükség. A konferencia 5 tematikus paneljén többek között a tudatos mozgás, a helyes táplálkozás, az aktív turizmus és a gyermekek képernyő használata is terítékre került. A rendezvényen azt is bejelentették, hogy 2027-ben Marosvásárhely ad otthont az aktív Székelyföld konferenciának, olvasható a Székelyhonon. Mintegy 350 diák vett részt a Project Bag Egyesület környezeti nevelési programjaiban május és szeptember között Alcsík térségében. A foglalkozásukon a gyerekek a fehérgólyák életével, vonulásával, védelmével és a helyi biodiverzitással ismerkedhettek meg. A program részeként természetjárásokat, oktatótábort és iskolai foglalkozásokat is szerveztek, a Henter Kúriában pedig állandó interaktív információs sarkot alakítottak ki. Egy rajzpályázatra több mint 150 alkotás érkezett, amelyek közül 30-at ki is állítottak. A projekt záró rendezvényét kedden tartják a Csíkszent Imrei Henter Kúriában. Egy 25 éves székelykeresztúri férfit vettek őrizetbe, miután a gyanú szerint ellopott egy mintegy 10 000 leértékű lovat a város külterületéről.

0: vezessen újabb súlyos gazdasági vagy biztonsági konfliktushoz. A washingtoni látogatás során állami díszvacsorát is rendeztek Xi tiszteletére, ahol a két vezető az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A találkozó ugyanakkor nem oldotta fel a két ország közötti alapvető stratégiai ellentéteket. A mostani egyeztetések így elsősorban a kiszámíthatóbb amerikai-kínai viszony fenntartását szolgálták. További részletek a témában a Krónikán olvashatók. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Románia szerte. Október második hetétől azonban fokozatos felmelegedés kezdődhet, hónap közepétől pedig országszerte az átlagosnál magasabb hőmérsékletek valószínűek. A legmelegebb időszakokra főként nyugaton és északnyugaton lehet számítani. A csapadék mennyisége többnyire a megszokott értékek körül alakulhat, egyes térségekben azonban szárazabb időszakok is lehetnek. Az október közepére várható enyhébb idő több térségben is néhány fokkal magasabb nappali hőmérsékletet hozhat a sok éves átlagnál. Jelentős tartós lehűlés egyelőre nem körvonalazódik, így az ősz első fele összességében enyhébb idővel folytatódhat.
1: Engedd el,
2: hétvége, jó?
1: Péntek. A hétvégének az illata édes, és a vágányban pedig
2: kétes.
1: Krémes. Oké, tehát igazi költő vagyok, nem rontom el a hím kedvére a verset.
2: Bence melegít, mert hogy egész hétvégén veletek lesz, nem csak ő, hanem én is. Nem is fogunk kiköszönni, mert hogy vasárnapig leszünk itt veletek, nem csak a mai vagányvágányban, egész hétvégén ott leszünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, amely egyébként már elkezdődött Sepsiszentgyörgyön, aki szereti az édességet, annak itt a helye, illetve velünk este 7 óráig jön a Jonas Brothers, Carol G-vel, ők köszönnek be egy nagy X-el.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
4: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Ez volt az Another és a 54 Ultra Talk to You. Hozzánk beszéltek, mi meg hozzátok beszélünk egy olyan témával, ami már többször felmerült az évek során. Minden műsorunkban beszélgettünk róla, minden műsorunkban foglalkoztunk vele. Ennyire forró viszont még azt hiszem, hogy nem nagyon volt az utóbbi években, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy több műsorban is hallhattok róla beszélgetést. Ez nem más, mint a... egyenruhák bevezetése Romániában az iskolákban. Úgy néz ki, hogy Bukarest akar dönteni a fejünk fölött. Azért beszélek többes szám első személyben.
1: Bukarest döntött a fejünk fölött.
0: Igen. Kelemen Hunornak a nyilatkozatát Facebookon én azért szeretném idézni, mert hogy nagyon is egyetértek ezúttal vele. Azt írja, hogy igazuk van a diákoknak és a makosznak, az iskolai egyenruhát nem Bukarestből törvénnyel kötelezővé tenni, vagyis hogy nem lehet. Én is egyenruhában kezdtem az iskolát, aztán levettem és megbüntettek érte, már akkor sem értettem, miért kell egy ilyen kérdést kényszerrel rendezni, és ma is értelmetlennek tartom. Ha egy iskola közössége, diákok, szülők, pedagógusok úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz választás. A szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, most a képviselőház következik.
1: Kérdés, hogy ebből lesz-e valami képviselőház, ugye ez azon, hogy most már ők a döntőház. Uh-huh. Ha ők elutasítják, akkor ugye előről kell kezdeni, ha ezzel valamit akarnak csinálni. Én mondom, hogy a következő állomás ennek mi lesz, az alkotmánybíróság. És onnantól arrafele az fog kiderülni, hogy Románia alkotmányában nincsen olyan cikkely, ami lehetővé tenni azt, hogy valakit kötelezzél egy valami viseletére. Tehát egész egyszerűen alkotmányossági agályok lépnek fel. Hogy mi a helyzet jelen pillanatban? Jelen pillanatban az van, hogy nincsen kötelező egyenruha, függetlenül attól, hogy egy iskola azt mondja, hogy nálunk kötelező. Nem lehet ki rá kötelezni. Magániskoláknál igen, államinál nem. Mert magániskoláknak magánszabályaik vannak, az egy külön történet, azokat kivesszük az
0: belső szabályzatban kötelezheti. És van is olyan iskola, aki kötelezi ezt.
1: De nem kötelezheti. Belső szabályzatban lehozhatja, de hogyha mondjuk a diákot ezért kicsapják, mert nem viseli az egyenruhát, bíróságon meg fogja.
0: Nem csapják ki, már nem tudom mivel jár, hogyha a diák nem veszi fel azt a...
1: De azt se érte, tehát egyszerűen nem büntethetik.
0: De hadd mondjam el, hogy amúgy több sebből vérzik ez a történet, tehát mikor én a kislányomnak megvettem az első egyenruháját, vagy egy ilyen pólót kellett venni, el kellett menni igazából egy osztályterembe, ahol egy bácsi, aki nem tudom milyen engedéllyel rendelkezett, valahány leért, egyébként nagyon drágán árulta a különböző iskola logójával ellátott ruhákat. Annak idején beszélgettünk, hogy ez engem mennyire földühített, hogy mi alapján kérnek ennyi pénzt ezért a dologért. Amúgy ugyanúgy megcsináltotta is. Na mindegy. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy nagyon közel állunk ahhoz, hogy Bukarestből ránk kötelezzék az iskolai egyenruhát. Én azt látom, hogy az extra konzervatívak azt mondják, hogy inkább egyenruha, mint ez a mellék kivágott póló, összeszakított nadrág. Ott van a másik oldal, aki azt mondja, hogy már pedig a gyereknek az egyénisége, az a gyerek egyénisége, bárhány éves legyen. Ez egy sokkal összetettebb probléma, és szeretnénk róla beszélgetni, szeretnénk vele foglalkozni, nyilván úgy, hogy ti is hozzászóltok a témához.
1: Az én véleményem egyébként valahol a kettő között van. Nyilvánvaló, Ákos barátunk mondta azt, hogy az szerinte nem oké, hogy a 16 éves lánynak a melbimbo piercinge kivillan a bluesból az iskolában. Iskolán kívül mit csinál, az nem az én dolgom. Tehát, hogy vannak azért olyan dolgok, amik nem működnek.
0: Van az a melbimbo piercing, ami az egyenruhának az ingje alól is kivillan.
1: Én ezt így értem, de hogy van egy ilyen, amit viszont el lehetne fogadni, hogy iskolában betartandó ölt dress code. Mi az, amit nem szabad? És azt befogadom.
0: Csak nem tudják betartatni, az a helyzet.
1: Attól a perctől fogva, hogy törvény, azt lehet. Tehát mit tudom én, a szoknyának kell legyen N hosszúsága, ezt meg lehet egész konkrétan határozni, és amúgy inkább megoldást jelentene. Ha a diszkrimináció és a bullying ellen ezzel az egyenruha törvénnyel akarunk fellépni, az hülyeség nem állja meg a helyét, nem működik.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Japánban az egyenruhából szexszimbólum lett, csak üzenem Bukarestbe, és ezt nem szeretnénk így ebben a formában.
1: Valahol Angus Young, Malcolm Young, Angus volt ugye, aki egyenruhában járt a iskolai egyenruhában. Tudod, hogy miért járt iskolai egyenruhában? Miért lett ebből? Mert iskolából ment próbára. Egyszerűen nem öltözött át. Az az egyenruha, az egy iskolának az egyenruhája Ausztráliában. Az iskolai egyenruháról, amit Zsolt mondott, azon elgondolkoznék tényleg, hogy szerintem van pornográf tartalom az interneten a schoolgirl kategória alatt. Soha az életben nem kerestem rá, de most lehet mindjárt megpróbálom egy ilyen inkognitó windowval.
0: Na mindegy, hát ezt az iskolák döntik el egyébként majd, hogy milyen legyen az a bizonyos egyenruha, de hát már nagyon sokat láttunk ilyen miniszoknyásat, valamiért úgy gondolják. Amúgy a Bence dresszkódjával azért értek egyet, mert hogyha egy iskola meghatározná azt, hogy mit tudom, a szoknya az a térdig érhet, a felső, nem tudom, takarjon legalább, ez ami egy minimális elvárás.
1: Hát kaptunk néhány oldalt.
0: Hát igen,
1: ezt le is zártam, mert félreérthető.
0: Szerintem is. Jó.
1: Zsolt, igen, térjünk egy kicsit, tehát iskolai dresszkódról kéne beszélni, és nagyon egyszerűen el tudom magyarázni. Tornaórára is meg kéne határozni, mi az, amiben járhatnak, és mi az, amiben nem.
0: Hát én a jó gondolatot például nem engedném tornaórán. Már bocsánat.
1: Iskolában? Igen, hát ez megint vitatható. Van, azért figyelj, mert vannak olyan tevékenységek, amit nem nagyon lehet másképp. De mindegy, nem ebbe akartam belemenni. Tehát a ruha hosszúságot és a mit kell eltakarjon, én erre mennék rá. Illetve az simán lehet, hogy a gyerekek pedig fekete-fehér ruhába kell járjanak iskolába. Jobb helyeken megkövetelik a, hogy mondjam, a pantallót, vagy térdig érő szoknyát, illetve fehér inget, az szerintem teljesen rendben van.
0: Én meg vagyok győződ, hogy a hallgatóink legtöbben az egyenruha mellett fognak szavazni, én nagyon ellenes vagyok, és elmondom, hogy miért. Tehát egy gyerek, tök mindegy, hogy hányadikos gyerek, a szülei, egy gyereket a szülei mindenképpen megpróbálnak arra nevelni, hogy önmagához méltón öltözzön. Az öltözködés az valójában az a személyiségednek a kiegészítője.
1: Akkor hadd válaszoljak Béla üzenetével erre, jó? Nekem is van személyiségem, de nem mehetek melózni veszkócsizmában, szakadt farmerben, stb.
0: Én nem is a veszkócsizmában mi a baj? A szakadt farmer...
1: Vannak helyek, ahol nem mehetsz ilyenben.
0: Hát ez egy elegáns viselet, hogyha egy olyan veszkócsizmád van, most ezzel nem látok semmi.
1: Én ezt garantálom neked, hogy a bankban nem fogsz veszkócsizmást látni senkit.
0: Hát mi ez? Tetszon csizma most pont ugyanolyan, mint egy
1: Zsolt, mit tudom, meg fognak szólítani, hogyha veszkócsizmát. Tehát, hogyha úgy mész el egy pénzintézetbe dolgozni, hogy a nadrágot be van gyűrve a veszkódba, meg fogják,
0: jaj, az más, de megint ki. Viseletről beszélünk, tehát hogyan hordod azt a valamit. Na mindegy, tehát a szülők megpróbálják a gyereket valahogy arra nevelni, hogy önmagát, vagyis hogy valahogy önmagához illően öltözködjön. Na most ezzel szembe, hogyha ráerőltetjük az egyenruhát, ez nagyon sok gyereknek előnytelen lesz. Látjuk előre, tudjuk előre, nagyon jól tudjuk. Egyenruha, de nem egyen test. Minden gyermeknek, főleg a kamaszoknak, nézzétek csak meg, hogy hát tudjuk mindannyian. Előnytelen lesz nagyon sokak számára, szerintem ebből lesz a cikizés.
1: Kinga, ne haragudj, ezt egy kicsit valamelyik mesterséges intelligencia, nem kötekedésből kérdem, de úgy van strukturálva, mint hogyha mesterséges intelligenciával kaptuk volna, én azt mondom, hogy ránézésre Gemini vagy ChatGPT. De felolvasom, amit írt, hogy én is az a generáció voltam, aki kötelező egyenruhába kellett járnunk iskolába, üzletből vettük meg. Az iskola egyenruha több okból is jó, innen már jön az, ami nekem gyanús, hogy mesterséges intelligenciával van. Nem látszik ki, milyen márkás ruhát tud megvenni. Kevésbé alakul ki a különbség a gazdag és szegényebb családok gyerekei között. Kevesebb a csúfolódás, öltözködés miatt. Na ez az, ami nem működik soha az életbe. Mondtam, hogy egyrészt a cipőn is már lehet, ugye, ha valaki mondjuk márkás cipőbe, jön egy 3000 lejes Louis Vuitton cipőbe, akkor mit csinálsz? Többre pillanatnyilag nincs időnk, de innen folytatjuk majd.
2: Zsinyre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez is a

0: Oké, nyugodtan tegyétek le a kezetekből, amit ha elővettetek. Ez volt Whitney Houston és Callum Scott. Balázs azt írja nekünk, sziasztok, a Románia olyan, mintha egy süllyedő hajót próbálnának megmenteni, úgyhogy ilyen mosogató szivacsal itatjuk ki a vizet. Komolyan, ez a legnagyobb probléma, hogy legyen vagy ne egy ruha. Egyenruha. Miért nem adják oda a tanároknak azt a pénzt inkább? Na, ez a másik oldal az egyenruhának, tehát itt lesznek vállalkozások, akik ezt megkapják, hogy ezeket legyártják. Most ezt értitek? Tehát megint a sumák.
1: Akkor
0: tehát,
1: megyünk vissza oda, amit én mondtam. Mondják azt, hogy fekete nadrág, fehérén, kezi csokor.
0: Igen, de oda agy kell. Tehát, de, érted? Itt ez csak arról szól, hogy valahova ezt a pénzt el kell pancsolni. De rengeteg
1: de
0: pénzt.
1: Az,
0: tehát,
1: az, a pénz,
0: bele,
1: az a szülők pénze.
0: Az még jobb lesz. Tehát, hogyha ez ránk terhelik úgy, hogy a vállalkozó közben az ebből meggazdagodik, akkor még inkább köszönjük szépen.
1: Úgy volt az kitalálva, hogy azon szülőknek, akiknek nincs pénze arra, hogy megvegyék az egyenruhát, majd segít az állam. Jelzem, ilyenkor olyan költségvetési háztartásunk van. Éppen olvastam, hogy megint nem tudom, hova akarnak leminősíteni minket.
0: Hát, de tudod, hogy ebből aztán már kezdődik az, hogy bizony is, de hogy nem tud megvenni a ruhát. Na, tfú, hát ez egyre szebb, egyre díszesebb ez a ruha, vagy ruha, ez a téma. Annyira nem lesz díszes, de figyelj, ahhoz, hogy valaki egy dresszkódot leírjon és betartasson, ide, hogy mondjam, energia kell, meg kreativitás, tehát ez meg kéne alkossa minden iskola saját okay. magának.
1: Na, olvassuk az üziket, mert azzal vagyunk egy kicsit lemaradva. Béla válaszol nekünk, hogy bocs, nem értettétek meg, rokkászerkorra gondoltam, építkezésben nem mehetek így. Hát, mondjuk igen, azért szép, de jó, hogyha van egy sisak rajtad. Amúgy a gyerekeknek is munkahely az iskola, szabad időben mutogassa magát, ha akarja. Ezzel
0: egyetértünk, csak ennek nem a megoldása nem egyenlő az egyenruhával. Tehát az, hogy a gyerek nem mutogassa magát, az nem egyenlő az egyenruhával. Zoltán, Robert. Sziasztok! Szerintem ez kivételesen jó ötlet abból a szempontból, hogy elnézze a mostani diákokat és szüleiket, nagyon nagy a szakadék az öltözködést illetően. Azt azért tegyük hozzá, hogy ingyenes kellene legyen minimum 5 szett per diák. Ne érezze egy gyengébb anyagi környezetből jövő gyerek már az iskolában a megkülönböztetést, és a gyerekek azért nagyon kegyetlenek is tudnak lenni már nagyon fiatalkortól. Itt szerintem azok a szülők hőbörögnek a legjobban, akik esetleg a gyerekük öltözetével is akarják mutatni, hogy ők különbek a többinél. Zsolt, akkor mi a helyzet, ha a szülőknek nincs annyi a fejben, amennyi elvárható lenne? Igen, ez a szülőktől lenne elvárható ennek a dresszkódnak a betartatása. Egyébként én határozottan egyenruha ellenes vagyok, de nem azért vagyok egyenruha ellenes, mert úgy gondolom, hogy a gyerekem bármit is kéne képviseljen abból, amit a mi családunk hisz. Én úgy gondolom, hogy a gyerekem meg kell tanuljon úgy öltözködni, hogy a személyiségéhez ez leginkább illik, és amennyiben mondjuk egy egyenruha számára nagyon előnytelen lesz, egy lányról beszélünk, azzal meg mit kezd akkor a szülő azzal a frusztrációval, amit ez okoz egy lányban, egy cserdülő lányban? Kérdezem én.
1: El kell nektek mondjam, egyébként jó ez a Times New Romanos beszúrás ide, amit kaptunk korábban a hallgatótól, aki Leher. Kelemen Hunor ugye azt mondta, hogy ne Bukarestből döntsék el, hogy milyen egyenruha legyen, nem tudom, alsóbi vagy röcsögén, édes, mindegy.
0: Majdnem eldöntöttem, amúgy már csak mondtam.
1: Jó, Lehel írja. Sziasztok! Ez az egyenruha valakinek erősen jó biznisz lesz, egy állami szerződés szokás szerint túlárazva. Szülőknek meg plusz kiadás, egyrészt a gyermek hamar kinövé, másrészt egy gyerek nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni, ugye, hogy egy nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni napokig. Na igen, ezzel egyetértek.
0: Ezekben valaki gondolta így bele vajon? Te csak kérdezem.
1: De úgyis ez valamelyik populista peszedésnek volt a marhasága, amihez még egy auros is felült a vonat.
0: De milyen jó, se kormányunk, se semmi, de az egyenruháról tudunk dönteni.
1: Tényleg nem kéne egy miniszterelnöktől dönteni már? Tényleg, valaki üljön ennek a francos vonatnak oda az irányító pultjára, és húzza meg a féket, vagy nyomja meg a gázt, hogy csinál, amit kell. Tényleg, tényleg az egyenruha a legnagyobb, igazuk van.
0: Figyeljetek, mi játszunk egyet, aztán felöltözünk egyenruhába Bencével, magunkra veszünk valamit, amiből mindenünk kilátszik.
2: Magánvágány. Plecskálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat. Ez is a Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett! Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Haladás utca 18.
6: Építs karriert a Borbély szakmában. A Borbanek Egyemi gyakorlatorientált férfi Borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
7: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Egy falat és hirtelen minden ismerős. Egy illat és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Úgy vagyunk, hogy jól vagyunk, és nem, hogy messze vinnénk benneteket, hanem adnánk nektek egy nyereményt. Ebben az órában a Pizza Joe részéről van egy pizza fogyasztási utalvány 100 lei értékben, és láttuk, hogy Gábor azért megjárta magát arra fel, hogy...
1: Bazony. Hát figyelj most... Mai árak mellett, mai világban.
0: Figyelj!
1: Meg amúgy is.
0: Hallod-e, Zsolt, őszintén, ingyen pizzára mikor mondtál nemet?
1: Soha. Jó, soha az életbe.
0: Na, nézzük meg a következő hallgató, az fog-e valamit mondani, a löp-löp-löp-löp-löp, ha Andreát hívjuk.
2: Halló.
1: Szervusz, Andrea.
0: Szia, Andrea.
1: Vészabó Zsolt, kis Bence. Keresünk a vagányból a rádió.
2: Igen, sziasztok.
1: Jó, hogy csinálsz, gyere, áruld el nekünk.
2: Most ebédeltünk.
1: Ja, és közben felvetted a nyerős ruhát magadra. Remélem.
2: Igen. Hát nem számítottam rá, hogy hívtok, de most örülök.
1: Most ez így történt. Figyelj, közlekedéssel kapcsolatos mindenféle kijelentés van itt az alsójunkban. Én mindjárt egyet neked el fogok mondani, amire rá kell böknöd, hogy igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen böksz, akkor nyilván nyertél. Tehát, hogyha mondjuk nem teljesen egyértelmű az, amit mondunk, és akkor én azt mondanám, hogy inkább ne bökj rá, hanem még beszélgessünk egy kicsit. Na, lássuk ezt a mondatot. Azt mondják, hogy a GPS a műholdas navigációs rendszerek rövidítése. Igaz-e vagy hamis?
2: Ez hamis. Bocsánat, igaz.
0: Júj, az az igazság, igaz, hogy itt hirtelen az izzadság végigment rajtunk.
1: Egyébként mert... Global Positioning System, ezt rövidítették GPS-nek, GPS-nek, és hát igen, valóban a műholdas navigációs rendszereket.
2: Igen, én is használom.
0: Nagyon helyes. Figyelj, az a jó, hogy a következő nyeremény az már házhoz fog érkezni, a Pizza Joe jó voltából, egy 100 lei értékű vásárlási utalvány, illetve pizza utalvány boldog tulajdonosa lettél. Gratulálunk hozzá!
2: Na, szuper! A szuper, mert a kedvenc pizzázunk, úgyhogy a fiam nagyon fog örülni neki.
1: Csak a fiad, vagy ti is azért egy kicsit?
2: Hát mi is, mert mi is onnan szoktunk.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na hát a Blue Oyster Clubig még nem jutottunk el Bencével, bár ott van a fejünkben, hogy ezt
1: azért kipróbálom. Rendőrakadémiát, ha valaki nem látta, vagy ha igen, akkor tudjátok, a kék osztriga klub. Na, tehát olyan egyenruhában fogok én járni ezért.
2: Na jó. Jó,
0: arról beszélünk itt a Vagányvágányban, hogy kell nekünk egyenruha, vagy nem. Rengetegen írtok, és várjuk, hogy még többen írjatok, hogy ez így megtörténik, akkor tartjuk a témát lemezen. 07
1: 30 54 88 88 Rádió Gaga alkalmazás, meg van Facebookunk is, meglepő módon most már hál' Istennek egy Rádió Gaga, ott írjatok nekünk, hírek után jövünk vissza.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
7: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Történt. Rádió Gaga hírek.
8: Visszavonta az üzemanyag áremelést az egyik ismert kúthálózat, az egyetemisták kérik prioritásaik beemelését a kormányprogramban. Októberben az átlagosnál melegebb idő jöhet. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Első alkalommal rendezik meg a Hargita Karting Motorsport Fesztivált, amely látványos programokat kínál az autósportok kedvelőinek. A Rét utcai pálya eseményei mellett formulatípusú és driftjárművek vonulnak fel a városközpontba, ahol autóparádét is tartanak. A rendezvény miatt holnap 11 óra 30 perc és 13 óra között teljesen lezárják a Kossuth-Lajos utca és a Temesvári sugárút érintett szakaszait. A felvonulás idején rövidebb lezárásokra kell számítani a Rét, a Hargita és a Kossuth-Lajos utcában is. Péntekre virradóan literenként 8-banival emelte a benzin és a gázolaj árát az ÖMV Petrom, de alig egy órával később visszavonta a drágítást. Az emelés nyomán az ÖMV-nél a gázolaj ára rövid időre átlépte a 11 lejes határt, majd az árak visszatértek a tegnapi szintre. Így a legolcsóbb normál benzin továbbra is 10 lej alatt maradt, míg a gázolaj literenkénti ára a nagyobb töltőállomásokon 11 lej közelében alakul. A közeljövőben ugyanakkor további áremelkedés sem zárható ki, mivel a közel-keleti helyzet bizonytalan, a kőolaj világpiaci ára pedig továbbra is magas. A romániai egyetemisták országos szövetsége azt kéri a leendő kormánytól, hogy a felsőoktatást érintő konkrét intézkedések is kerüljenek be a készülő kormányprogramba. A szervezet többek között az ösztöndíjak és szociális támogatások növelését, valamint a hallgatói utazási kedvezmények korábbi feltételeinek visszaállítását szorgalmazza. Emellett azt szeretnék, hogy válasszák szét az egyetemi vezetői és politikai tisztségeket, illetve erősítsék a fiatalok munkaerőpiaci védelmét. A szövetség szerint a korábbi megszorítások megnehezítették a hátrányosabb helyzetű hallgatók egyetemi tanulmányait, ezért konkrét intézkedésekre és végrehajtási határidőkre van szükség. Az idei első negyedében egy romániai háztartás havi átlagjövedelme 9444 lej volt, valamivel kevesebb, mint az előző három hónapban. A havi kiadások átlagosan meghaladták a 8000 lejt, vagyis a bevételek közel 85%-át elköltötték a háztartások. A legtöbb pénz élelmiszerekre és lakhatásra ment el, miközben továbbra is jelentős különbség volt a városi és vidéki jövedelmek között. Éves összevetésben ugyanakkor mind a bevétele

0: több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában. Szeptember végén és október elején még az ilyenkor megszokott időjárás várható országszerte, majd fokozatos felmelegedés kezdődhet. Október közepétől az átlagosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, miközben a csapadék mennyisége többnyire a szokásos értékek körül alakulhat.
1: Most pedig. Egyenruháról beszéltünk az elmúlt órában, nyilvánvalóan egyen gondolatokkal nem, de a ti üzeneteitekkel, hogy egyen mindenkit meg a
2: penisz.
1: Az irítség, aki nem szereti az egyenruhát, vagy aki szereti. Na mindegy, ez kiderül.
2: Igen, hát azt én már megtippeltem, hallgatóink többsége valószínűleg amellett fog szavazni, hogy legyen egyenruha az iskolákban. Nagyon-nagyon érdekes. Továbbra is várjuk, hogy mi a véleményetek ebben a témában. Úgy néz ki, hogy Bukarestben félig meddig már elfogadták azt, hogy legyen egyenruha az országban, az iskolákban. Válaszol erre, kezdjük ezt az órát, jön a La Cintura.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
4: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: egyenruhánál tartottunk, tartunk, maradtunk, mert hogy itt most már félig meddig el is fogadták.
1: Ja, bocsánat, én ma YMCA-t dudoráztam, de az egy másik dal.
0: Az egy teljesen másik dal.
1: Ott is vannak egyenruhások.
0: Különböző vélemények érkeztek, eddig többségében egyet értetek azzal, hogy jót tenne az egyenruha az iskolákban, hogyha bevezetnék. Mi elmondtuk, nekem egyértelműen nem a válaszom, tehát én ellene vagyok. Bencét nem tudtam eldönteni, ilyen felemás dologban van. Én nem ezzel oldanám meg azt, hogy a gyerekeknek kirívóan, ne tiszteletlenül és főként ne megkülönböztetően öltözzenek. A megkülönböztető alatt nyilván a drága ruhákat értjük. Azért az valóban elég furcsa, amikor mit tudom, valaki Vuitton kabátban meg cipőben jön a másiknak,
1: az,
0: meg szegénynek a Deichmannból.
1: Még benne volt.
0: Hogy érted?
1: Az még benne van az egyenruhában.
0: Mind a kettő, a kabát is, meg a cipő is benne van, amúgy ez.
1: Azért mondom, hogy ez mindegy. Olvasom, hogy Levente mit írt, jó? Lehet ezen is gondolkodni. Elmúlt időben egy szupermarketben dolgoztam. Néha bejöttek neoburzsúj, ezt még nem ismertem, középiskolás lányok.
0: Ez de jó.
1: Oké, rendben van.
0: És
1: amikor szóltam nekik, hogy tartsák be az üzlet szabályzatát, jött az ironikus nevetés, hogy szerencsétlen, csak azért vagy itt, hogy segíts nekünk. Aztán rohanás a reklamációs pulthoz. Na, kinek volt igaza? Ha a szabályzatra hivatkoztam, jött a vigyor és a beszólás. Előbb nézd meg, kivel szemben intézkedsz. Körülnéztem. Én legtöbbször csak egy elkényeztetett kis csitrit láttam, de hát valahogy a progresszív iskola rendszernek is meg kell teremteni a maga pintyőkéjét. Ezt nem egészen értem, hogy mit
0: én
1: akar.
0: Igen.
1: És az amszterdami szabályokat. Na, akkor vicces, magyarázd el nekem.
0: Hát nyilván azok a pintyőkék, akik...
1: Szobalányokat egyébként megbotlott a nyelvem, de...
0: akik úgy viselkednek, mintha ők tojták volna a spanyol viaszt, legalábbis az apukájuk, és ezt nagyon jól tudják. Amúgy csak mondom, hogy kíváncsi lennék, hogy mondjuk a pintyőkék meg tudnának-e fogalmazni egy levelet úgy, vagy egy üzenetet úgy, ahogyan Levente tette. Köszönjük nagyon szépen a véleményedet, Levente. Ugyanakkor meg itt azt is hozzátenném, fun fact, hogy ugye a burzsúj, mint a hipster szót, azt Jack Kerouac találta fel. Jó, menjünk tovább. András írja nekünk egyenruha, és utána katonai ruha. Hát reméljük, hogy erre
1: mondjuk
0: nem kerül sor.
1: A burzsúj nem éppen Kerouac, csak ő terjesztette el a burzsóázia.
0: A burzsóázia az igen, de hát ilyen a popkultúrában ismerte igazából őt, tehát a hipstert viszont ő találta fel. Jó, nézzük csak még az üzeneteket, mert hogy vannak az egyenruhával kapcsolatosan. Írja nekünk Adél, ez most mi? Megint el kell adni valamit jó pénzért az embereknek? Vajon melyik nagy kutyái az a vállalkozás, amelyik egyenruhákat gyárt silányanyagból, hogy gyakrabban kelljen majd venni? Hülyeség szerintem. Attól még a másik gyermeknek lesz márkás cipője, legújabb almás telefonja, márkás táskája, és költőpénze sokkal több, mint a másiknak. Szóval, amivel etetik az embert, hogy miért szeretnék, ha lenne egyenruha, már itt megbicsaklik. Adél, 100%-ig egyetértünk veled, pontosan így gondoljuk, ez semmilyen fajta különbséget nem fog elmosni a gyerekek közt. Azok a gyerekek, akiket úgy nevelnek otthon, hogy mutassák, hogy különböznek a többiektől, mert hogy több pénzük van, vagy hát tudom én.
1: Azért még mondok egy dolgot, tudod, hogy ne az legyen, hogy pénz kérdése. A szép lányok szépek lesznek, a jól sportoló fiúk lesznek, tehát hogy ezek mindegy, mivel öltözteted őket, de Réka üzenetével folytatom. Sziasztok, személy szerint nem támogatom az egyenruha viselését, csak ha az iskola fizetne. Ettől nem lesznek egyenrangúak a gyerekek, sőt, a kis jövedelmi családok meg fogják tudni engedni maguknak a túlárazott egyenruhákat, kérdi. Főként, ha több gyerekük is van. Ez az egész egy biznisz valakinek. Köszönjük szépen, Réka.
0: Érdekes, hogy erre mutatunk majdnem mindannyian.
1: Én, tehát figyelj, nem én találtam ki, és nem én osztom a spagetti, a makaróniból a likat, hanem egész egyszerűen az van, hogy erre vannak tanulmányok, amiket azért úgy kicsit megturkáltam, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba. Igaziból már többször felkerestem ezeket. Nem segít, nem ez a megoldás. Az egyenruha mellett még láttunk azért félrecsúszott dolgokat.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A volt osztálytársam, egy jó, ne foglalkozzunk azzal, hogy idősebb.
1: Ó, Gábor, lemaradtál erről a... Fú, Bence, erre a mondatra tényleg képes voltál? Azt a mindenit. Jó, Zsédeny Adriánt hallgattuk. Gábor legnagyobb örömére Bencének az osztálytársát. Jó, nem voltak osztálytársak, csak mondjuk.
0: Nem, de a Csanamarival voltam osztálytárs, az viszont igaz.
1: Megnéztünk néhány kutatást, mert hogy rengeteg társadalmi, szociológiai, ugyanazt mondtam, rengeteg szociológiai, pszichológiai kutatás és edukációs kutatás foglalkozott már az egyenruha kérdéssel. Nagyjából azt mondják el, amit mi mondunk el. És igen, néhány pornófilm is. Azt mondják el kb., amit mi mondtunk el, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy okosak vagyunk, de azért de. De szerencsére rímel azokra a dolgokra is, amelyeket ti írtok, nem mindre. Például a National Center of Education Statistics, ő több amerikai egyetemen készített fölmérést, és azt igazolták vissza, hogy az egyenruha csökkenti a márkás ruhák körüli státuszversenyt, a divat alapú kiközösítést és a társadalmi osztályok közötti látható szakadékot. Ezzel szemben egy másik meg azt bizonyítja, hogy a gyerekek ezt nagyon gyorsan áthidalják, és nagyon gyorsan átviszik más nem szabályozott eszközökre, mint a telefonok, cipők, kabátok, ékszerek. Várjál,
0: mondjuk úgy, ahogy a szociológus mondja, indirekt státusz szimbólumok.
1: Így van.
0: Tehát cipő egyértelmű, telefon egyértelmű, kabát benne van, ékszer. Figyelj!
1: Most érted, tehát megrakod magad.
0: Jó véres gyémánt Afrikából.
1: Pandorával fel van nyomva, könyökig az fel van nyomva, könyökig mindegy, egyenruha van rajta.
0: Mi az a Pandora?
1: Hát ez a kiegészíthető kis karkötő, már nem tudom, 20 éve, hogy feltalálták, de azóta is minden jó, évben divatba jön. Mindegy, ott a táska. Tehát azt, hogy milyen táskával jön, most érted?
0: De most megint, tehát a Vuitton cipő mellé a Vuitton táska, most nem tudom miért a Vuittonon, már van nálunk ez a kifejezés, ugye a román használja Vuittonica, úgyhogy onnantól arra fele valószínűleg, hogy pont a Louis Vuitton divatház az, aminek a termékei, meg egyébként abból csinálnak ilyen pici panka accessorit, ami...
1: Pici panka accessorit.
0: Ezt nem tudom magyarul elmondani, elnézést, ide előjetek, itt a melkason, várom az SMS, hát 0-30-88-88, itt lehet anyázni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy nem oké, na tehát tényleg, sokkal inkább lehetne azt mondani, hogy luxus márkákat nem engedi ez az iskola, egyszerű fekete-fehér ruhát. Puszi.
1: Azt írja nekünk Viola, hogy sziasztok, skacok, szerintem sok szülőt kellene megnevelni, és akkor nem lenne szükség egy ruhára.
0: Hát a sok szülőt meg kéne nevelni, mert az a kedvenc, amikor aztán elkezdik magyarázni a tanároknak, hogy kéne tanítani, de mindegy. Nem mondom, hogy van az a tanár, aki kéri a pofot, de nem mindegyik.
1: Kapaszkodjatok meg, több szociológiai elemzés rámutat arra, hogy ha az olcsóbb megoldás nem mindig valósul meg, az egyenruhák megvásárlása a szegényebb családoknak egyszeri nagy kiadást jelenthet, és jobb esetben egyszeri. Főleg azokban az esetekben, amit már többen is írtatok, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk több gyereknek kell ezt megvásárolni, mert hogy az állam nem biztosítja, mert nem esel bele abba a kategóriába, vagy nem tud bizonyítani, vagy nem tudom én. Közben a másik, mit tudom, minimál béren van bejegyezve, de annyit keres, mint a CIA igazgatója. Tudjuk, tehát ezek azok az igazságtalanságok, amelyeket nem old meg az egyenruha sem.
0: Azért tisztázunk dolgokat. Attól, hogy van egy szülő gazdag, nem kell a gyerekét is azonnal Vuittonba öltöztesse. Ez se feltétele. Láttunk ilyet. Igen, a gyerekeknek jobb ruhái vannak, ez a sajnos adott, és adott is lesz. Mert hogyha megengedheted a gyerekednek a jobb minőségű ruhát, nyilván azt fogod megvenni.
1: De nem azért mutasd, hogy...
0: Nem azért, hanem azért, mert egyszerűen járjon jobb minőségben, mert te is abba akarsz járni. Ismerünk, jó lenne ismerni. Nem, láttam néhány milliárdos New Yorkban szólaltatták meg, mondom milliárdos, nagyon egyszerű ruhákba jár, valószínűleg, hogy a cipője így is többe kerül, mint a ruhatárunk. Nyilván megjön egy szabó, és ő csinálja az öltönyt neki, megjön egy cipész, ő csinálja a cipőjét neki. Mit látsz? Egyszerű fekete cipő. Tessék. Mindegy, az egyszerű fekete cipőből abból van 1001 kategória árban, és talán ez lenne a legfontosabb. Kicsit megcsicsenünk az elkövetkezőkben, a sebúzi felvétele szól, azaz a tipsi, ami csicsentet jelentene, a bar song, a bárdal.

0: Na jó, mondunk még valamit, amiben fogadjuk, hogy nem hisztek. Jó, ez kiderült, hogy az enyeruhában hisztek is, meg nem is. Ennyit tudok elmondani a hozzászólások alapján. A Gaga népe azt mondta, hogy nem tudja.
1: Volt, aki hisz benne, volt, aki nem. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy akkor azt a lehetőséget kéne megteremteni, hogy egy, legyen szabályozva, hogy valahogy a jó érzés határai körül öltözzön minden diák, ez szerintem rendben volna. Kettő, döntse el az iskola, hogy akar-e egyenruhát, és ebbe vonják be a diákokat és a szülőket is. Köszönöm szépen.
0: Dresscode, hashtag ne gyere bugyiba iskolába. Hát ez kb. Ennyi.
1: Hát igen, jó. És ne essen ki a fél mellett a bluesból, és csávóként se lógjon ki a fél.
0: Na, szóval tudunk mondani még dolgokat, amiben nem nagyon hisztek. De az igazság, hogy lassan már mi sem.
1: Ez... Az időjárásban nem hiszünk.
0: Így van. Mindig összefügg ez a téma, hogy mi mit mondunk róla, azzal, hogy mikor beszéltünk utoljára rádióban, interjúban meteorológussal. Tehát emlékszem, hogy egy időben rendszeresen behívtam meteorológusokat műsorba, csak azért, hogy a hitemet szerezzem vissza az időjárás előrejelzésbe.
1: És megnyugtattak, hogy nem.
0: Nem, mert valamennyire azért sikerült nekik, mert nagyon-nagyon okosan el tudják azt mondani, hogy nem ők a hülyék, hanem egyszerűen
1: az azok... előrejelzési modellek.
0: Így van. Kezdve ott, hogy Romániában még mindig nagyon sok helyen hagyományos előrejelzési modelleket használnak, vagy modellezési stratégiát használnak. Ez nem minden esetben felel meg azoknak a légköri körülményeknek, amelyek mostanában kialakuló félben vannak. Azaz nem tudják megfelelően előrejelezni az időjárást, de még egy fél napra se, nemhogy több napra. Mi nyilván nézzük, próbáljuk nézni az Országos Meteorológiai Központnak az előrejelzéseit. Emellett több helyen mindig megnézzük, főleg a híradós kollégák ellenőrzik, hogy hol mi a helyzet. Azért a híradóban, amit hallotok, ami nagyjából a napról szól, vagy a napnak a valamelyik részéről, az azért reálisnak tekinthető.
1: Igen, de látok, akkor mondom neked.
0: Na, megnéztem, figyelj, most hányat.
1: Azt csináltam, behívtam, azért Székelyudvar helyett, mielőtt valaki megkérdezné, hogy miért nem Marosvásárhely, miért nem Barót, azért, mert Székelyudvar is szokott középen lenni. És akkor... Mondom.
0: Na, udvarhelyek, elég-elég vagytok, középen.
1: Igen, ti vagytok
0: halljátok.
1: Középen,
0: na,
1: az tessék,
0: ennyi.
1: Kérem szépen, azt mondják a meteomókusok, hogy ez a meteoblúsok. 19 fok vasárnap csúcsban, és mínusz, illetve az alsó, az alacsony részen,
0: éjszaka.
1: 6 fok, igen, ennyire hűlhet le. YR, ők azt a norvégok.
0: Azt mondta az alacsony részen?
1: Igen, azt mondtam, köszönöm szépen, hogy kiúztad. Igen. Ők azt mondják, tehát figyelj, a 19 és 6 között. YR, ők a norvégek. A norvégek, azok azt mondják, norvégok, hogy norvégek, hogy szereted.
0: Gok.
1: Akkor a norvégok.
0: De ezt már megbeszéltük a VB alatt, hogy a gekko nem helyes. Okay.
1: Jól van, örvendek, hogy a gekko nem helyes. A vasárnapi székelyudvarhelyi előrejelzés a norvégok alapján 17 és 5 fok között mozog.
0: Hát ez közel van, 16 és 6.
1: A 19 és 6, és a 17 és 5 az nem. De akkor megyünk egyel tovább, kérlek szépen, az AccuWeather szerint 20 és 7.
0: Na tessék.
1: És akkor én mit csináljak? Tehát, hogy ilyen alapon ülsz egy rádióba műsorvezetőként, vasárnap, érted, próbálod elmondani a hallgatónak, hogy mit öltözzön, megászik, és neked írja az SMS-t. Te azt mondtad, hogy nem fog esni.
0: Tehát... Ó, nekem van egy nagyon-nagyon jó. Tehát én a Marosvásárhelyi rádiónál kezdtem a rádiózást ezelőtt 20 évvel. És ott tehát úgy van a történet, hogy még mielőtt még odaengednének híreket olvasni, egyszer, ugye az első felében egyszer odaengednek, hogy olvas időjárás jelentést, és akkor így szépen lassan haladgatsz. Na, van nekem egy csodálatos történetem egy ilyen időjárás jelentéssel kapcsolatban, azzal fogjuk folytatni nem sokára, de hát itt vannak még dalok, amelyeket meg fogunk hallgatni.
2: Magánvágány. Plegykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat. Ez is a Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Stressz?
5: Megvan.
4: Fáradtság?
5: Az is.
4: Akkor mi hiányzik?
5: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
4: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
5: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
4: Mert néha nem szabadság kell.
5: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
9: ismét lágerek és új zenék.
7: Rádió

0: nekem is jár.
1: Azt tudjuk, hogy semmit sem tudunk, és mondom miért. Mondtam, legyen akkor Marosvásárhely is benne az előrejelzésben. Kérem szépen, behívtam az előrejelzést, azt mondja Meteo Blue, hogy 21 és 7 között alakul vasárnap az időjárás. Azt mondja az YR, hogy 20 és 6 fok között alakul. És akkor azt mondja az AccuWeather, az legalább egy kicsit következetesebb, hogy 22 és 8 fok között. Most már csak annyi kérdésem van, hogy házon kívül vagy házon belül, mert ezek után azért egy kicsit ez is már bosszant.
2: Szóval. Zsótika, 20 éves, megnézi a szebenieket, mit mondnak, megírja, akkor ilyen kicsit cetlikre írtuk még a híreket, meg az időjárás jelentést is, megyek lacettikémmel, hogy a hírolvasó után én is végre szót kaphatok, mondjam el az időjárás jelentést. Leülök a székbe, ez egy ilyen kis stúdiót kell elképzelni, közszolgálati rádiónál, tárva nyitva az ablak mellettem, egy másik háznak a tűzfalát láttam rajta keresztül. Nézem a kis cetlicskémet, közben a technikus már elindította a függönyt, ami azt jelentette, hogy mindjárt következek és kell olvassam az időjárás jelentést. Előttem a papírra az volt írva, ragyogó időjárásra számíthatunk adáskörzetünk területén. Akkorát rittyent mellettem a villám, tehát nagyon közel csaphatott le, és ahogy rittyent, úgy egyből elkezdett zuhogni az eső. És mindez hallatszott be a mikrofonba is, mert mellettem volt kinyitva az ablak. Nyilván kétségbe estem, tehát olyan szinten kétségbe estem, gondolhatod, ez volt, nem tudom, kb. Tizedik megszólalásom a közszolgálati rádióban, úgyhogy ennyi jött ki belőlem. Kedves hallgatóink, adáskörzetünk területén rendkívül változékony időre számíthatnak. Nézett a technikus, most mi mondom, halál, vége van a híradónak, mert ennél többet nem tudok elmondani fejből.
1: Igen, az előrejelzésünk arra utal, hogy napsütés lesz, a szemünk az ablakon keresztül, pedig azt mondja, rohadtul esik az eső.
2: De mindemellett ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire hisztek, vagy mennyire nem hisztek a meteorológusokban és a meteorológiai előrejelzésben. Nem akarunk itt egyetlen meteorológus sem megsérteni.
1: Nem, nagyon nem, de hadd mondjam el neked, hogy a legszebb az, hogy az elmúlt 5 évben mindig azt olvastam, rendkívül hideg telünk lesz. Az, hogy nehéz telünk lesz, azt most már kezdem elhinni, mert a gáz az drága, de hogy ezen túl, igen.
2: Na most ki mer manapság már ilyeneket kijelenteni, hogy mit tudom, az idei október melegebb lehet a megszokottnál.
1: Hát például az ANEME, az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2: Gratulálok.
1: Van. Szeptember végén és október első napja, nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatóak, ez a nesze semmi fog meg jól. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű. Ma senki nem merje azt mondani, hogy lesz.
2: Azért megkérünk szépen, hogy csak emiatt ne foglaljatok családi nyaralást október elejére, mert jártak már borul.
1: Gyere, csináljuk úgy, hogy jó legyen. Lányok, ne tegyétek még el a miniszoknyát, lehet még fel lehet néhányszor venni. Maradjunk ennyiben.
0: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: kit mennyire csinált meg élete során az időjárás előrejelzés, erre azért kíváncsi lennék. Nekem is van egy-két történetem, hogy láttam, hogy milyen csodálatosan szép idő lesz. Reméljük, hogy van nektek is néhány, hogyha megírjátok nekünk, azt nagyon szívesen veszünk.
1: Robert írja a legények, van egy barátom, aki az egyik rádiónál dolgozott műsorvezetőként. Egyszer olvasta az időjárást, hogy eső van, erre én ráírtam, hogy a redőnyt húzza már fel, mert hét ágra süt a nap. Na igen, ez az, amikor a leírt nem talál a valósággal. Nem biztos, hogy mai nap már lesz napsütés, de az inkább az órára érható.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
2: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
3: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
2: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit. Szeretnél egy Smart TV-t? Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban. Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t. Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmányból. Vásárolj és nyerj! Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Közel 350 diák tanulta a fehér gólyákról Alcsíkon, 10 000 lejes lovat loptak Székelykeresztúrról. Az előrejelzések szerint a megszokottnál melegebb lehet október. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Ma megnyitották Arcfalván a 3. aktív Székelyföld konferenciát, amelynek központi témája az egészségben eltöltött hosszú élet és az aktív életmód. A rendezvényen a mozgása, a szabadidősport és a közlekedés biztonság fontosságáról is szó esett. A felszólalók szerint nem csak az élsportot, hanem a mindennapi testmozgást is ösztönözni kell, ebben pedig az önkormányzatoknak, iskoláknak és civil szervezeteknek is fontos szerepük van. Kiemelték, hogy az egészségesebb élethez szemléletváltásra, több mozgásra és erősebb közösségekre van szükség. A konferencia öt tematikus paneljén többek között a tudatos mozgás, a helyes táplálkozás, az aktív turizmus és a gyermekek képernyő használata is terítékre került. A rendezvényen azt is bejelentették, hogy 2027-ben Marosvásárhely ad otthont az aktív Székelyföld konferenciának, olvasható a Székelyhonon. Mintegy 350 diák vett részt a Project Bag Egyesület környezeti nevelési programjaiban május és szeptember között Alcsík térségében. A foglalkozásokon a gyerekek a fehér gólyák életével, vonulásával, védelmével és a helyi biodiverzitással ismerkedhettek meg. A program részeként természetjárásokat, oktatótábort és iskolai foglalkozásokat is szerveztek, a Henter kúriában pedig állandó interaktív információs sarkot alakítottak ki. Egy rajzpályázatra több mint 150 alkotás érkezett, amelyek közül 30-at ki is állítottak. A projekt záró rendezvényét kedden tartják a Csíkszent Imrei Henter kúriában. Egy 25 éves székelykeresztúri férfit vettek őrizetbe, miután a gyanú szerint ellopott egy mintegy 10 000 leértékű lovat a város külterületéről. Az állatot a nyomozás során Brassó megyében találták meg, majd visszaadták tulajdonosának. A feltételezett elkövetőt 24 órára őrizetbe vették, ellene minősített lopás gyanújával folyik eljárás. Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta Xi Jinping kínai államfőt, a találkozó középpontjában az amerikai-kínai kapcsolatok stabilizálása állt. A felek továbbra is párbeszédre törekednek, miközben a kereskedelem, a mesterséges intelligencia, Tajvan és Irán kérdésében jelentős nézetkülönbségek maradtak fenn. A tárgyalások célja elsősorban az volt, hogy a két nagyhatalom közötti versengés ne vezessen újabb súlyos gazdasági vagy biztonsági konfliktushoz. A washingtoni látogatás során állami díszvacsorát is rendeztek Xi tiszteletére, ahol a két vezető az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A találkozó ugyanakkor nem oldotta fel a két ország közötti alapvető stratégiai ellentéteket. A mostani egyeztetések így elsősorban a kiszámíthatóbb amerikai-kínai viszony fenntartását szolgálták. További részletek a témában a Krónikán olvashatók. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő

0: pedig. Ott tartottunk még legutóbb, hogy mennyire hiszünk az időjárás előrejelzésnek. Közben kaptunk egy időjárás jelentést Szidóniától. Marosvásárhelyen 21 fok van, süt a nap 16 óra 56 perckor. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Ez itt a Vagány-Vágány, szevasztok!
1: Így van, nem vagytok egyedül. Veletek vagyunk, Bészabó Zsolt, Kis Bence a mikrofonok mögött. És... a várva várt Olivia Rodrigo, nekem a számban kötös kalács, bocsánat, ezt nem így illik rádióba csinálni. Jön a Good For You, nekünk is jó.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
3: Vagány-Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Az a habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Na hát, ha itt alszol, ha nem alszol, itt vannak komoly dolgok közben. Az időjáráson innen is, az időjáráson túl is. Na, az a helyzet, hogy nagyon sok helyre be tudnánk szúrni az elektromos roller témáját. Tehát ez egy olyan dolog, aminél jobban engem semmi nem frusztrál szerintem a hétköznapokban. Nagyon kevés dolgok tudok mondani, ami csak megközelíti azt, hogy engem mennyire frusztrál ez az elektromos roller. Jó, most biztos mondjátok a rádiókészülékek másik felén, hogy boldog vagyok, hogy csak ez frusztrál.
1: Igen,
0: meg, hogy
1: és ezt akartam, hogy nincsen neked semmi bajod ezen kívül az életben?
0: Figyelj, a két lánygyerek apjaként engedd meg, hogy frusztráljon ez a dolog, főleg, hogy a kicsi 5 éves, és őszintén, hogyha elindulunk bárhová sétálni közösen a családdal, az nincs rendben, hogy nekem végig az van a fejemben, meg egyebet nem mondok a gyermeknek kb. 10 másodpercenként, hogy nézzél szét, olyan helyen, ahol sétáló van. Tehát mondom, sétáló, ahol biztonságos lenne, hogy a gyermek bármit csináljon. Erre fel 10-14, max. 15 éves suhancok 50-nel szágoldoznak az elektromos rollerrel. Erre mit csinál a rendőrség? Őszintén engem piszkál, hogy van-e rajtam mellény. Most őszintén?
1: Tehát mert?
0: Hol élünk? Úgyhogy közben van két méreg drága lámpám, meg van mindenféle, csak mellényem nincs, mert random, mint a bűn.
1: De nem kell mellényed legyen, kell rajtad fényvisszaverő elem legyen.
0: De nincs mellény. Rajtam fényvisszaverő elem se.
1: Akkor
0: na mindegy, nem ez a lényeg, hogy rajtam mi van.
1: Az a te hibád viszont.
0: Na, de itt közben meg olvasunk egy hírt, hogy egy 13 éves kisfiú elektromos rollerrel próbált meg egérutat nyerni, konkrétan menekült a rendőrök elől, tehát egy ilyen bűnüldözői történet zajlott le. Bencétnek átadom szót innen.
1: Igen, hát képzeljétek el, a lemenő nap fényét, ahogy a Konstancára jellemző tájat, ami ez esetünkben egy elég redves redvás földút, jó poros, némi dzsumbújjal mellette. Na, szóval ebben a dzsindzsásban gyermekem nyomja, mint süket a csengőt. A rendőrautó meg utána. Nyilván nem akarták elütni, azt is tudták, hogy ha ez olyan roller, mert láttam olyat, ami nincsen korlátozva, tehát lehet vele százzal menni. Kölyök akkorákat ugrátott, így is néztem, hogy ott fog kinyúlni. Nyilván, hogy miért állították meg? 16 éves korig kötelező a sisakviselete elektromos rollernél.
0: És nem szabad járdán közlekedni vele.
1: Igen, ez is megvan. Bicikli úton kellene. A múltkor láttam srácot, aki nem így tett. Láttam olyat is, aki leszállt ügyesen a zebránál, áttolta a villanyos rollert, utána felszállt, és tovább folytatta a bicikli úton sisakkal a fején, tehát hogy azért nem mindenki hülye. És ez így rendben is van. A többiek azok, akik nem így tesznek, igen. A szülőt hülyézem le nagyon. Ha azt akarod, hogy a gyerekednek szétmenjen az agya a földön, akkor hajrá, ez egy jó megoldás. Villanyos rollerrel 99%-ban arcra esnek az emberek. Igen, arcra, a fejüket ütik meg.
0: Így van.
1: Becsületes Neppernek egy egész komoly videója van, keressétek meg YouTube-on. És na mindegy, itt a történet pedig egy üldözésbe torkolott. Nyilván rendőrök azért akarták megbüntetni, vagy megszólítani legalább, mert 13 éves nem fognak megbüntetni, mert nem lehet megbüntetni, 14 kell legyen.
0: De vajon ezek a suhancok, akik nyomják a járdán ezekkel a temus rollerekkel, ezek biztos, hogy tisztában vannak ezzel, hogy ők nem büntethetők. Egyben. Mert ennek a történetnek azok után, hogy nem árt meg a rendőrségnek, azok után, hogy üldözték a rendőrök, és azok után, hogy megfogták a rendőrök, semmi más nem tudtak vele csinálni, mint hogy elvitték a rendőrségre, beívták a szüleit, reggel
1: hozzá engedték. Jó, akkor rendben van az, ami mit tudom én, a mi gyerekkorunkban volt, hogy a rendőrtől két olyan taslit kaptál, hogy nyakad megtérült.
0: Inkább.
1: Egyébként a nevelő célzat miatt én is úgy gondolom, nem szeretem a testi sértést, anyukáikat megbüntették-e?
0: Nem, tehát ez az. De legalább az eszközt kobozzák el, vagy csinálják valamit. Tehát ez nem megoldás, hogy oké, 13 éves, nem büntethető, menjél haza. És holnap ugyanúgy száguldozzál a járdákon, veszélyeztetve mindenki életét, inkluzív a sajátodat.
1: Igen, tehát több gyerek is ezzel rollerrel, villanyrollerrel száguldozott, megjöttek a rendőrök, utána eredtek a srácnak, ezt később el fogjuk mondani, miután meghallgatjuk a Noisette felvételét, jön a Never Forget You.
2: Simre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

adásod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Young Right Now, Robin Schulz és Dennis Lloyd együttműködését hallgattuk. Ez itt a Rádió Gaga, és igaziból valahol ott maradtunk el. Zsoltnak megvannak a frusztrációi a villanyos rollerekkel. Az, az igazság, én csak egyszerűen köz és önveszélyesnek tartom őket, és elég sok ilyent láttunk az idén. Hát most egy olyan történet volt, ami Konstanca megyében zajlik, hogy srác megpróbálta a rendőrség elől lelépni, ezt még le is filmezte valaki. Vannak alapvető szabályok. Ahhoz, hogy kimenjél, 14 évesnek kell legalább lenned, illetve fontos, 16 éves korig kötelező a bukós isak. Én egyébként, ha villanyrollereznék, gyorsabb villanyrollerrel.
1: De azért 16 éves, 16 év fölött gondolom már megjárja az agyat, hogy tegyél valamit a fejedre.
0: Valószínűleg akkor már inkább jobban bíznak abban, hogy megállsz. Tegnap be kellett, mit tudom én, mindegy,
1: vagy este,
0: este ment előttem egy ilyen villanyroller, és néztem, hogy tudod, milyen vacak megelőzni? Nyilván nem megy az út szélén nagyon városban, mert ha az út szélén megy nagyon, ugyanaz van, mint biciklivel. Nagyon az út szélén mész kellemetlen. Csak egy bicikli lassan megy. És mennyivel mész városba? Olyan 20 valamivel, bringával, az már jó tempó. Ez 45-tel ment, 45-50-nel.
1: És nem ugyanazon akad meg az a kis kerék, mint egy nagy kerék.
0: Nyilván meg a másik az, hogy a biciklinél máshol van a súlypontod. Így neked van. A súlypontod jobban eloszlik. Tehát bringával is nagyon el lehet taknyolni.
1: Ezért van az, hogyha elengeded mondjuk a kormányt biciklivel, akkor még tudsz menni vele, a rollerrel nem tudsz menni.
0: A villanyrollernek elengeded a kezét, kezed, azonnal eltaknyolsz. Az emberem volt sisak, meg nem, hogy mondjam, nem is bicikli, nem is rollerezett csúnyán, vagy rosszul. Nagyon kellemetlen volt. Csak néztem, hogy de menjél fel, könyörgöm, van egy bringaút.
1: Ja, igen.
0: Nem ment rá. Mindegy, csak azt nem megelőztem. De nem szeretem, na, félek tőle, de, és szerintem egyébként jogos a félelmem, meg neked is.
1: Ott van az egyik oldal, tudod, hogy kellemetlen, meg mit tudom én felnőttként, de mikor a gyereked biztonságát kell féltened egy ilyen helyzettől, egy olyan szituban, amikor amúgy nem kéne féltened. Amikor azért mentek ki, mert hogy nem tudom, a gyermek nyugodtan biciklizhet, meg szaladgálhat a parkban, mert azért van kialakítva minden városban a sétáló és a park, hogy ott a gyerekek tudjanak szaladgálni, a szülők meg tudjanak sétálni. Na, és mindebbe köp bele egy ilyen jelenség, amit nem képes sem a helyi rendőrség, sem a rendőrség valahogyan kézben tartani. Ezt nem tudom megérteni komolyan. Tehát nem tudom felfogni. Hogy nem képesek erre? Hogy ha én ennyiszer látom, akkor ők hogy nem látják?
0: Figyelj, én kezdeném ott, ami mindig a rendőrség, helyi rendőrség kérdésnél felmerül. Szólt-e valaki?
1: Hát amire szólok, már ott van a másik negyedben.
0: Ez van. De most érted, a rendőr se tud mindenütt lenni. Tehát ez az a helyzet, hogy...
1: Csak hol van, hogyha én ennyiszer látom, ők
0: kettő,
1: is kéne.
0: Hogy jogszabályilag ezt hogyan lehetne megoldani, mert inkább onnan kezdődik a baj.
1: Nem, megvan, Bence. Tehát megvan a törvény, ami alapján ezek büntethetők. Tehát sétáló utcán, járdán, semmi keresni valója az elektromos rollernek. Csak ott elektromos rollereznek. Majdnem kivétel nélkül mind a járdán látom őket, vagy a sétálókon. És mindezzel mondom, ezzel magasított tempós rollerekkel.
0: Ahol biciklivel lehet menni, ott lehet roller, villanyos roller, és nem tudsz büntetni. Tehát itt megint az van nyilván, meg tudod mondani, hogy amikor megvan engedve, vagy n kilométer sebesség, tehát biciklivel is mehetnél elvileg 50 kilométerre. Nem fogsz. Tehát itt egy kicsit az van, hogy fiatalok is nem is nagyon tudják, hogy mit kéne csinálni, de legalább problémát is okoz az egész történet így egybe.
1: Most az a hülye egy kerekezés, aztán még a másik. De mindegy, az a lényeg, hogy közveszélyes mindenkire nézve, a rolleresre nézve is, meg nyilván a járókelőkre nézve is, nem beszélve mondom a gyerekekről, tehát egy, mit tudom, 3 évest elcsap 40-nel, kezdi csokolom. De nincs onnan tovább, amiről beszéljünk. Na, hogy ezt a szülők miért nem gondolják meg, amikor ezekkel a rollerekkel, ezekkel a gépekkel a gyermeket kiengedik a házból, ez számomra felfoghatatlan, lehet rám halagudni jó nyugodtan, ettől függetlenül pont így fogom gondolni.
2: Informálunk,
3: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Jézus és Mária, hogy mekkora eltátás volt itt a szánk terén.
1: Szálltátás.
0: Igen, bocsánat.
2: Bocsánatot kérünk szépen, de legalább hallhattátok, hogy milyen zenére beszélünk. Hát néha szeretjük megmutatni.
0: Az a helyzet, hogy a Zsoltal egy kicsit belenézünk a bukszákba, és ebben elfilóztunk. Kiderült ugyanis, hogy mennyit
2: azt
0: kerestek.
2: Azt mondta,
0: buksza. Igen, azt mondta, hogy buksza.
2: Én már rég nézegettem több bukszát, nem másért, de hogy
0: nem olyan
2: egyben nézegettek,
0: nem
2: másért.
0: Itt az INESZE, ez az Országos Statisztikai Hivatal, vagy intézet ki, ahogy akarja hívni, az Ager Press ismertette, hogy miről is van szó. Kérem szépen. Az országos átlagbérhez képest az információ technológiai ágazatban 94,3%-kal, a kiadó tevékenység rádió és televízió műsorszolgáltatásban tartalomgyártása 76%-kal kerestek többet, mint az országos átlag. Zsolt?
2: Ne, hó! Hát miért nem szóltak nekem is, hogy többet kerestem? Hát én nem láttam.
0: Ennyi. Tudod, mennyi volt a tavaly az átlag?
2: Vagy a többiek kevesebbet csinálni, akkor miközben nem kerestünk többet, de közben többet, vagy hogy van ez?
0: Nem tudom neked. Kérlek szépen, az átlagbér havi bruttóról beszélünk. 8716 lej volt Romániában.
2: Az fini.
0: Ez 650 lejjel, 655 lejjel, hogy pontos legyek. Kicsivel nagyobb, mint az előtte levő
2: 8,1-en, az nem kicsivel.
0: Így van. És hát igaziból itt szerettem volna ezt tudni. És ehhez képest 72,6%-kal többet kerestünk.
2: Én biztos nem. Én neked nem hiszem ezt.
0: Hát a kollégáknak.
2: Kollégák, ti most őszinte, ezt el kell beszélgessünk a következő gyűlésen a kollégákkal, mert mi valamiről nagyon lemaradtunk. De úgyis biztos azt mondják mostokon, hogy hazudunk, mert azt mondják, hogy a média hazudik.
0: Tavaly a nők bruttóban átlagban 4,8%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak.
2: Na, itt kéne lestoppolni és beszélgetni erről 3 órát, hogy ez miért van.
0: Egyébként még az Unióban ezzel egészen jól állunk. Már nem. Meglepően kicsi nem. A... Nem, meglepően kicsi.
2: Van, ahol több amúgy már. Az se okés, amúgy csak úgy szólok. Tehát nem kéne ez amúgy semmilyen... De úgy ugye azt nézik, hogy ugyanabban a pozícióban elhelyezkedő hölgyek.
0: Gyere, mondjuk el az átlag, nem tudom, hogy nyilván nincs egy átlag János és egy átlag Jolán, de akkor elővesszük őket. Átlag János, kérlek szépen, a tavaly nettót mondunk, mert a bruttó ki a francot érdekel.
2: Amennyit a kezébe kapott, azt szerintem nettó.
0: Az számít, így van. Az számít, ami bejön. Az, hogy az államnak mennyit adóznak le, azt téged nem fog megvigasztalni egy hideg éjszakán. Átlag János 5398 lejt vitt haza, míg átlag Jolán 5120 lejt.
2: Hát ezért figyelj.
0: De nem rossz fizetés egyéb iránt ez.
2: Hát jó, de 300 lej különbség van a kettő között.
0: Igen, 278 egész konkrétan, Jóán de az nincs rendben.
2: Jóán is ugyanúgy pötyögteti a számítógépet, mint János.
0: Biztos-e? Tudod, mi a helyzet?
2: De ezt ugyanazt mérik. Tehát, itt
0: tehát
2: nem...
0: mondjuk az átlag, igen.
2: Tehát ezt ugyanazt mérik, tehát ilyet nem arról van szó, hogy...
0: De... Hadd akkor mondjam azt, hogy az átlagra akkor fogunk visszatérni, miután meghallgattuk Jax Jones-nékat. Jön a Turn the Lights Off, és akkor utána jövünk mi vissza.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométer óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, tör lesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
2: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panorámaturiszt. Más országokat fedeznél fel? Panorámaturiszt. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panorámaturiszt szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panorámaturiszt. Utazz velünk!
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
13: Rádió.

0: Na, az átlagoknál tartottunk, azt mondják, hogy kevesebbet kerestek néhányan, de hogy a médiában dolgozók többet. Nem csak mi egyébként, ezt most kiemeltük, mert nyilván mi abban dolgozunk, de hogy vannak, akik még többet kerestek, nem csak a médiában dolgozók, hanem vannak mások is, villamos energia, stb. Stb. Jó.
1: Igen. Tehát ott maradtunk el, hogy...
0: Én nekem van egy fontos kérdésem.
1: Igen.
0: Van néhány cégvezető, aki úgy gondolja, hogy ő már pedig bruttóban fogja mondani az alkalmazottainak a bért, hogy ők tudják, hogy a cégnek mennyibe kerül. Most kérdezem én, hogy ez érdekel-e valakit rajtad kívül?
1: Őszintén, nekem az a halálom, amikor a... Tehát, válaszoljak. Ha te bruttóban szeretnéd mondani azt, hogy mennyit kell fizetni az alkalmazottnak, az pont olyan, mint amikor a vízszolgáltató, gázszolgáltató, áramszolgáltató áfa nélküli árat ad neked.
0: Pontosan erről van szó.
1: Pont annyira érdekes. Könyörgöm, azt az összeget mondjad, amit fizetsz, amit adsz. Ne azt,
0: aztán,
1: ne
0: hogy
1: az
0: te ezért mit nyelsz be, ezt te döntsd el, mikor már megadtad azt a pénzt. Eldöntötted, hogy benyeled. Ezért nem kell az alkalmazottat hülyén érezze magát, hogy te utána 3, 5, 8, 10 ezer lejeket fizetsz.
1: Azt azért mondjuk el, hogy hol állnak a legrosszabban. Mindig azt mondjuk, hogy Kovászna Hargita megyék a legrosszabbak. Kérem szépen, a legalacsonyabb havi nettó átlagkeresete Botosán megyének volt, ahol is az átlag János 4059 lejt vitt haza.
0: Ez 23%-kal marad el egyébként a nemzetgazdasági átlagtól.
1: Teleormán követte 4066-tal, Vráncsia 4114-jel, Besztelce Naszód 4130-al, Völcsa 4138-al, Vasztlúj 4160-al. Azt értitek, hogy azért mennyire messze van ettől Kovászna és Hargita?
0: Állj meg egy kicsit, de mennyire messze van Bukarest, mert az míg igen. Botosány megyében 4059 lejt vitt haza Jancsi és Juliska, addig Bukarestben a fővárosban 7150-et, azaz majdnem kétszer annyit.
1: Én ezt értem, de Bukarestben a 7150 annyival többe vajon?
0: Annyival több, igen. Hát, hogyha nem kell bérre, na hát, hogyha bérben laksz, az minden más most Romániában.
1: Mi az esélye annak, hogy Botosánban van saját lakásod, és Bukarestben van saját lakásod? Érted, hogy melyiknek nagyobb a valószínűsége? Tehát ezeket egy kicsit azért mindig így venném.
0: Hát igen, de most már szerintem itt amúgy is ketté kell osztani a társadalmat a saját lakásosok és a bérben lakók közt, mert hogy egyszerűen nem tudom.
1: Gyere Zsolt, még egy mondat a főnökeinknek, gyertek, nagyon figyeljetek. A legnagyobb 20,7%-os növekedést a kiadói tevékenység, rádió és televízió szolgáltatás könyvelt el 20,7%-kal. Ez nem a fizetések aránya,
0: a
1: munkaerő költsége.
0: Ja.
1: Hát akkor ez a fizetés.
0: Há, igen.
1: Tehát tavaly 20%-ot emeltek a fizetése. Jó, tisztában vagyok ezzel az infóval.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: azt mondják a mutatók, hogy többet kerestünk, mi mégse érezzük, valamit kell ezzel a dologgal csinálni. Gyuri bácsitól se jött még a pénz, pedig már sokat
1: Soros mondták. Gyuri bácsi, mondjon le! Hát, annyi pénzemmel tartozik a vén mocsok, hát, hogy ne mondjak csúnya szavakat, mert mégiscsak egy rádió és leginkább szakmai integritásom tiltja. Gyuri bácsi, adja meg a pénzt, amit a Peszeda azt mondott, hogy Dragnea ellen elköltött azért, hogy mondjuk neki azt, hogy de ezt nem tudom rádióba kihozni, mit mondtunk.
0: Beszélünk
1: neki.
0: Másról, az a lényeg, ti maradjatok velünk, egészen hétig vagyunk itt veletek. Jönnek a legfrissebb híreink itt a Rádió Gagán, a Vagányvágányban.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
8: Újabb hosszú nap az irodában. Találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma-Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
12: Rádió Gaga.
2: ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Visszavonta az üzemanyag áremelést az egyik ismert kúthálózat, az egyetemisták kérik prioritásaik beemelését a kormányprogramba. Októberben az átlagosnál melegebb idő jöhet. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást Hargita megyében, Csíkszentmihályon egy jogosítvánnyal nem rendelkező, Gyergyószentmiklóson pedig egy korábban bevont jogosítvánnyal vezető férfit állítottak meg. Székelyudvarhelyen közben őrizetbe vettek egy 50 éves zetelaki férfit, akit egy mintegy 2000 leértékű kerékpár ellopásával gyanúsítanak. A rendőrök megtalálták a biciklit és visszaadták tulajdonosának. Péntekre virradóan literenként 8 banival emelte a benzin és a gázolaj árát az ÖMV Petrom, de alig egy órával később visszavonta a drágítást. Az emelés nyomán az ÖMV-nél a gázolaj ára rövid időre átlépte a 11 lejjes határt, majd az árak visszatértek a tegnapi szintre. Így a legolcsóbb normál benzin továbbra is 10 lej alatt maradt, míg a gázolaj literenkénti ára a nagyobb töltőállomásokon 11 lej közelében alakul. A közeljövőben ugyanakkor további áremelkedés sem zárható ki, mivel a közel-kelet a helyzet bizonytalan, a kőolaj világpiaci ára pedig továbbra is magas. A Romániai Egyetemisták Országos Szövetsége azt kéri a leendő kormánytól, hogy a felsőoktatást érintő konkrét intézkedések is kerüljenek be a készülő kormányprogramba. A szervezet többek között az ösztöndíjak és szociális támogatások növelését, valamint a hallgatói utazási kedvezmények korábbi feltételeinek visszaállítását szorgalmazza. Emellett azt szeretnék, hogy válasszák szét az egyetemi, vezetői és politikai tisztségeket, illetve erősítsék a fiatalok munkaerőpiaci védelmét. A szövetség szerint a korábbi megszorítások megnehezítették a hátrányosabb helyzetű hallgatók egyetemi tanulmányait, ezért konkrét intézkedésekre és végrehajtási határidőkre van szükség. Romániában az év végére megközelítheti a 90%-ot a gáztárolók feltöltöttsége, ami meghaladná a jelenlegi európai átlagot. Christian Bushoy energiaügyi államtitkár szerint szeptember végére 79-80%-os szintet érhetnek el a hazai készletek. A tárolók feltöltése azért is fontos, hogy az ország felkészüljön egy esetleges nehezebb térre. Bushoy szerint jelenleg nem várható jelentős drágulása a háztartási gázszámlákban, a jövő tavaszi helyzet azonban nagyban függ majd az európai gázárak alakulásától. Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában. Szeptember végén és október elején még az ilyen

0: Aki az utolsó órát nyitja, nem mással, mint legnagyobb slágerével. Itt van már is velünk a Rabmadár.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
2: Vagány Vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Na, mit szidunk, Bence, ezúttal?
1: Ezúttal találtunk egy... Megkaptuk az ország legfiatalabb alpolgármesterét. Ez önmagában szerintem nem volna baj, hogy van egy fiatal alpolgármester az országnak. A gondolosok hozták le, hát lelkem, gyermekem, kérlek szépen, Pogacsiaunál, ez hol a búvánodban lehet? Ki se tudom rendesen mondani.
0: Pogácsfalva.
1: Jó, oké, rendben. Kérlek szépen, 26 éves Stefan Adelin Laurenciu. Ő az alpolgármester. Nagyon szép videó van. Megvan neked, amikor Rambo, John Rambo az akcióhős, az afgán határon hason csúszik.
0: Persze.
1: Na, hasonlóan mászik az emberünk. Nincs annyira Sylvester, azért az ifjú Sylvester Stallone-nak a kimunkált teste, az tényleg látványos volt. Ez annyira nem izmos, viszont úgy tűnik, hogy saturészeg.
0: Nem tudjuk, hogy láttátok-e a videót, csak reménykedhetünk benne, hogy igen.
1: Vagy ne.
0: Az az igazság, hogy erre mondják, hogy burlesk, azt hiszem. Konkrétan erre mondják, hogy burlesk, mert ez az a helyzet, amit nézel, kacagsz, és utána meg szomorú leszel, amiatt megkacagtál, meg hogy egyáltalán van ilyen.
1: Igen, hát figyelj, az a helyzet, hogy valaki lefilmezte az embert, hogy, hát az útszélén tényleg nagyon, nagyon kiképző állapot.
0: De többen is filmezték, van, aki fölötte. De mit keres rajta az a búvárszemüveg?
1: A búvárszemüveg? Hát nem tudom. Tudod, az a helyzet, hogy alkohol befolyása alatt az ember azért próbál dolgokat csinálni. Az a tragikus, hogy az aszfalton mászik. Tehát az, hogy az útszélén, az nem baj. Nézd, függetlenül attól, hogy ki vagy, politikus vagy, tudós ember vagy.
0: Hát nem
1: a
0: tudom,
1: legelső, nem tudom, sírrablótól a legutolsó pápáig. Sajnálatos módon az alkoholnak egyformán működik a hatása mindenkin. Tehát ha iszol, előbb-utóbb be fogsz rugni. Lehet, hogy ezért egyeseknek többet kell inni, hogy mennyit ivott az alpolgármester úr, nem tudom, de hogy jaj. Ez ilyenkor az a szégyent érzel helyette is, ugye?
0: Az ezt mondom, van. Erről beszéltem. Tehát, hogy kacagod, de azért szégyenérzet van, igen, valami hasonló. Kíváncsi vagyok egyébként ennek a következményére, tehát, hogy egy ilyen után valaki maradhat a tisztségében, vagy egyértelműen nem.
1: Szeretném neked elmondani, hogy 143 napja mondattál, illetve szüntették meg Ilja Balozsán mandátumát, és még miniszterelnök. Tehát válaszoltam a kérdésedre.
0: Annyira nem, mert a kettő azért különbözik egymástól. Hát, de lehet-e bocsánatot kérni ezért, mondjuk?
1: De őszintén, ha volna egy olyan jó alpolgármester,
0: és megesik vele, mert nem tudom, a lányának 18 éves szülinapja.
1: Ocsoltáj részegen, 26 évesért, ocsoltáj részegen mászik az út szélén. Hát amíg nem ütteti el magát, nem okoz balesetet, én azt mondom, hogy bocsánatos bűn, én inkább viccesen. Egyébként azért egy következtetést levonnék. Láttam már hasonló tisztségben levő embert, aki azt mondta, hogy nem iszom alkoholt, nem lesz jó következménye a dolognak. Nem, ne iszom, abból hülyeség lesz. Nem, jó lesz nekem az alkoholmentes. Nem tartom kizártnak, hogy a legénynek is tudnék ajánlani alkoholmentes alternatívákat.
0: Hát jó, hát most ő szegény csak mászik, mondjuk, tehát senkinek nem ártott. Nyilván akkor másról beszélnénk, hogyha mondjuk egy egész bódét szétvert volna, vagy egész kocsmát szétvert volna
1: nyilván
0: részegen.
1: Az
0: vagy...
1: akkor, az, tehát úgy nem bocsánatos. Tessék, megnéztem itt most tényleg randomra valami oldalon, hogy a legolcsóbb alkoholmentes sör, amit be lehet vásárolni, 2,70 bani, valószínűleg se a sörhöz, hát mondjuk az alkoholmentes, ez még lehet közed, na mindegy, tehát 2,70 bani, inkább vásároljon ebből egy hektoliterre, és azt írja, mert kár így bekerülne az országos sajtóba.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: Vágány.
2: Hétköznap délutánonként Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na de én is küldtem Bence nektek egy másik videót, amin nem egy alpolgármester mászik négy kézláb segrészegen a főút mellett, hanem Marosvásárhelyen szállítanak ki a rendőrök egy autóból egy fiatal embert, aki szó szerint alig állt a lábán.
1: Volt az aznap engem is megállítottak egyébként, el is engedtek, mert mondtam, hogy elnézést, én nagyon el vagyok késve. Tényleg nem fogyasztottam alkoholt. Nagyon rég volt olyan, hogy alkoholt fogyasztottam volna, és kormány mögé ültem volna, és akkor is tényleg nagyon kevés alkohol volt. De valószínűleg nem mutatta volna ki a szonda. Na de mindegy. Meggyőztem a magam részéről a rendőrt, azt mondta, hogy jó, akkor menjek. Volt egy országos uniós ellenőrzés, ahol próbáltak a részeg sofőröket kitalálni. Persze azóta megint volt valaki részegen egy forgalomból kiiratott autóval balesetet okozott, úgyhogy nem volt jogosítványa. De mindegy. Amit viszont te mondasz, az hál' Istennek nem okozott balesetet.
0: Igen, de nagyon ijesztő, gyerekek. Tehát ez fényes nappal történt, kora délután. Egy hölgy, aki közvetlenül az illető után ült az autójában, ő videózta le a telefonjával, ahogy négy rendőr valahogy kiveszi a sofőrt az autóból, és konkrétan nem tud megállni a saját lábán.
1: Erre egyébként nagyon egyértelmű törvények vannak. Tehát erre az a minimum, hogy felfüggesztett börtönbüntetés, és egyébként egy kicsit talán kéne szigorítani, nem kicsit, nagyon meg kéne szigorítani, tehát hogyha ilyen állapotba kapnak el, akkor te az elkövetkező 15 évben nem vezethetsz. Soha.
0: És hallod,
1: utána újra vizsgázol.
0: Ilyenkor mennyire vonható felelősségre a közösség, aki megenged egy autóba? Nyilván ezt nehéz lenne lenyomozni, de nem. Én azért utána néznék a dolognak.
1: Jogilag nem, erkölcsileg igen.
0: Mert tudom, hogy ez a helyzet, csak kérdezem én, hogy mi lenne, ha?
1: Hogy?
0: De például, hogyha ül melletted valaki, aki józan, én azt azért felelősségre vonnám.
1: Hát az egy másik kategória, meg igaziból az illetővel tényleg elbeszélgetnék, hogy te amúgy hülye vagy?
0: De tényleg, mit gondolhat az ilyen? Tehát, és az az ijesztő benne, tudod, hogy miközben te nyugodtan biciklizgetsz, vagy vezetsz, vagy sétálsz a gyerekeddel az úton, mindeközben a forgalomban lehetséges, mert hogy itt van az élő példa, hogy olyan emberek ülnek a sofőr ülésen, akik nem tudnak mozdulni olyan részekek.
1: Volt az a helyzet, hogy voltak ebből komoly balesetek, és Romániában ez még mindig jól működik. Ugye ezért mindig működik. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nem ajánljuk azt, hogy bevezessék nálunk is az alkoholtoleranciát vezetésnél, bár én azért nagyon különbséget tennék akközött tényleg, hogyha valaki ocsolatányi részeg, vagy mit tudom én, megivott egy fél pohár sört.
0: Nem biztos, mert teljesen más hatással van ránk a fél pohár sör. Nekem van ismerősöm, aki fél pohár sörtől már jelentősen másképp beszél.
1: Akkor újra fogalmazom, hogy a véralkohol szinttől függően.
0: Még így sem. Én inkább kötelezném az autógyártókat, hogy minden egyes autóba tegyenek egy ilyen szondát. Mert
1: következik
0: hogy,
1: elviekben.
0: Hát igen, már több
1: jó, csak van az állapot, amikor az utas olyan részeg, hogy nem tud hazamenni, mert a kocsi nem gyűjt. Tehát mit tudom én mondjuk ott vagyok satú részeg, az az, hogy nem tud hazavinni, nem?
0: De hogy nem tud.
1: Ma olyan alkohol kifújásom van.
0: Nem. Ez olyan, hogy van vele egy szonda.
1: Hát igen.
0: Tehát bele kell fújnod.
1: Nem, ez ilyen beépített.
0: Van olyan is, tehát a Land Roverekbe beépített van, tehát beül, de ő csak azt nézi, amit te szembefújsz a kormánnyal.
1: Amúgy azt láttam, arra lehet AliExpressről rendelni kb. 20 centért egy cuccot, amivel betömött.
0: Nem mondod.
1: De valahol valakinek átment a fején ez a dolog.
0: Úristen.
1: Tehát, hogy nem. Azt hiszem, hogy a tudatos döntéshozatal alól, Isten igaziból, nem nagyon lehet technikai eszközökkel kibújni, az lenne a megoldás.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Mit mond a rádió? Hát, kedves hallgatóink, a pontos idő valamikor délután van, és a rádió arról beszél, hogy két embert vettek őrizetbe. Egyikük biciklit lopott, a másikuk lovat.
1: Figyelj, a közlekedés, az mondom se. Miért nem lop senki autót? Tud-e miért? Mert drága a benzin.
0: Van benne GPS.
1: A bánatot azt szerintem meg nem találják.
0: De amúgy telefont például lopnak még, mert annak értelme nem sok van, bárhonnan lekövethetett, hogy hol van éppen az ellopott telefon.
1: Hát, ha kikapcsolják, akkor nem max alkatrésznek lehet eladni.
0: Ha visszakapcsolják, rögtön megjelenik, hogy hol van.
1: Hát berakod egy Faraday dobozba akármi, de mindegy. Tehát, hogy
0: Faraday dobozba.
1: Hát berakod egy izébe, egy
0: szerinted, aki telefont lop, megjárja az agya, hogy Faraday dobozba tegye?
1: Szerintem olyan helyen lak, meglátod, azt mondod, hogy na jó, oda nem megyek oda utána, annyit nem ér meg a telefon. Tehát bemegyek, lelopják az órát is a karomról.
0: Tehát ellopják a, mit tudom én, 2500 eurós telefonodat, és max annyit tudnak vele csinálni, szétszedik.
1: Igen.
0: Jó tudom.
1: Alkatrésznek lehet értékesíteni, mondjuk ha van egy 2500, vannak ezek a trifold, a háromba hajtható telefon. Mondjuk van egy olyan, akkor ezt azért lehet, hogy az értékének akár ma az egy tizedét is megkapod.
0: Aha.
1: Azért szerintem nem éri meg. Tehát ha valaki okos, akkor lopjon inkább olyan karórát. Nem digitálisat nem éri meg, azokat is le lehet zárni, plusz követni lehet. Olyan klasszikusat, mert mondjuk nem tudom, mennyi ez a swatch a karomon. Ja, túl sok pénzt nem adnék érte, hanem
0: várjál rendezem. Még 50 éve, csak akkor még rádobhatsz egy 100-ast. Mit tudom?
1: Akkor 50 év múlva már 200 eurót is érhet.
0: Szóval, de nézd csak, itt most látom Bud Spencer-t, nem tudom már miért tették oda ki, de képzeld el, hogy azért. A lányom még már nem tudom milyen órán, valamilyen órán, ez fontos, hatodikosok Bud Spencer filmet néztek.
1: Igen, és azt mondták, hogy művészfilm?
0: Nem tudom, de én ezt nem tudtam megfejteni. Segítesz nekem?
1: Melyik részét?
0: Vajon egy tanár milyen meggondolásból nézett a gyerekekkel Bud Spencer film?
1: Depressziósak a gyerekek, nézzenek valami vidámat.
0: Igen?
1: Simán. Én, ha neked ezzel is bajd van, felállok ki meg a stúdióba.
0: Ne, csak elgondolkodtam, hogy miért. Tényleg, tehát a miértjét nem találtam meg, mert vidám filmek vannak mások is, mint Bud Spencer filmek.
1: Nem tudom, hát sok minden oka lehet.
0: Még egy filmtörténet órán is elgondolkodnék, hogy miért pont Bud Spencert.
1: Például Spaghetti Westernnek tökéletes illusztráció lenne. Az ezer pofon karácsonyig, vagy valami hasonló. Értem. Na mindegy, tehát én amúgy
0: inkább kihagynám a
1: Én
0: spagetti.
1: Nagyon szeretem a Bud Spencer filmeket. Tehát szerintem annélkül az angyal nem, bocs, az angyal ma megjött, annélkül nem tudod ötöt káposztát megemészteni, hogy a tévében ne legyen Bud Spencer. De tényleg őszintén, megetted a karácsonyi vacsorát, főnök, léci, ne írjál be nekünk, csak egy kitérő a karácsonyi vacsoráról, jó?
0: Mint ahogyan te kitérte, hogy nézd meg, hogy a vacsorád mennyibe kerül, komolyan ezt megcsináltad?
1: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fogom megtalálni, mert ez nem egy régi.
0: Van a swatchnak az olvátja egyébként, ami attól érdekes, hogy ezt az évben csak egyetlen egy napon árusítják, amikor Svájcban havazik, és ez attól függ, hogy azon a napon éppen havazik-e Svájcban, vagy nem havazik-e Svájcban. Ez a White Rebel, és minden évben egy napon kapható. Abban az esetben, ha Svájcban hullahó. Ha hullahó, akkor Svájc...
1: A francot meg tud most rendelni 95 euróért.
0: Jó, ne, ez a múlt évi, de minden évben kiadják az újat. És azt csak úgy tudod megvenni azon az egyetlen napon, és akkor a Svájcot, ha hiszed, ha nem, a nyugati országokban, sőt, még Közel-Keleten is teljesen ellepik az emberek, utána meg méreg drágán eladják őket.
1: Nem mindegy, nem vagyok én ettől annyira elájulva. Te Zsolt, az a nagy büdös igazság, itt vissza akartunk térni arra, hogy miért Bud Spencer? Azért Bud Spencer, mert valaki árrendőrként próbált a forgalomban 1500 lekenő pénzt elkérni. El tudod képzelni, hogy ezek Jézus után kevésbé jött össze, ez Temesváron lett volna. Arról szólt a dal, hogyha áthajtott ugye a hölgy a piroson, hogy akkor nem veszi el a jogosítványát, és mivel a hölgynek nem volt ekkora pénzösszeg a zsebében.
0: El kellett volna a jogsítványát.
1: Igen.
0: Ez mikor mondod a rendőrnek, hogy de uram, el kéne venni a jogsimat ezért. De nem tudom, hogy nem
1: az
0: tudja.
1: Az rendben volt, bementek a következő bankfiókba, hogy kivegyenek lovettát, és innen jön majd a nagy történet.
2: Magánvágány.
3: Plegykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőéleget az újságárusoknál. Nőéleg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágere.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol. On a train.

0: Szóval, ott tartottuk, hogy Temesváron valaki állrendőrnek öltözött, megállított egy hölgyet, aki áthajtott a piroson, az elég szemfüles volt, tudta hova kell állni.
1: Valószínűleg.
0: A hölgynél viszont nem volt pénz, amivel lefizetheti a rendőrt. 1500 lejt kért ezért?
1: Igen, 1500 lejt kért volna.
0: Én megmondanám ilyenkor, hogy nyugodtan vegye el.
1: Figyelj, benne, jó persze.
0: Márom, Eminescu vers. Inkább vegye el a könyvemet.
1: Na, mindegy, hát ez most attól függ. Na mindegy, az a történet, hogy bementek a
0: legközelebbi bankfiókba, igen. Így és ott akkor mi történt?
1: Hát onnan kellett volna kivenni. A nőnek gyanúsá vált az árrendőr fellépése, illetve a szokatlan...
0: Felépítése.
1: Igen.
0: Hogy kell kinézni?
1: Diszkréten tárcsázta a 112-t. És amikor a helyszínre befutott a valódi rendőrség valódi autója, akkor a csaló úgy sarkon fordult, és hát elszaladt. Na most egy baj van. Bankoknál vannak kamerák. Csávókámat nem volt olyan rettenetesen nehéz utolérni. Nekem csak az jut eszembe, hogy majd elmondom, hogy kicsoda. A sztori az úgy van, hogy csávót azt, mármint, hogy neked kikapcsolt mikrofonnál, a hallgatókkal ezt nem osztjuk meg. Havert azt leállították, hogy nem tudom, valamiért, valami szabálysértésért. Mondta, hogy hát akkor azért valahogy csak el kellene intézni a dolgot. Ez még a régi szép időkben volt, mondta a rendőr, hogy jó, rendben van. Akkor mondta, hogy hát nincs nála kész, nem baj, ott a bank, vegyen ki. Ki is vette a pénzt, forma, de talált egy cédulát, amin azt mondta, hogy fondo insufficiente. Visszament és odaadta a rendőrnek.
0: Ez jó.
1: A rendőr intett, hogy na húzz el a francba. Hogy igaz a történet,
0: de hallod, ezek tudom. Után, mikor valaki beöltözik rendőrnek, tényleg megállít egy embert, elmennek a bankba, hogy vegyen ki az ember pénzt, hogy őt fizesse le. Ezután egy családi kísérletért...
1: Hát igen, kísérletben nem sikerült. Mert sajnos ahhoz, hogy csalásért, az kellett volna sikerrel járjon.
0: Hát a csalás megtörtént, de beöltözött rendőrnek. Rendőrnek adta ki magát, hivatalos személynek, könyörgöm. Hivatalos minősége van, visszaélés, még az megtörtént.
1: Tehát, hogy ha engem kérdezel, akkor a teljes történet a csalásról, akkor történt volna meg, ha ki is perkálnak neki. Ez itt csak kísérlet. Megpróbálta átverni a másikat, de nem sikerült neki, mert a másik azt azzal illusztráljuk, hogy hívta a 112 segélyhívót, mert gyanús volt neki az illető, nem igazi rendőr, mint ahogy nem is volt
0: az
1: igazi.
0: Se jobb börtönbe kerülni, hogy miért csuktak le.
1: Ha mert lúzer vagy.
0: Mert rendőrnek öltöztem. De gyere, Mariska, öltöz csak vissza.
1: Hát figyelj, oda menn azért. Na, figyelj, úgy gondolom, hogy nem ismerem a börtön hierarchiáját, de a csaló azért csak jobban jár, mint ha igazi rendőr lett volna.
2: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány vágány.

0: holnap már a parázs hangja és a kürtös kalács illata fog bennünket fogadni. Hál' Istennek nektek legalább az illat nem jön át, mert hanem nagyon-nagyon fogjátok kívánni a kürtös kalácsot.
1: Arra céloz Bence, hogy holnap is velünk tarthattok, holnap után is velünk tarthattok, mivel ketten leszünk kint a Dumadubában a Kürtös Kalács Fesztiválon, édes szájúakat várjuk, mindenkit várunk egyébként, gyertek, találkozzunk a hétvégén kint, Sepsiszentgyörgy központjában. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Mi csináljunk a lánybúcsún?
2: És a legény búcsún?
1: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
3: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
4: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
5: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: az autód.
1: És
0: most a fárasztó nap után eljött a legbulisabb zenék ideje.
2: Ez a Rádió Gaga esti mix műsora DJ Szabival.
0: DJ Szabival.
1: Új nagy slágere.
0: A közel

Is there?

0: nevem. Köszönjük szépen neki. A műsor házigazdája pedig DJ William volt. Jövő héten találkozunk, addig is legyetek rosszák.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. A neted

0: slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. This is Jam.

keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.